0: Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása. Már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök 5000 főt meghaladó csapat kivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül. Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sok felé élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű. A maximum 23 és 28 fok között alakul.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Bille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
6: a Hobby Rádióban.
7: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
11: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-Akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-Akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása. Már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök 5000 főt meghaladó csapat kivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül. Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sok felé élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, a maximum 23 és 28 fok között alakul.
0: Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézned? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
9: Oh, come to die.
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
11: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
12: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.
13: És hogyha ősz van, egy aranyos dal, kicsi gesztenye.

0: Kicsi Gesztenyér! Köszönjük!
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
9: UK Fever Show.
10: UK Fever Show.
8: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
10: UK Fever Show.
11: A tudomány mai állása.
12: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
11: Egy műsor
12: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
11: A tudomány mai állása.
13: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
11: Jó szórakozást!
13: Műsorajánlót hallottak.
14: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to the Hobby Radio.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha

0: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
2: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
3: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
4: Mi volt ez?
5: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
6: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

Mondd, emlékszel meg a találkozásunkra? Nagy társaság, hangulatfény, táncoló párok, de én csak téged láttalak. Alig vártam, hogy vége legyen az estének, és megkérdezzem, az a kísérhetlek? Megihatnánk még egy pohár pezsgőt nálam. Elmosoltál, és szótlanul bólintottál. Dobogó szívvel nyitottam ki az ajtót, pezsgőt bontottam, és két szál gyertya fényénél némán kocintottunk. Behúntad a szemed, átöleltelek, és megcsókoltalak.

Sajnos mi ketten későn találkoztunk, te már máshoz tartozol. Szerettem volna azt mondani, ne menj, maradj itt, végleg. De éreztem, jobb, ha hallgatok. Most itt vagyok egymagam, előttem két csonkig égett gyertya, két üres pohár. Felállok, pezsgőt bontok, és kocintok.

0: Wifi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
3: Wifi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása, már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzáció számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök 5000 főt meghaladó csapatkivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül. Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sok felé élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű. A maximum 23 és 28 fok között alakul.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Kamu reklám.
3: Korán keltem.
4: Hol az arany?
0: Kamu reklámot hallottak.

lányok indultak sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Kamu reklám.
1: Ingyenes Cirrus Maestro és Fotex Visa kártya és ajándék CD. Csak a KNTH bakszám. Csak a KNTH faszámlát nyit.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
1: Egészségedre.
4: Egészségedre.
1: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Ha nem bírod már elviselni.
6: Always look on the bright side of life.
7: A régi ismerős dallam új köntösben.
8: Nézd az élet jó oldalát.
7: Dupláljon a feldolgozásokon is. Minden szombaton.
9: Engem ez így jó.
7: 15 órától. Sárga Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása. Már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök 5000 főt meghaladó csapat kivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül. Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sok felé élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, a maximum 23 és 28 fok között alakul.
0: Reklám.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Zombi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Egy napon, mikor nyuszikának semmi jobb dolga nem akadt, elindult a nagy világba, hogy tanuljon valami fontosat. Találkozott is az oroszlánnal, és azt mondta neki:
2: Figyú, tényleg te vagy az állatok király?

0: fán ücsörgött a bölcs bagó, és azt kérdezte tőle.
1: De komoly, igazi bölcs bagó. A bácsi mitől ilyen nagyfejű?

0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Amen.

Ható, ha megkérdeznék, csak annyit mondanék. Köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Azok a hegyek még ma is állnak. Azok a folyók még ma is futnak. Az a csillag még ma is mutatja az utat. Az a nép még ma is él.

túl az öveghegyen, a kék kerek tengeren, az égigérő fa alatt egy szép helyen, ott, ahol a világ virágos bölcsője állt, élt népével puszta magyar király. Három fia volt az öreg pusztának, a vadászt hívták jó szél fúvásának, a kovácsot szép tüzek lángjának, a legkisebbet szép mezőszárnyának. Szép mezőszárnya jelalac vetett, szívébe írva a gyönyörű zenet. A világon élni csak hősként érdemes, rajtad a sor hallod.

0: Pláion. A feldolgozásokról is. Minden szombaton. 15 órától. Csáb Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
6: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
7: Leállítaná egyes kifizetéseket a leendő miniszterelnök, a főváros radikálisan csökkenteni az óriás plakátok számát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszúrást. Erős, szuverén szolgáltató kormányzati informatika építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán kedden a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős, szuverén szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderre kialakítása, egy egységes IT modell mentén az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok ésszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. Már volt, aki visszafizette a pénzt, mondta az Indexnek adott nagy interjújában Krujcsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója. Először szólalt meg azóta, hogy kiderült, az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek. A főigazgató azt ígérte, nagyon szigorú elszámoltatással ellenőrzik majd, hogy valójában mire ment a pénz. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója az interjúban többek között azt mondta, ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítanak, hogy behajtsák a pénzt. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal annak érdekében, hogy radikálisan csökkentsék az óriás plakátok számát Budapesten, írta Karácsony Gergely főpolgármester kedden. Úgy fogalmazott, az új kormánnyal azokról a jogszabálymódosításokról is készek vagyunk tárgyalni, amelyek lehetővé teszik, hogy eltüntessük az ocsmány épülethálókat, hogy eltakarítsuk végre az üres telefonfülkéket az utcáról, és hogy radikálisan csökkentsük az óriás plakátok számát a városban, hogy soha többé ne lehessen gyűlölet propagandával szennyezni. kedvezményezni a köztereinket és a lelkünket. A főpolgármester hozzátette, a gyűlöletpolitika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat, Budapestet pedig egyszer és mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezetszennyezéstől. Ma a nap első felében még fátyol felhős, napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
6: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
8: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
8: Hobby Rádió. Rádió.
6: Műsorajánló.
9: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
10: Nagy generáció. Illés.
11: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
10: Omega.
12: Oh,
10: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
13: I want to break free.
10: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
8: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
14: Fiatalkorú kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
8: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő.
1: Május 6-án a Frida, valamint Ivet nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Frida német eredetű női név, a Friede elő- vagy utótagú női nevek becézője, jelentése, béke, védelem, valamint körülkerített terület. Ünnepelnek még a Fridák szeptember 20-án és október 19-én is. Becézése Fridácska, Fridu, Friduka, Fridi, jeles viselője a névnek, Bayer Friderika énekesnő, Frida Kahlo mexikói festőnő, valamint ön kedves Frida. Szintén ezen a napon ünnepeljük Ivet nevű kedves hallgatóinkat, a francia eredetű női név, az Ivet, azaz Judit átvétele, jelentése júdeai nő, az Ivettek május 6-án kívül ünnepelnek még január 13-án is. A név becézése Ivetke, Ivetta, Vetti, Vettike, Vettácska, jeles viselője ön, kedves Ivett. Ezen a napon ünnepelnek még a Ditta, Elíz, Evetke, Friderika, Ida, Iduna, János, Judit, Ovidius, Szavéta, Tamara, Tankréd, valamint Zsóka nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk! Csak szeretnénk.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával május 6-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1635. május 6-án egyetemet alapított Nagyszombaton Pázmány Péter bíboros esztergomi érsek, amelynek irányítását a jezsuita rendre bízta. A 18. századdal folytatjuk. 1758. május 6-án megszületett Maximilien Robespierre, a francia forradalom egyik vezetője. Lépjünk a 19. századba. 1840. május 6-án Nagy-Britanniában kiadták a világ első bélyegeit, a Viktória királynő portréját ábrázoló fekete egypenist és kétpenist. Maradunk még a 19. században. 1856. május 6-án született Sigmund Freud, osztrák pszichológus, filozófus, a pszichoanalízis atya. Folytatjuk a 20. századdal, 1915. május 6-ával. Kenosában, Wisconsin államban megszületett Orson Welles, amerikai filmrendező és színművész. Filmjeiből Aranypolgár, Az óra körbejár, A shanghai asszony és A Macbeth. Jómódú családból származott, szüleit korán elvesztette, így gyámság alatt nőtt fel. A Woodstocki magániskola elvégzése után járt Írországban, Marokkóban és Spanyolországban. 1934-ben vándorszínészként Tibolt szerepében tűnt fel a Broadway-n. 1937-ben megalapította a Mercury Theatert, ahol a Világok harca című elhíresült rádiójátékát is bemutatták. A botrányt kavaró hangjáték hatására amerikaiak százai sereglettek az utcára, mert komolyan vették a marslakók föld elleni invázióját. Még mindig a 20. század, de már a közepe. 1953. május 6-án született Tony Blair, Nagy-Britannia miniszterelnöke. És még mindig a 20. század. 1961. május 6-án megszületett George Clooney, amerikai színész, rendező, producer. Ismertebb filmjei az Ocean's 12, az Ocean's 11, a Viharzóna, a Mintakámfor, Pacemaker és az Alkonyattól Pirkadatig. Még mindig a 20. századé a főszerep. 1975. május 6-án Bécsben 83 éves korában meghalt Mindszenty József, esztergomi érsek, bíboros és Magyarország hercegprímása, akit 1949-ben hazaárulás vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.

0: Üzenet a példabeszédek második részéből.
1: Ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. május 6-a, szerda. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Evangélium Szent János könyvéből, 15. fejezet 1-től a 8. versig. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjetek és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bőtermést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Elmélkedés. A keresztény élet nem erkölcsi erőfeszítés, vagy egy szabályrendszer szigorú követése, hanem élő kapcsolat Krisztussal. Nem arról van szó, hogy időnként, ha szükségünk van rá, közel kerülünk hozzá, hanem hogy állandóan vele élünk. Ezt tanítja nekünk a mai evangélium példabeszéde. A szőlőtő és a szőlővessző nem létezik egymás nélkül. A vessző elhal, ha leszakad a tőről, a tő pedig nem terem gyümölcsöt, ha nincs rajta hajtás, vessző. Ez a kép egészen bensőséges egységre utal. Nem csak Jézus követői vagyunk, hanem részesedünk az ő életében. A hit valóságos, mély kapcsolat vele. Ez a kapcsolat érleli a gyümölcsöt. De mi a gyümölcs? A szeretet, az irgalmasság, a béke, a másokért vállalt szolgálat, vagyis mindaz, ami az evangélium igazságából és öröméből megvalósul bennünk és általunk. Nélkülem semmit sem tehettek, mondja Jézus. Ez nem fenyegetés, hanem kiózanító igazság. Ha elszakadunk tőle, elfogy az életerőnk. De ha benne maradunk, átjár minket az ő ereje, bölcsessége, türelme és irgalma. És ez nem a mi emberi teljesítményünk, hanem mindez neki köszönhető, aki bennünk él. Sokan úgy próbálnak gyümölcsöt teremni, hogy leszakadó ágként küszködnek, és észre sem veszik, hogy nincs táplálék forrásuk. Az igazi élet abból fakad, ha újra és újra visszatérünk a forráshoz, ha kapcsolódunk az élő szőlőtőhöz, és engedjük, hogy Krisztus éljen bennünk. Uram Jézus Krisztus, te vagy az élő szőlőtő, én pedig csak akkor hozhatok gyümölcsöt, ha vesszőként hozzád kapcsolódok. Oly sokszor próbálok önerőből élni, és csak akkor fordulok hozzád, amikor már elfáradtam. Taníts meg minden nap újra kapcsolódni hozzád, időt és figyelmet szentelve tanításodra. Add, hogy ne magamat keressem, hanem benned találjam meg az életem értelmét. Töltsd be lelkemet a te éltető erőddel, hogy gyümölcsöt teremjek a világban, és másokat is hozzád vezessek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes köszön.
6: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az alma vagy egyéb gyümölcsök, illetve zöldségek fogyasztása nem helyettesítheti a fogmosást? Mert a különféle gyümölcsök cukor és sav tartalma is ártalmas a fogakra. A banán, a tarka, baba, mazsola és a spenót kálium tartalma megakadályozza a kisebb ráncok szarkalábak kialakulását. A citrom gőze egyes kísérletek szerint a meningokókusz, a streptokókusz és a pneumokókusz törzsekbe tartozó kórokozókat 2 órán belül képes elpusztítani. Ezen kívül erősíti a szívet, az érfalakat, a szimpatikus idegrendszert, illetve lázcsillapító hatású.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek remegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár. De nekünk csak ősz volt. Egyszerűen ősz. Fehér ingeden megcsillant a fény. És én emlékszem, pontosan emlékszem, hogy mit mondtam neked. Egy év telt el azóta. Egy század. Egy örökké valóság.

Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére, a napsugárra, és a boldogságra, amit elvesztettem. Egy örökké valóság telt el az úton. Egy szám.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma is egy csirkét fogunk készíteni, párolt csirke mellett fóliában, héjában sült burgonyával egybekelve. A hozzávalók a következő: 60 deka csirkemellfilé, 10 deka gomba, 5 deka paprika, 5 deka paradicsom, 10 deka békönszalonna, 3 gereszt fokhagyma, 2 deci száraz tokai furmint, só, bors, mustár, kakukkfű, rozmarin és 60 deka közepes burgonya. Az elkészítése a következő: körülbelül 15 dekás csirkemelleket egyenként felvágjuk. Besózzuk és borsózzuk, majd vékonyan bekenjük mustárral. A paprikát, paradicsomot, gombát kockára vágjuk, és beletörtjük a csirkemellekbe, elkészítjük a 4 nagyobb darab alufóliát, egyenként belehelyezzük a húsokat. Megszórjuk kakukkfűvel és zúzott fokhagymával, majd befedjük a békönszalonnával, aminek a tetejét rozmaringgal fűszerezzük. A fólia széleit felhajtjuk, amolyan kis batyukat készítünk. Ám mielőtt lezárnánk, mindegyik csomagba fél deciliter száraz furmintot öntünk. Furmint helyett használtunk bármilyen száraz fehér bort is. Tegyünk a csomagokat tepsibe, köré helyezzünk héjas, de megmosott burgonyákat. Körülbelül 160-180 fokos sütőben 35-40 percig sütjük. Friss bazsalikommal díszítjük.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
5: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Kamureklám.
1: Biztos úr, mondja már meg kérem, hogy én most Budán vagyok, vagy Pesten? Jaj, bácsika, hogy lehet ilyen hülyét kérdezni? Hát mit tehetek én róla? Maga volt itt egyedül.
0: Kamureklámot hallottak.
2: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to The Hobby Radio.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi. A szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
11: Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk az érettségizőknek, megbukott Romániában az Európa barát kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balázsi Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke is reagált az interjúra. Szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladatsora 2 részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül 2 kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt írta, hogy a Dabas környékén élő vádott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vett egy 40 cm penke hosszúságú bozót vágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Ma a nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb zápor eső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
10: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
12: Társadalmi célú hirdetés következik.
13: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
0: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
9: Jogomvan.hu.
14: Jogomvan.hu.
9: Jogi segítség mindenkinek.
14: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
14: Dexablock.
15: Fájdalom csillapító.
14: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
16: Dexablock. Fájdalom csillapító.
14: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
17: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
18: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
19: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
19: Reklámot hallottak.
3: Hobbirádió.hu.
20: A rádiót!
21: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő. Társadalmi célú közleményt hallotta.
20: Hobby Rádió.
21: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
22: Május 6-a szerda. A fővárosban ma reggel 8 órától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták mától a 18. kerületben a Vlasics Gyula utcát a Baross utcánál gázvezeték javítása miatt. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Lezárták a 7. kerületben a Rumbok-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbót utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcában a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
23: Kellemes rádiózást kívánok. Adél vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Reggeli műsorunk második órájával folytatjuk. Ezen a reggeli napon Ivett és Frida nevű hallgatóinkat köszöntjük. Magyarországon 16 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Zene után folytatjuk.
3: Hobby Rádió.
24: Fogalmai

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 6-án a Frida, valamint Ivett nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Frida német eredetű női név, a Friede elő- vagy utótagú női nevek becézője, jelentése béke, védelem, valamint körülkerített terület. Ünnepelnek még a Fridák szeptember 20-án és október 19-én is. Becézése Fridácska, Fridu, Friduka, Fridi, jeles viselője a névnek, Bayer Friderika énekesnő, Frida Kahlo mexikói festőnő, valamint ön kedves Frida. Szintén ezen a napon ünnepeljük Ivett nevű kedves hallgatóinkat, a francia eredetű női név, az Ivett, azaz Judit átvétele, jelentése júdeai nő, az Ivettek május 6-án kívül ünnepelnek még január 13-án is. A név becézése Ivetke, Ivetta, Vetti, Vettike, Vettácska, jeles viselője ön, kedves Ivett. Ezen a napon ünnepelnek még a Ditta, Elíz, Evetke, Friderika, Ida, Iduna, János, Judit, Ovidius, Szavéta, Tamara, Tankréd, valamint Zsóka nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 6-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1635. május 6-án egyetemet alapított Nagyszombaton Pázmány Péter bíboros esztergomi érsek, amelynek irányítását a jezsuita rendre bízta. A 18. századdal folytatjuk. 1758. május 6-án megszületett Maximilien Robespierre, a francia forradalom egyik vezetője. Lépjünk a 19. századba. 1840. május 6-án Nagy-Britanniában kiadták a világ első bélyegeit, a Viktória királynő portréját ábrázoló fekete egypenist és kétpenist. Maradunk még a 19. században. 1856. május 6-án született Sigmund Freud, osztrák pszichológus, filozófus, a pszichoanalízis atya. Folytatjuk a 20. századdal, 1915. május 6-ával. Kenosában, Wisconsin államban megszületett Orson Welles, amerikai filmrendező és színművész. Filmjeiből Aranypolgár, Az óra körbejár, A shanghai asszony és A Macbeth. Jómódú családból származott, szüleit korán elvesztette, így gyámság alatt nőtt fel. A Woodstocki magániskola elvégzése után járt Írországban, Marokkóban és Spanyolországban. 1934-ben vándorszínészként Tibolt szerepében tűnt fel a Broadway-n. 1937-ben megalapította a Mercury Theatre-t, ahol a Világok harca című elhíresült rádiójátékát is bemutatták. A botrányt kavaró hangjáték hatására amerikaiak százai sereglettek az utcára, mert komolyan vették a marslakok föld elleni invázióját. Még mindig a 20. század, de már a közepe. 1953. május 6-án született Tony Blair, Nagy-Britannia miniszterelnöke. És még mindig a 20. század. 1961. május 6-án megszületett George Clooney, amerikai színész, rendező, producer. Ismertebb filmjei az Ocean's 12, az Ocean's 11, a Viharzóna, a Mintakámfor, Pacemaker és az Alkonyattól Pirkadatig. Még mindig a 20. századé a főszerep. 1975. május 6-án Bécsben 83 éves korában meghalt Mindszenty József, esztergomi érsek, bíboros és Magyarország hercegprímása, akit 1949-ben hazaárulás vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet a példabeszédek második részéből.
1: Ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: 2026. május 6-a, szerda. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Evangélium Szent János könyvéből, 15. fejezet 1-től a 8. versig. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Elmélkedés. A keresztény élet nem erkölcsi erőfeszítés vagy egy szabályrendszer szigorú követése, hanem élő kapcsolat Krisztussal. Nem arról van szó, hogy időnként, ha szükségünk van rá, közel kerülünk hozzá, hanem hogy állandóan vele élünk. Ezt tanítja nekünk a mai evangélium példabeszéde. A szőlőtő és a szőlővesző nem létezik egymás nélkül. A vesző elhal, ha leszakad a tőről. A tő pedig nem terem gyümölcsöt, ha nincs rajta hajtás, vessző. Ez a kép egészen bensőséges egységre utal. Nem csak Jézus követői vagyunk, hanem részesedünk az ő életében. A hit valóságos, mély kapcsolat vele. Ez a kapcsolat érleli a gyümölcsöt. De mi a gyümölcs? A szeretet, az irgalmasság, a béke, a másokért vállalt szolgálat, vagyis mindaz, ami az evangélium igazságából és öröméből megvalósul bennünk és általunk. Nélkülem semmit sem tehettek, mondja Jézus. Ez nem fenyegetés, hanem kiózanító igazság. Ha elszakadunk tőle, elfogy az életerőnk. De ha benne maradunk, átjár minket az ő ereje, bölcsessége, türelme és irgalma. És ez nem a mi emberi teljesítményünk, hanem mindez neki köszönhető, aki bennünk él. Sokan úgy próbálnak gyümölcsöt teremni, hogy leszagadó ágként küszködnek, és észre sem veszik, hogy nincs táplálék forrásuk. Az igazi élet abból fakad, ha újra és újra visszatérünk a forráshoz, ha kapcsolódunk az élő szőlőtőhöz, és engedjük, hogy Krisztus éljen bennünk. Uram Jézus Krisztus, te vagy az élő szőlőtő, én pedig csak akkor hozhatok gyümölcsöt, ha vesszőként hozzád kapcsolódok. Oly sokszor próbálok önerőből élni, és csak akkor fordulok hozzád, amikor már elfáradtam. Taníts meg minden nap újra kapcsolódni hozzád, időt és figyelmet szentelve tanításodra, add, hogy ne magamat keressem, hanem benned találjam meg az életem értelmét. Töltsd be lelkemet a te éltető erőddel, hogy gyümölcsöt teremjek a világban, és másokat is hozzád vezessek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az alma vagy egyéb gyümölcsök, illetve zöldségek fogyasztása nem helyettesítheti a fogmosást? Mert a különféle gyümölcsök cukor és sav tartalma is ártalmas a fogakra. A banán, a tarka baba, mazsola és a spenót kálium tartalma megakadályozza a kisebb ráncok szarkalábak kialakulását. A citrom gőze egyes kísérletek szerint a meningokókusz, a streptokókusz és a pneumokókusz törzsekbe tartozó kórokozókat 2 órán belül képes elpusztítani. Ezen kívül erősíti a szívet, az érfalakat, a szimpatikus idegrendszert, illetve lázcsillapító hatású.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1198. II. Endre hercegnek Hercegovinában és Dalmáciában szerzett vívmányainak emléke. 1338. Erzsébet, III. András és Fenenna királyné leánya meghal a Tössi zárdában. Vele Nőágon is kihal az Árpádház. Zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Jó napot kívánok, Csonka András vagyok. Önök most a Hobby Rádió adását hallgatják. Kérem, tegyék ezt máskor is.

Továbbra is Adél vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy a Hankook cég Szent Flórián napján köszönetet mondott az életmentők munkájáért, és abroncsadományozással támogatja a biztonságos segítségnyújtást. Emellett olvasható portálunkon, hogy a Ferencvárosi VGKE Lámpás klubjában Acsay Péter történelemtanár tartott előadást a majális eredetéről és ünnepköréről, amely érdekes betekintést nyújtott a hallgatóság számára. A Vakok és Gyengénlátók Békés megyei Egyesülete szintén fontos eseményt szervez, hiszen július 20 és 24-e között 4 éjszakás kirándulást tart a Balaton felvidékre, amely remek lehetőség a természetjárásra és a közösségépítésre. A Kispesti Lámpás Klub is készül egy különleges programmal pünköst alkalmából, amely ünnepi hangolódást ígér. Végül, de nem utolsó sorban, a Vakok Boldog Battyányi Stratman László Katolikus Intézménye látás- és mozgássérült kórusa jótékonysági hangversenyt ad, amelyre mindenkit szeretettel várunk. A részletekért látogasson el a hobbirádió.hu oldalra, ahol további információkat találhat az említett eseményekről és sok más érdekes hírről. Zene után folytatjuk.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: A leendő miniszterelnök szerint az Orbán kormány kifosztaná a kasszát. Zajlik a nagy tavaszi élelmiszergyűjtés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt írta, hogy a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Thar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter szerint a magyar közoktatás irányítását régen kivették a szakma kezéből. Thar Zoltán kedden a Facebookon úgy nyilatkozott, ma még Takaró Mihály az érettségi követelmények és a nemzeti alaptanterv teljhatalmú ura, aki a Karmelita Kolostorból irányít politikai ideológiai alapon. Feladata nem a korszerű, kritikus gondolkodásra nevelő tudás átadása, hanem egy kirekesztő, felülről diktált ideológiai kánon rákényszerítése a magyar diákokra. A kormányváltással egészen más helyzetbe került a Magyar Tudományos Akadémia, mint volt az elmúlt 6 évben, hangsúlyozta Pósfai Mihály, a Tudós Társaság kedden megválasztott új elnöke, aki sajtótájékoztatón számolt be az intézmény jövőjét illető elképzelésekről. Pósfai Mihály az MTA 22. elnöke felidézte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen hétfőn azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában egyaránt számít az MTA közreműködésére. Ezt nagyon bíztatónak nevezte Pósfai Mihály. Az akadémia júliusban hivatalba lépő új elnöke szerint ezek a változások azt is jelentik, hogy kitárult egy új horizont. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén, közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az Élelmiszerbank hasonló kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásai közé tartoztak. Eddig több mint 1 millió segélycsomagot juttattak el rászorulókhoz. A szervezet legutóbbi novemberi gyűjtésén több mint 500 milliárd forint értékű adomány gyűlt össze, és 100 000-nél is többen segítettek. Idézték fel a közleményben. Hozzáfűzték, a mostani akcióval is több 100 millió forint értékű élelmiszer adomány összegyűjtése a céljuk. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésen mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A vásárlók a felajánlott tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket vásárolhatnak, majd azt a kijelölt gyűjtőpontokon adhatják le. Ma a nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó? A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Kedő.
3: Társadalmi célú közleményt hallotta.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Május 6-a szerda. A fővárosban ma reggel 8 órától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták mától a 18. kerületben a Vlasics Gyula utcát a Baross utcánál gázvezeték javítása miatt. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Lezárták a 7. kerületben a Lumbok-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbót utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcával a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
6: Európában a 8. századtól ismerünk ilyen simító eszközöket. Ezek korabeli változatban nem hasonlítottak a mai vasalóhoz. Kődarab, fadarab, üvegdarab volt olyan kialakításban, hogy az egyik oldala sima volt, a másik oldalon pedig a kéz számára valamiféle olyan felület volt, amivel azt a darabot mozgatni lehetett.
7: Egy vaslap, amelyre egy fogantyút rögzítettek, és amelyet a kályhára helyezve melegítettek. Néha bizony a gondos háziasszony keze megégett, így más módszert kellett keresni.
6: A vasalóknál betétet alkalmaztak. Ezek a betétek, ezek az esetek többségében öntött vagy kovácsolt vasbetétek voltak. Ez a betét nem csak vas volt, hanem sok esetben tégla is. A vasalást még a 19. században is téglázásnak nevezték.
7: A cél az volt, hogy magában a vasalóban fejlesztenek ki hőt. Ekkor jöttek a szenes vasalók, azonban az égéstermék, azaz a szénmonoxid kiáramlása sok balesetet okozott.
6: Ez a pici kis kémény, ezt úgy hívták, hogy kamin, magát a vasalót kaminos vasalónak nevezték. Ezzel próbálták az égés termékek áramlását egy meghatározott irányba terelni.
7: A vasalók fejlesztése párhuzamosan haladt az újabb és újabb energiahordozók megjelenésével. A folyékony üzemanyagok, a spiritus, a benzin, a kerozin elterjedésével ezekkel kezdtek kísérletezni. A spiritus került ki győztesen.
6: Egy ilyen spiritus vasaló több részből állt, alapvetően állt egy tartályból, amibe a spiritus beletöltötték. A tartályból egy kanóc vezetett egy csövön keresztül abba az égőfejbe, amibe végül is aztán a lángot meggyújtották.
7: Az elektromosság felfedezése és 19. század végi elterjedése a vasalókat is utolérte. Kevesen tudják, de az elektromos árammal működtetett vasaló magyar szabadalom.
6: Cipernoszki Károly volt 1890-ben, aki az első elektromos vasaló szabadalmat bejelentette, és arra meg is kapta a szabadalmat. Érdekes dolog, persze nem egyedi, hogy a történetírók nem őt említik a vasaló, az elektromos vasaló feltalálójaként, hanem egy amerikait, egy Carpenter nevű urat, aki csak 2 évre rá találta föl ugyanezt a dolgot.
7: A ruhák simításához 3 dologra van szükség. Hőre, forró és nehéz felületre, valamint nedvességre, azaz gőzre.
6: Az 1930-as, 40-es években megoldották először a háztartási vasalók hőmérséklet szabályozását, akkor már képesek voltak arra is, hogy a vasalót föltöltsék vízzel, és magában a vasalóban az elektromossággal állítsák elő a gőzt.
7: Az elmúlt fél évszázad a tulajdonságok tökéletesítésével telt. Elektromos áram hevítette fűtőszálak melegítik a talp belső fémrészét, valamint a vizet 100 fokra, hogy az gőzzé váljon. Nemrég egy jelentős szerkezeti újítás következett. A gőz és a talp melegítése külön vezérelhetővé vált. A következő lépés a digitális kijelzésű lehet, amelynek fejlesztései még folynak. De az igazán nagy forradalmi áttörés a sokak által áhított önjáró vasaló lenne.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
7: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
8: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
8: Jó szórakozást! Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Üzent a leköszönő miniszterelnök a digitális polgári köröknek. Eltörlik a földszínéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, nincs ezen mit szépíteni. Áll abban a posztban, amelyet a 444.hu keddi cikke szerint Orbán Viktor a Fidesz elnöke írt, és amelyet a különböző digitális polgári körök csoportjaiban osztottak meg a Facebookon. A szöveg szerint a leköszönő miniszterelnök azt írta, még sosem dolgoztak ennyit kampányban, mégis elveszítették a választást. Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak e-mailben is eljuttatott üzenetben hozzátette, a DPK-k tagjainak és a harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Szerinte ezt a kiállást mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politika történetben. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz-KDNP kormányt. Az állítás nem igaz, írta Gulyás Gergely Facebook oldalán. A leköszönő tárcavezető arra reagált, hogy Magyar Péter a választásokon győztes Tisza párt elnöke, leendő miniszterelnök kedden a Facebookon azt írta, a birtokukba jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát, és a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. Eltörlik a föld színéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Fejlesztési szándékunk egyértelmű, a jelenlegi hányatott sorsú és rossz emlékű intézmény épületét teljes körűen elbontani, közölte a Telex érdeklődésére a Szőlő utcai javítóintézet üres épületének új tulajdonosa. A javítóintézet kiürített épületét több mint 2,5 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg márciusban, majd alig néhány nap alatt értékesítették is. A javítóban kitört botrány sorozat után a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Földrengés volt Horvátországban kedre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érezni lehetett, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Azt írták, hogy a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az Obszervatórium. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók csatornába rekedt kis trókát mentettek Fonyódon, derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzéséből. Az emojikkal gazdagon ellátott közlemény szerint nem tudni, hogyan került a csatornába az apró négylábú, de hogy meg volt ijedve, az biztos. Két tűzoltó két oldalról igyekezett megközelíteni a kis állatot sikerrel, úgyhogy végül épségben kihozták, lefényképezték, majd szabadon engedték. Ma a nap első felében még fátyolfelhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
4: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Reklám következik.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Dexoblock.
8: Fájdalom csillapító.
7: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
9: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Dexablok.
10: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
11: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
12: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
13: Reklámot hallottak.
14: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
15: Reklámot hallottak.
16: Hobby Rádió.
17: Társadalmi célú közlemény következik.
18: Közeledik az adóbevallás ideje.
19: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
20: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
19: 18-12-99-82-1-41.
20: Nos, adód, vagy nem adód, adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió!
19: A jövedelemadó... Nevű.
17: Társadalmi célú közleményt hallottak.
20: Hobby Rádió!
21: Hallottál már erről a rádióról?
22: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
19: Hobby Rádió. A hangadó.
20: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
17: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
23: Május 6-a szerda. A fővárosban ma reggel 8 órától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták mától a 18. kerületben a Vlasi Gyula utcát a Baros utcánál gázvezeték javítása miatt. A Baros utcában a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Lezárták a 7. kerületben a Lumbok-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbót utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcában a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani.
24: Hobby Rádió. Rádió.
25: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
26: Kellemes rádiózást és tökéletes vételt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál ismételten Tengera Zsoltot hallják, és egy újabb óra a Movie and Musical, benne pedig a Kill Bill című filmmel fogunk ma foglalkozni. Adva van a filmben egy terhes nő, akit eddig ismeretlen okokból az esküvőjén mészárolnak le egykori gangster társai, násznépestül, embrióstól, mindenestül. 10-ből 9-en meg is halnak, csak épp az arra nem. Sőt, 4 év kóma után magához tér, a tenyeréből kiolvasva, hogy mennyi ideig hagyta az ápolónak, hogy visszaéljen a helyzettel, majd felkerekedik, hogy bosszút álljon. Itt bizony vér fog folyni, rengeteg vér, de hősünket ez nem zavarja, ha esetleg csömöre lenne, átvált fekete-fehérbe. Most pedig jöjjön a filmbe a 2 darab muzsika, utána pedig jövök vissza a film részleteivel, illetve a többi zenével.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
3: Szivárvány.
4: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
5: Akik esetleg később csatlakoztak volna a műsorunkba, a mai Movie and Musicban a Kill Bill részleteit fogom önökkel ismertetni. Méghozzá adott egy terhes nő, aki igazi macsó szerepben tetszeleg a western filmek magányos, bosszúálló hősejű, aki ugyan racionálisan mérlegel, de könyörtelen és eltántoríthatatlan. Nő férfi szerepben. Sokat láttunk már ilyet, meg is szoktuk, meg is untuk, majd ismét megszoktuk, újabban pedig nem nagyon veszünk róla tudomást. De mi van akkor, ha a maszkulin szerepet magára öltő nő indítéka a bosszúra éppen anyai ösztön, illetve az anyaságtól való megfosztottsága? Hogyan azonosuljunk egy női motiváció hatására férfi szerepet öltő nővel? Ehhez minimum transvesztitának kellene legyünk, na de hát nem mindenki az. Tarantino óvintézkedése ez, hiszen nem akarja, hogy bárkivel is túlságosan azonosuljon a néző. 3 filmet megcsinált úgy, hogy legalább 2, de inkább fél tucat egyformán fontos figurával dolgozott, azonosulásról szó sem volt, maradt az ironikus távolságtartás, hiszen messziről könnyebb zseniálisat alkotni.

0: Hobby Rádió.
1: Jövő zenék egy órában az önök kedvéért.
2: Az önök kedvéért.
3: Ugyanaz a többszólamú elbeszélésmód jellemzi a Kill Bill-t, mint annak idején a Ponyvaregényt, ezt csak Dosztojevszki csinálhatta jobban, de kizárólag leírva, hogy minden olvasásba komolyan bele kelljen betegedni. A Tarantino filmeknél nem kell, ő ennél humánosabb vérrel és szamuráj karddal őrzi meg a néző lelki békéjét, ám ha véletlenül veszélyes vizekre evezne, rögtön jön a megváltó hipererőszak, és nyugodtan dőlhetünk hátra a röhögéstől, semmi komoly egyébként, csak a szokásos csonkítás, ami ő szerinte tök vicces.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Movie and Music.
0: Filmzenék
1: egy órában.
2: Quentin Tarantino 6 év után jelentkezett új filmmel, de egyáltalán nem sokallom az időt, bárcsak 6 évente lehetne részem ilyen filmélményben. A Kill Bill sok szempontból tovább lépés az eddigiekhez képest. Jóval visszafogottabb, enyhén stilizált dialógusok, melyek azonban éppen annyira pontosak és tökéletesek, mint a korábbi filmek beszédfolyamai. Flashback technikával bonyolított, de alapvetően egyszerű, lineáris fejezetekre bontott szerkezet, a ponyvaregény zárójeles pontos struktúrájával, valamint a Jackie Brown kiagyásos csattanós erődemonstrációja után majdhogy nem visszalépés. Összességében mégis továbbfejlődés egy grandiózus sasszé a film mint médium irányába. A kutyaszorítóban leginkább verbális film, a ponyvaregény miközben nagyon sokat megtart a verbalitásból, már a szerkezetre összpontosít, a Kill Bill pedig Tarantino első igazán vizuális filmje.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
6: Megmaradt a finom humor a mindennapok banalitásának ütköztetése a vérontással és az emberöléssel. Minden eddiginél erősebben jelen vannak a nagymesterek, elsősorban a kínai és a japán kungfu filmek elkövetői, de van itt sok más is, mint például Spaghetti Western, olasz gangster utánérzés és a többi. Régi filmek fordulatai, mozdulatai és helyzetei, melyek ki tudja milyen rendszer alapján kerülnek elő a lexikon agyból, hogy aztán a megfelelő módon összeállítva valami egész hiszen mást mutassanak meg saját magukból is. Az igazi váltást azonban a vizualitás jelenti. Ebben a filmben a képek mesélnek, nem a szereplők vagy a szerkezet. A Kill Billnek is megvan a maga kertvárosi idill jelenete. Itt azonban nincs szükség a helyzet legalább annyira abszurd voltának szóbeli nyomatékosítására. A ház előtt kerti játékok jelzik, hogy itt bizony gyermek lakik. Majd a késpárbaj közepén a két nő megáll az ablak előtt, és a rutinosabbak már sejtik, hogy mi következik. Szép lassan begördül a sárga iskolabusz, majd megjelenik a kislány és elindul a ház felé. Ezt a két vérengző Amazon egyre növekvő tanástalansággal szemléli, majd amikor a kislány belép az ajtón, elteszik a kést. Mindezt egyetlen szó nélkül. A humor jellege ugyanaz, mint régen, ráadásul a közvetítő médium, itt már maga a film.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Movie and Music.
3: Filmzenék
2: egy órában.
3: Egy órában.
4: A Kill Bill-t nem fogják hosszan idézni fanatikusok, itt nincs Madonna beszélgetés, vagy bibliai idézet a kivégzések előtt, itt képek vannak, beállítások, kameramozgások és felsnittelt jelenetek. Nem lesz önálló életet élő filmzenealbum, miközben a zenehasználat minden eddigi próbálkozáson túltesz. A zene nem illusztrál, hanem koreografál, nem ellenpontoz vagy karikíroz, nem egy különálló aspektus, amit a kívánt hatás érdekében illesztenek a meglévő anyaghoz. Szerves része a kép-hang kombinációnak, nem a jelenet után kullogva módosítgat az atmoszférán, épp ellenkezőleg sokszor a zenei betétre épül a jelenet ritmusa, hangulata és éppen ezért a kimenetele is. Ennek legzseniálisabb példája a Lucy Liu féle csapat bevonulása a Kék Levelek háza nevű szórakozóhelyre. Szép lassan az összes figura megtalálja a zenének azt a vonulatát, melyhez mozgását igazítja. Ezután a vágás ritmusa is igazodik, végül pedig maga a beállítás is azáltal, hogy a legelől lépdelő, a zenének behódolni sehogyan sem akaró, Lucy Liu-t a kamera kizárja a képből és csak a mögötte lépkedőket mutatja, épp elég távolról ahhoz, hogy ez a gesztus egy erőteljes arrébb taszajtáshoz hasonlítson. Remélem mindenkinek kellő információval tudtam szolgálni a Kill Bill filmről, és senki se felejtse el, hogy a Kill Billnek már kettő része van, amit meg lehet tekinteni, mindenkinek ajánlanám, hogy szépen sorjában haladjon. Az elmúlt egy óra hosszában Gera Zsoltot hallották, mindenkinek további kellemes rádiózást kívánok, a viszonthallásra!

0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
1: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
2: Beállítana egyes kifizetéseket a leendő miniszterelnök, a főváros radikálisan csökkenteni az óriás plakátok számát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszúrást. Erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatika építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán kedden a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderre kialakítása, egy egységes IT modell mentén az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok ésszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. Már volt, aki visszafizette a pénzt, mondta az Indexnek adott nagy interjújában Krujcsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója. Először szólalt meg azóta, hogy kiderült, az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek. A főigazgató azt ígérte, nagyon szigorú elszámoltatással ellenőr érzik majd, hogy valójában mire ment a pénz. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója az interjúban többek között azt mondta, ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítanak, hogy behajtsák a pénzt. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal annak érdekében, hogy radikálisan csökkentsék az óriás plakátok számát Budapesten, írta Karácsony Gergely főpolgármester kedden. Úgy fogalmazott, az új kormánnyal azokról a jogszabálymódosításokról is készek vagyunk tárgyalni, amelyek lehetővé teszik, hogy eltüntessük az ocsmány épülethálókat, hogy eltakarítsuk végre az üres telefonfülkéket az utcáról, és hogy radikálisan csökkentsük az óriás plakátok számát a városban, hogy soha többé ne lehessen gyűlölet propagandával szennyezni a köztereinket és a lelkünket. A főpolgármester hozzátette, a gyűlöletpolitika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat, Budapestet pedig egyszer és mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezetszennyezéstől. Ma a nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
3: Hobby Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
7: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó, vevő. Társadalmi célú közleményt hallotta.
8: Hobby Rádió.
9: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
10: Május 6-a szerda. A fővárosban ma reggel 8 órától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták mától a 18. kerületben a Vlasi Gyula utcát a Baros utcánál gázvezeték javítása miatt. A Baros utcában a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Lezárták a 7. kerületben a Lumbok-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbót utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcával a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani.
9: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
11: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál.
12: Mindenkinek nagyon kellemes szép napot kívánok, ez már a Koktél mostantól kezdve. Én Tóth Mihály Nikulett fogja önöknek kevergetni, kavargatni, kotyvasztani a kizárólag alkoholmentes koktélt. Ennek ellenére vérpesdítő lesz, hisz frissebbnél frissebb híreket, információkat hoztam önöknek. Az első órában szó lesz nem sokára arról, hogy állítólag a nagymál nem betegség, ezért a TB nem támogatja a megkisebbítő műtéteket. Ezen túl ugye szentelünk néhány percet a kultúrának. A mai nap folyamán Öveges Enikő szerkesztésében Beszéljünk nyelveket című könyvet fogom ismertetni önöknek, illetve ennek jelentőségét, hogy miért is kell mondjuk tisztán beszélnünk, és miért is fontos, hogy a gyermekünknek is ezt tanítsuk meg. Ezen túl szó lesz arról, hogy a 13 milliós lakosságra mindössze 7000 egészségügyi dolgozó jut, de hogy hol és miért is alakult ki ez a helyzet, az kiderül ebben az órában. Többek között még arról is szó lesz ebben az órában, hogy ausztrál kutatók kimutatták, hogy az igen magas fehérje tartalmú étkezés túlsúlyos és elhízott embereknél elősegíti a zsír égetést. Azt hiszem, ebben az órában is érdemes velünk tartani, és a következő órában, előrejáróban elmondanám önöknek, hogy szó lesz a házi kedvencekről, a kutyáról, a macskáról, és arról, hogy ezek milyen betegségeket terjeszthetnek. Tehát, hogyha tehetik, akkor tartsanak velem a következő 2x60 percben, most egy kicsit lazítsanak, dőljenek hátra, hisz érkeznek a jobbnál jobb zenék, utána pedig a nagy melleki a főszerep itt a Koktélban.
11: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
13: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
14: Műsorajánló.
15: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
16: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
17: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
18: Szivárvány! Szivárvány!
19: Szivárvány!
20: Szivárvány!
19: Szivárvány! Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
21: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
11: legfiatalkorúbb kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
16: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
9: Műsorajánlót hallottak.
13: Hobby Rádió.

0: Azt gondolom, a férfiakat most felcsigáztam azzal, hogy a nagy Melleki a főszerep itt a koktélban. Na de hogy miről is van szó? Ha valakinek túl nagyok a mellei, az nem betegség, így a mellkisebbítő műtét nem állja a német társadalombiztosítás, áll egy bírósági ítéletben. A nyugat-németországi Darmstadtban található területi bíróság elutasította egy 37 éves nő keresetét, akinek több orvos azt tanácsolta, műtétileg kisebbítesse meg a melleit, hogy elmúljanak a hát fájdalmai, és ne bélyegezze meg a társadalom. A társadalom biztosítója elutasította a késését, így a nő bírósághoz fordult. A bíró úgy ítélkezett, hogy az ilyen beavatkozásokat csak akkor állja a társadalom biztosítás, amennyiben a mellek mérete fizikai deformitásként kezelhető, és további egészségügyi problémákat okoz. A bíróság azt is kijelentette, hogy a túl nagy mellek csak abban az esetben okolhatók a hátfájásért, amennyiben nagy fokban eltérnek a test arányaitól. Mivel a paciens elhízott volt, 178 cm magas és 116 kg súlyú, a bíróság szerint ez a kitétel nem áll fenn. Egy szövetségi bíróság 2004-ben úgy rendelkezett, hogy az állami egészségbiztosítás nem fedezheti a mellkisebbítő, illetve nagyobbító műtétet, mivel a mellnek nincs szabványos mérete vagy formája. A mell méretéből adódó lelki problémákat pedig pszichoterápiával kell kezelni, amelynek költségei hiába magasabbak, mint egy plasztikai műtéti, ezt mégis fedezi a legtöbb biztosító. Nos, kedves hölgyek, azt tudom önöknek tanácsolni, hogy nagyobbítani egyáltalán nem érdemes, mondjuk a melleket, de hogyha tényleg egészségügyi problémákat okoz a nagy mellek, akkor bizony érdemes őket megfontolni, vagyis érdemes őket talán kisebbíteni, de járjanak utána, nehogy így járjanak, mint a német nő. Lehet most lázadni, lehet ezt most elfogadni, egy biztos, hogy ez az eset Németországban történt, lehet, hogy Magyarországon egy kicsit másabb a helyzet. Azonban míg megpróbálnak ennek utána nézni, egy kicsit zenélünk, utána pedig a koktélban a kultúrái lesz a főszerep, ugyanis könyvajánlóval érkezek vissza.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a koktélban már is áldozunk néhány percet a kultúrának, ugyanis könyvajánlónk érkezik. Üveges Enikő szerkesztette a Beszéljünk nyelveket című könyvet. A nyelvtudás nélkül manapság már nem is lehet igazi sikereket elérni. Ezt mindenki tudja, Magyarországon mégis csupán minden negyedik ember vallja képesnek magát arra, hogy megszólaljon legalább egy idegen nyelven. Hogyan és miért kell ezen változtatnunk? E kötet segít a válaszadásban. Sikeres, ismert és hiteles emberek a közélet különböző területeiről mesélnek arról, mekkora szerepet játszik a nyelvtudás sikereikben, érvényesülésükben. Megtudhatjuk, ők miért gondolták érdemesnek energiát fektetni a nyelvtudásba, milyen örömökkel és persze nehézségekkel szembesültek a tanulás során. Tapasztalataik, véleményük, összegzése egyszerre szórakoztató és tanulságos olvasmány. Tehát, hogyha erre kíváncsiak, akkor érdemes elolvasni Üveges Enikő szerkesztésében a Beszéljünk nyelveket című könyvet. És én is azt tudom tanácsolni önöknek, hogyha van rá lehetőségük, energiájuk és persze készségük, akkor tanuljanak meg minél több nyelven, hisz annál könnyebben fognak érvényesülni a mai 21. században. Én, bevallom őszintén, küszködök az idegen nyelvek tanulása során, de talán eljön az az idő is, amikor sikerül megtanulni legalább egy idegen nyelvet, nem csak ilyen szavakat összedobálós módon. Ez volt a könyvajánló itt a koktélban, nem sokára arról lesz szó, de csak is a zenék után, hogy 13 milliós lakosságra mindössze 7000 egészségügyi dolgozó jut.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Ha azt mondom önöknek, hogy 13 milliós lakosságra mindössze 7000 egészségügyi dolgozó jut, akkor lehet, hogy felkapják a fejüket. Vajon ez hol történhet meg? Hát Malaviban, ahol a 13 milliós lakosságra mindössze 7000 egészségügyi dolgozó jut, nemrég konferencia kezdődött az egészségügyi dolgozók elvándorlásának megfékezése érdekében. A 763 millió dolláros régóta vált program, melyet részben Nagy-Britannia és Norvégia finanszíroz, azzal a céllal indult útnak, hogy megállítsa Afrika egyik legszegényebb államából az agyelszívást. A terv alapján megduplázták az egészségügyi dolgozók fizetését, újabb munkaerőt képeztek ki, és megpróbálják lebeszélni elképzelésükről a jobb fizetés reményében a tengeren túlon munkát keresőket. Az egészségügyi minisztérium tisztviselője azonban elárulta, hogy a terv nem javította az egészségügyi ellátás színvonalát. Az egészségügyi mérőszámok nem javultak arányosan a befektetett pénz mennyiségével. Miért történik mindez? Tette fel a kérdést az egészségügyi minisztérium tisztviselője. Malawi szeretné látni a program hatásait, ugyanis 100 000 malawi anya közül még mindig 802-en meghalnak szülés közben. Malawiban a lakosság fele kevesebb, mint napi 1 dollárból él. Az egészségügyi intézmények színvonala elkeserítő, és átlagosan 64 000 emberre jut egy orvos. Az országot különösen sújtja a HIV-AIDS világjárvány, mely miatt a várható élettartam mindössze 36 évre csökkent le. A lakosság mintegy 14%-a fertőzött. Azt gondolom, hogy nem csak az egészségügyi dolgozókat kellene megduplázni ebben az országban, hanem igen komoly prevenciót kellene folytatni, mondjuk a szexuális életről, illetve azt gondolom, hogy a napi higiéniás szokásokról, és úgy gondolom, hogy nem ártana minél több szülész, nőgyógyász, illetve olyan kórházak, ahol steril körülmények között tudnának szülni a nők, és akkor nem lenne talán ennyi haláleset szülés közben. De azt gondolom, hogy én innen nem tudom megoldani ezt a problémát. Reméljük, hogy a nagy hatalmak majd erre rájönnek, és segítenek többek között ennek az országnak is. Azonban én most a kikapcsolódásban tudok önöknek segíteni, ugyanis érkeznek a hűsítő vagy melegítő italok, döntsék el, hogy éppen mire van szükségük, ugyanis ezután ausztrál kutatókról lesz szó, akik kimutatták, hogy hogyan is lehet fogyni.
1: Témák. Érdekes emberek. Koktél.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az

0: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
0: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
0: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja főnöket, szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Azt gondolom, hogy Magyarországon is küszködnek a nők túlsúllyal, ugyanis ez tény, hogy ez már népbetegség. Ausztrál kutatók kimutatták, hogy az igen magas fehérjetartalmú étkezés túlsúlyos és elhízott embereknél elősegíti a zsírégetést. Az ilyen jellegű étrend eltörli az átlagos és a túlsúlyos személyek anyagcseréje közötti különbségeket. Korábbi vizsgálatok szerint az elhízott, illetve túlsúlyos férfiak és nők szervezete kevésbé hatékonyan égeti el a zsírt étkezés után, mint normális testalkatú kortársaiké. Ez azt jelenti, hogy ördögi kör alakul ki. Minél kövérebb valaki, annál kisebb esélye van arra, hogy megakadályozza az elfogyasztott zsír lerakódását. A próba reggeli hogyan is nézett ki? Az Ausztrál Egyetem táplálkozás kutatói vezetésével arra keresték a választ, milyen hatással van az étkezés összetétele a zsírbontás hatékonyságára. A vizsgálatban összesen 18 felnőtt személy vett részt, átlag életkoruk 40 év volt. Az alanyok közül 6-an normális testalkatúak, 8-an túlsúlyosak és 4-en elhízottak voltak. A kutatók mindenkinél 3 alkalommal vizsgálták étkezés után a kalória égetés és az energia felhasználás mértékét egy speciális szobában 8 órán keresztül. Az egyik napon az alanyok 14%-os fehérjetartalmú kontroll reggelit és ebédet kaptak. Másik 2 alkalommal kiegyensúlyozottabb 33% körüli fehérjét tartalmazó étkezésben részesültek. A kontroll étkezés után szembeötlő volt, hogy a túlsúlyos és az elhízott vizsgálati alanyok kevesebb zsírt égettek el, mint a soványabb társai. Magasabb fehérje tartalmú étkezés esetén azonban ez a különbség jelentősen csökkent. A nagyobb fehérje tartalom, tehát a súlyfelesleggel rendelkező személyeknél nagyobb mértékben növeli meg a zsírbontás mértékét, mint a normális testalkatúaknál. A kutatók a vizsgálat során fehérje forrásként alacsony zsírtartalmú tejtermékeket, sovány húst és tojást alkalmaztak. A következő vizsgálatukban azt tesztelik majd, hogy a vegetáriánus fehérje források is ugyanígy hatnak-e az elhízott és a túlsúlyos emberek anyagcseréjére. Ez a kutatás ezt mutatta ki, én pedig azt vallom, hogy tényleg minél kevesebb zsírt vigyünk be, mi túlsúlyosak, azonban, hogy mi is az egészséges táplálkozás a személyre szabott, és kérjék ki azt gondolom a dietetikus véleményét.
1: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
3: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
6: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Ennyi félt bele a koktél első órájába, de ne szomorkodjanak, hisz a kötelező percek után én még visszaérkezem, és a következő órában a házi kedvencekről lesz szó, a macskákról és a kutyusokról, illetve hogy milyen betegségeket terjeszthetnek, illetve mikor, melyik állattal kell vigyázni, gondolok itt az alvásra, vagy az evésre, vagy a harapásra, vagy a karmolásra. Hogyha önök is kíváncsiak erre, akkor ne menjenek sehová, pár perc múlva ígérem, visszajövök.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
10: Pienso que un sueño para

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk az érettségizőknek, megbukott Romániában az Európa barát kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balázsi Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke is reagált az interjúra, szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladat sora két részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül kettőt kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt írta, hogy a Dabas környékén élő vádott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vett egy 40 cm penke hosszúságú bozót vágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Ma a nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb zápor eső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Dexablock.
9: Fájdalom csillapító.
8: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
10: Dexablock. Fájdalom csillapító.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
11: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
12: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus.
2: Ha Esztrik Beton, Petronella.
6: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
13: Reklámot hallottak.
14: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
15: Társadalmi célú közlemény következik.
16: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
17: Nos, adó vagy nem adó, adó.
16: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelem adó. Vedő.
15: Társadalmi célú közleményt hallottak.
14: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
18: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál.
19: Ez már a Koktél második órája, én még mindig Tóth Mihály Nikolát vagyok, és inkevergetem önöknek a frissítő, hűsítő, melegítő, nyári, őszi, téli, tavaszi, kinek milyen hangulatú koktélt, és ebben az órában a menünk nem más, mint a házi kedvencek, és az általuk terjesztett betegségek, illetve, hogy mikor kell vigyázni a kis kedvencekkel, gondolok itt a karmolásra, harapásra, evésre, alvásra, tisztálkodásra és hasonló dolgokra, amiket a kis házi kedvencek szoktak művelni otthon, vagy kint éppen az udvaron a szabadban. Tehát jó tanácsokkal is tudok majd szolgálni önöknek, de a hangsúly a házi kedvencek által terjesztett betegségekre vonatkozik, úgyhogy azt gondolom ebben az órában is érdemes minket választani. Most egy kicsit még lehet lazítani, utána pedig a macskákkal érkezek vissza itt a Koktélban.
18: Koktél felrázva és jól kikeverve.
14: Hobby Rádió műsorajánló.
20: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
21: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
20: Retikül. Szerdán 16 órától.
22: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
23: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
24: Hagyományaink, értékeink Európában.
25: Ahol az érték a mérték.
26: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
14: Műsorajánlót hallott.

0: Sok a kedvenc házi állat a macska, komoly ijedelmet okozó kor terjeszthet, mely a nyirokcsomó betegségek egy részének kialakulásáért is felelős. A macska karmolás betegség jóindulatú, spontán gyógyhajlamú korkép, melyre a megnagyobbodott nyirokcsomó esetén érdemes gondolni. Ha lehetséges, a cicát távol kell tartani a gyermekektől, ez az egészség megőrzését és a család nyugalmát jelentheti. Naponta keresik fel az ambulanciákat olyan gyermekekkel, akinél valamilyen testájon megnagyobbodott nyirokcsomó látható, tapintható. Már a beteg kikérdezésénél felmerülhet a gyanú, hogy macskától származik a betegség, melynek kórokozója egy baktérium, ami karmolással, harapással vagy macska tisztálkodását követően simogatás közben az állat nyálába jut a bőrbe. A betegség előfordulhat kutya vagy majomharapást követően is, emberről emberre azonban nem terjed. A betegséget terjesztő állatban nincs jele a fertőzésnek. Az esetek felében körülbelül 10 nappal az ismert vagy észrevétlen sérülés helyén egy kis vörösbőr elváltozás keletkezik, mely fájdalmatlan és heg nélkül gyógyul. Ezt követően 7-10 nappal később a sebhez közeli környéki nyirokcsomók megduzzadnak, akár a 8-10 cm-es nagyságot is elérhetik, mindez pedig fájdalommal is járhat. Leggyakrabban a hónai és a környéktáji nyirokcsomók érintettek, de előfordulhat nyirokcsomó duzzanat a nyakon vagy a lágyékon is. Az érintett nyirokcsomó elgenyesedhet, ekkor sebészi beavatkozásra van szükség, máskor hetek, hónapok alatt spontán visszahúzódik. A beteg közérzete általában jó, de előfordulhat láz, étvágytalanság, fáradékonyság, izom vagy ízületi fájdalom. A fertőzés kivételesen okozhat elhúzódó lázas állapotot, máj és lép megnagyobbodást, valamint idegrendszeri tüneteket is. A betegségnek nincs jellegzetes laboratóriumi eltérése, a diagnózis tisztázása érdekében legfontosabb a kórelőzmény alapos feltérképezése. A kórokozó ellen termelődő ellenanyagokat csak kevés laboratóriumban tudják meghatározni. Ezért nagyon fontos, hogy a macskákat tartsuk távol a gyermekektől, hiszen ők fokozottabb veszélynek vannak kitéve, és ez a betegség egy baktérium által terjed, tehát csak macskák karmolásával, harapásával, illetve a nyálával terjed, emberről emberre nem tudjuk ezt a betegséget átvinni. De azt kell mondanom, hogy a legfontosabb, hogy a 0 és 2 év közötti gyermekek közeléből távolítsuk el a macskákat.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobbi Rádió!

0: Itt a koktélban tovább folytatjuk a házi kedvencek által okozott betegségekről, és ha már a macskákat likvidáltam, akkor el kell mondanom én kutyapártiként, hogy a kutyák is tudnak bizonyos betegségeket terjeszteni. A kutatások azt mutatják, hogy egy kisállat beszerzése kedvező hatással lehet a családi harmóniára. A vele való foglalatoskodás nyugalmat jelent és feszültségoldó hatású, ami az egészségre is kedvező hatással van. Az állatkedvelő gyerekek könnyebben létesítenek kapcsolatot kortársaikkal, jobban elsajátítják a nevelés képességét, és sokkal jobban vigyáznak környezetükre is. Az állatbarátság azonban veszélyekkel is jár. Naponta halljuk vagy olvassuk, hogy hány és hány ember köztük gyermek esik áldozatul kutyaharapásnak. Való igaz, hogy a kutya környezetében felnővő gyermekek kutyaharapás szempontjából veszélyeztetett. A gyermeket leggyakrabban a saját vagy egy közeli barát kutyája harapja meg. Kutyaharapás szempontjából az 5 éven aluli gyermekek a legveszélyeztetettebbek. Ezek többsége a gyermekek otthonában vagy az otthon közvetlen közelében következik be. Nagyobb gyermekek és felnőttek inkább közterületeken vagy kutyasétáltató helyek közelében eshetnek áldozatul kutyaharapásnak. Vannak bizonyos általános szabályok. Kutyaharapást követően a seb szakszerű megtisztítására, illetve ellátására kell törekedni. Mivel a veszettség ellen a harapás után is megfelelő védőoltás áll rendelkezésre, ezért csak azt kell eldönteni, hogy ennek beadása szükséges-e vagy sem. Könnyű a helyzet, ha a kutya gazdája ismert és igazolni tudja, hogy a kutyát beoltották. Ha nem ez a helyzet, vagy kóbor kutyáról van szó, mindent meg kell tenni, hogy a kutyát állatorvosi megfigyelésnek lehessen alávetni. 10 napos megfigyelés szükséges, mert a betegségnek ennyi a lappangási ideje. Ha a kutyán a betegség tünetei mutatkoznak, a harapott ember oltását azonnal el kell kezdeni. A gazdátlan állatoknak azonban csak 10%-a hordozza valóban a veszettség vírusát, az emberi megbetegedés kialakulásának valószínűsége igen kicsi. Ezen túlmenően tetanusz elleni emlékeztető oltás adása is szükséges lehet, ha a sebbe föld vagy egyéb szennyeződés került.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: De voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűg a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
12: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban!

0: Itt a koktélban még mindig a házi kedvencekről van szó. Az ember és a kutya kommunikációja nagy mértékben különbözik. A szemkontaktus vagy a kezek mozgatása gyakori az emberek között, de a kutya ezeket veszélyként érzékelheti. Ezért fontos, hogy a felnőttek, a gyerekek és a kutyák megtanuljanak egymással hatékonyan értekezni. Vannak bizonyos veszélyhelyzetek, amikor az embert valaki mély alvásból felébreszti, az ember védekező magatartást tanúsít, ugyanígy tesz a kutya is. Az alvó kutya azért veszélyes, mert támadásnak vélheti, ha megzavarják. Két szabály van. Az első, a kutyát nem szabad alvás közben zavarni. A második, ha mégis fel kell ébresztenünk valami miatt, szólítsuk meg megfelelő távolságból, így elegendő ideje marad tájékozódni arról, hogy nem fenyegeti semmilyen veszély, csak a gazdi egy újabb szeszélyének kell megfelelnie. Még egy szabályt tudok mondani önöknek, mégpedig azt, hogy a szülő tanítsa meg a gyermekét arra, hogy ne bántsa az alvó kutyát.
1: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

Még mindig a kutyusokról beszélünk itt a koktélban, illetve azon veszélyhelyzetekről, amiket érdemes elkerülni, illetve ezen bizonyos helyzetekben érdemes a kutyát békén hagyni. Már beszéltünk az alvó kutyáról, most pedig meg kell említeni az evő kutyát. A kutyát meg kell tanítani, hogy elviselje, ha valaki étkezés közben kíván vele kapcsolatba lépni, sőt akár azt is, hogy gazdája elveszi tőle az ételt. Ha a kutya sikeresen állta a gyakorlatot, a gazdi dicsérően megveregeti a hátát, majd visszaadja neki az ételt. Erre a gyakorlatra a kutyát egész élete folyamán időnként emlékeztetni kell, különösen, ha gyermek kerül a közelébe. A gyermeket viszont arra kell megtanítani, hogy sose közelítse meg a kutyát, ha eszik, vagy ha csonton rágódik. És ott van ez a bizonyos simogatás. Néha leküzdhetetlen vágyat érzünk, hogy más kutyáját megsimogassuk. Ilyenkor mindig a gazda engedélyét kell kérni, és a kutya gazdája vezeti be a bemutatás folyamatát. A kutyát mindig valamilyen szögben kell megközelíteni, sosem előről vagy hátulról. Ha már eléggé közel vagyunk, lassan a két háttal mozgassuk kezünket a kutya felé, és hagyjuk, hogy előbb megszimatolja. Csak ezután vegyünk bátorságot, hogy a kutya állát megcirógassuk, vagy az oldalát megsimogassuk. Ha ellenben azt látjuk, hogy a kutya nem szimatolja meg a kezünket, vagy visszahőköl, akkor hagyjuk abba a kísérletet. A gyerekek időnként durván közelednek a kutyához, ami nyugtalaníthatja az állatot és támadásra késztetheti. Fontos, hogy a gyermek mindig legyen szülői felügyelet alatt, ha kutyához közelít vagy azzal játszik. A szülő pedig tanítsa meg a gyermekének, hogyan kell a kutyához hozzányúlni. A tanulás során a szülő vezesse gyermeke kezét. Szemezni a kutyával erős dominancia üzenetét hordozhatja az állat számára, amit veszélyként értékelhet. Gyermekünket meg kell tanítani, hogy mindaddig ne nézzen a kutya szemébe, inkább a lábaira nézzen, amíg a kapcsolatteremtés megnyugtatóan nem sikerült. Van néhány dolog még, amit érdemes lenne itt a kutyákkal kapcsolatban mondani, de aki kutyát tart, tudja ezeket a szabályokat.

0: Kérdezzük meg mindig a gazdát, hogy mit lehet tenni az adott kutyával, és ha a kutya valamit nem hagy, akkor nem szabad erőltetni, és tényleg legyünk ott a gyermekünknél, ha mondjuk tipeg, mert néhány kutya elviselhetetlen zajként értékeli a kis tipegő lábakat, ebben az esetben viszont támad, de nagyon fontos azonban az is a kutyatartók felől, hogy megfelelően szocializálják az adott kutyát.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve. Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Ennyi fért bele a mai koktélunkba, remélem, hogy jól érezték magukat és velem tartanak egy hét múlva is. Én Tóth Mihály Nikolett voltam, és remélem, hogy sok hasznos információval lettek gazdagabbak. Remélem, hogy most már felelősség teljesebb gazdik lesznek a házi kedvenceik felett. Ahogy említettem, velem legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben lehet találkozni. Mindenkinek gyönyörű szép napot kívánok, a viszonthallásra!
1: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobbi rádió. Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: A leendő miniszterelnök szerint az Orbán kormány kifosztaná a kasszát. Zajlik a nagy tavaszi élelmiszergyűjtés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt írta, hogy a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Thar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter szerint a magyar közoktatás irányítását régen kivették a szakma kezéből. Thar Zoltán kedden a Facebookon úgy nyilatkozott, ma még Takaró Mihály az érettségi követelmények és a nemzeti alaptanterv teljhatalmú ura, aki a Karmelita Kolostorból irányít politikai ideológiai alapon. Feladata nem a korszerű, kritikus gondolkodásra nevelő tudás átadása, hanem egy kirekesztő, felülről diktált ideológiai kánon rákényszerítése a magyar diákokra. A kormányváltással egészen más helyzetbe került a Magyar Tudományos Akadémia, mint volt az elmúlt 6 évben, hangsúlyozta Pósfai Mihály, a Tudós Társaság kedden megválasztott új elnöke, aki sajtótájékoztatón számolt be az intézmény jövőjét illető elképzelésekről. Pósfai Mihály az MTA 22. elnöke felidézte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen hétfőn azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában egyaránt számít az MTA közreműködésére. Ezt nagyon bíztatónak nevezte Pósfai Mihály. Az akadémia júliusban hivatalba lépő új elnöke szerint ezek a változások azt is jelentik, hogy kitárult egy új horizont. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén, közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az Élelmiszerbank hasonló kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásai közé tartoztak. Eddig több mint 1 millió segélycsomagot juttattak el rászorulókhoz. A szervezet legutóbbi novemberi gyűjtésén több mint 500 milliárd forint értékű adomány gyűlt össze, és 100 000-nél is többen segítettek. Idézték fel a közleményben. Hozzáfűzték, a mostani akcióval is több 100 millió forint értékű élelmiszer adomány összegyűjtése a céljuk. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésen mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A vásárlók a felajánlott tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket vásárolhatnak, majd azt a kijelölt gyűjtőpontokon adhatják le. Ma a nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
0: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje.
3: A Hobby Rádiót üzemeltető NET Media Alapítvány számít a te segítségedre is.
1: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
3: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
1: Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
3: A jövedelemadó... nevű.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak. Napi Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos, esküszöm.
3: Napi Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Köszönjük szépen! Úgy érzem, hogy az égiek és a földiek egyaránt jó akarata volt szükséges ahhoz, hogy ez a találkozó itt ma létrejöjjön, hogy ti és mi 24 év után ismét találkozzunk! Akkoriban talán emlékeztek, a 72-es Ki mit tud egyik meghatározó pillanata volt a mi sorsunkban, az, amikor elhangzott az a dal, amit most eljátszunk, de nagyon-nagyon nagy szükség van rátok, hogy velünk legyetek, énekeljetek és tapsoljatok. Kövér a nap!
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Május 6-án a Frida, valamint Ivet nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Frida német eredetű női név, a Friede elő- vagy utótagú női nevek becézője, jelentése, béke, védelem, valamint körülkerített terület. Ünnepelnek még a Fridák szeptember 20-án és október 19-én is. Becézése Fridácska, Fridu, Friduka, Fridi, jeles viselője a névnek, Bayer Friderika, énekesnő, Frida Kahlo, mexikói festőnő, valamint ön kedves Frida. Szintén ezen a napon ünnepeljük Ivet nevű kedves hallgatóinkat, a francia eredetű női név, az Ivet, azaz Judit átvétele, jelentése júdeai nő, az Ivettek május 6-án kívül ünnepelnek még január 13-án is. A név becézése Ivetke, Ivetta, Vetti, Vettike, Vettácska, jeles viselője ön, kedves Ivett. Ezen a napon ünnepelnek még a Ditta, Elíz, Evetke, Friderika, Ida, Iduna, János, Judit, Ovidius, Szavéta, Tamara, Tankréd, valamint Zsóka nevű kedves hallgatóink is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban! Close the door, 'cause we gonna party.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával május 6-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1635. május 6-án egyetemet alapított Nagyszombaton Pázmány Péter bíboros esztergomi érsek, amelynek irányítását a jezsuita rendre bízta. A 18. századdal folytatjuk. 1758. május 6-án megszületett Maximilien Robespierre, a francia forradalom egyik vezetője. Lépjünk a 19. századba. 1840. május 6-án Nagy-Britanniában kiadták a világ első bélyegeit, a Viktória királynő portréját ábrázoló fekete egypenist és kétpenist. Maradunk még a 19. században. 1856. május 6-án született Sigmund Freud, osztrák pszichológus, filozófus, a pszichoanalízis atya. Folytatjuk a 20. századdal, 1915. május 6-ával. Kenosában, Wisconsin államban megszületett Orson Welles, amerikai filmrendező és színművész. Filmjeiből Aranypolgár, Az óra körbejár, A shanghai asszony és a Macbeth. Jómódú családból származott, szüleit korán elvesztette, így gyámság alatt nőtt fel. A Woodstocki magániskola elvégzése után járt Írországban, Marokkóban és Spanyolországban. 1934-ben vándorszínészként Tibolt szerepében tűnt fel a Broadway-n. 1937-ben megalapította a Mercury Theatert, ahol a Világok harca című elhíresült rádiójátékát is bemutatták. A botrányt kavaró hangjáték hatására amerikaiak százai sereglettek az utcára, mert komolyan vették a marslakók föld elleni invázióját. Még mindig a 20. század, de már a közepe. 1953. május 6-án született Tony Blair, Nagy-Britannia miniszterelnöke. És még mindig a 20. század. 1961. május 6-án megszületett George Clooney, amerikai színész, rendező, producer. Ismertebb filmjei az Ocean's 12, az Ocean's 11, a Viharzóna, a Mintakámfor, Pacemaker és az Alkonyattól Pirkadatig. Még mindig a 20. századé a főszerep. 1975. május 6-án Bécsben 83 éves korában meghalt Mindszenty József, esztergomi érsek, bíboros és Magyarország hercegprímása, akit 1949-ben hazaárulás vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvár Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.

0: Köszönjük szépen!
1: Üzenet a példabeszédek második részéből.
2: Ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret.
3: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: 2026. május 6-a, szerda. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Evangélium Szent János könyvéből, 15. fejezet 1-től a 8. versig. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bőtermést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Elmélkedés. A keresztény élet nem erkölcsi erőfeszítés, vagy egy szabályrendszer szigorú követése, hanem élő kapcsolat Krisztussal. Nem arról van szó, hogy időnként, ha szükségünk van rá, közel kerülünk hozzá, hanem hogy állandóan vele élünk. Ezt tanítja nekünk a mai evangélium példabeszéde. A szőlőtő és a szőlővessző nem létezik egymás nélkül. A vessző elhal, ha leszakad a tőről, a tő pedig nem terem gyümölcsöt, ha nincs rajta hajtás, vessző. Ez a kép egészen bensőséges egységre utal. Nem csak Jézus követői vagyunk, hanem részesedünk az ő életében. A hit valóságos, mély kapcsolat vele. Ez a kapcsolat érleli a gyümölcsöt. De mi a gyümölcs? A szeretet, az irgalmasság, a béke, a másokért vállalt szolgálat, vagyis mindaz, ami az evangélium igazságából és öröméből megvalósul bennünk és általunk. Nélkülem semmit sem tehettek, mondja Jézus. Ez nem fenyegetés, hanem kiózanító igazság. Ha elszakadunk tőle, elfogy az életerőnk. De ha benne maradunk, átjár minket az ő ereje, bölcsessége, türelme és irgalma. És ez nem a mi emberi teljesítményünk, hanem mindez neki köszönhető, aki bennünk él. Sokan úgy próbálnak gyümölcsöt teremni, hogy leszagadó ágként küszködnek, és észre sem veszik, hogy nincs táplálék forrásuk. Az igazi élet abból fakad, ha újra és újra visszatérünk a forráshoz, ha kapcsolódunk az élő szőlőtőhöz, és engedjük, hogy Krisztus éljen bennünk. Uram Jézus Krisztus, te vagy az élő szőlőtő, én pedig csak akkor hozhatok gyümölcsöt, ha vesszőként hozzád kapcsolódok. Oly sokszor próbálok önerőből élni, és csak akkor fordulok hozzád, amikor már elfáradtam. Taníts meg minden nap újra kapcsolódni hozzád, időt és figyelmet szentelve tanításodra. Add, hogy ne magamat keressem, hanem benned találjam meg az életem értelmét. Töltsd be lelkemet a te éltető erőddel, hogy gyümölcsöt teremjek a világban, és másokat is hozzád vezessek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Nem bírod már elviselni.
3: Always look on the bright side of life.
4: A régi ismerős dallam új köntösben.
5: Nézd az élet jó oldalát.
4: Dupláljon a feldolgozások műsor minden szombaton.
6: Engem ez így jó.
4: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
0: Egészségedre!
7: Egészségedre!
0: Egészségedre!
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
8: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig.
9: Napjainkig!
8: Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjai.

0: El, még ő sem égeti oda.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
7: Tudta ön azt, hogy az alma vagy egyéb gyümölcsök, illetve zöldségek fogyasztása nem helyettesítheti a fogmosást? Mert a különféle gyümölcsök cukor és sav tartalma is ártalmas a fogakra. A banán, a tarka, baba, mazsola és a spenót kálium tartalma megakadályozza a kisebb ráncok szarkalábak kialakulását. A citrom gőze egyes kísérletek szerint a meningokókusz, a streptokókusz és a pneumokókusz törzsekbe tartozó kórokozókat 2 órán belül képes elpusztítani. Ezen kívül erősíti a szívet, az érfalakat, a szimpatikus idegrendszert, illetve lázcsillapító hatású.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
8: Társadalmi célú közlemény következik.
9: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
8: Társadalmi célú közleményt hallottam.
10: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Üzent a leköszönő miniszterelnök a digitális polgári köröknek. Eltörlik a Föld színéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, nincs ezen mit szépíteni. Áll abban a posztban, amelyet a 444.hu keddi cikke szerint Orbán Viktor a Fidesz elnöke írt, és amelyet a különböző digitális polgári körök csoportjaiban osztottak meg a Facebookon. A szöveg szerint a leköszönő miniszterelnök azt írta, még sosem dolgoztak ennyit kampányban, mégis elveszítették a választást. Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak e-mailben is eljuttatott üzenetben hozzátette, a DPK-k tagjainak és a harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Szerinte ezt a kiállást mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politika történetben. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz-KDNP kormányt. Az állítás nem igaz, írta Gulyás Gergely Facebook oldalán. A leköszönő tárcavezető arra reagált, hogy Magyar Péter a választásokon győztes Tisza párt elnöke, leendő miniszterelnök kedden a Facebookon azt írta, a birtokukba jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát, és a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. Eltörlik a Föld színéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Fejlesztési szándékunk egyértelmű, a jelenlegi hányatott sorsú és rossz emlékű intézmény épületét teljes körűen elbontani, közölte a Telex érdeklődésére a Szőlő utcai javítóintézet üres épületének új tulajdonosa. A javítóintézet kiürített épületét több mint 2,5 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg márciusban, majd addig néhány nap alatt értékesítették is. A javítóban kitört botrány sorozat után a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Földrengés volt Horvátországban kedre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érezni lehetett, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Azt írták, hogy a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az Obszervatórium. A Balatonboglári önkormányzati tűzoltók csatornába rekedt kis trókát mentettek Fonyódon, derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzéséből. Az emojikkal gazdagon ellátott közlemény szerint nem tudni, hogyan került a csatornába az apró négylábú, de hogy meg volt ijedve, az biztos. Két tűzoltó két oldalról igyekezett megközelíteni a kisállatot sikerrel, úgyhogy végül épségben kihozták, lefényképezték, majd szabadon engedték. Ma a nap első felében még fátyolfelhős, napos idő várható. Majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Reklám következik.
8: Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
9: Dexablock.
10: Fájdalom csillapító.
9: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
11: Dexablock. Fájdalom csillapító.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
12: Estrich Beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Estrich Beton, Petronella.
13: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
14: Reklámot hallottak.
15: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
16: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
17: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
18: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó, vevő. Társadalmi célú közleményt hallotta.
2: Hobbyrádió.hu.
19: A rádiót.
20: Tercsi Lajosné 4 évvel ezelőtt veszítette el látását, azóta megtanult egyedül közlekedni az úton, vásárolni és tájékozódni a lakásban.
21: Ez 2011-ben történt, és ez így folyamatosan romlott az állapotom. Sokszorosan voltam műtögetve, volt, amikor 1 évben 4-szer is voltam műtve, először a jobb szememmel kezdődött. Így 2014-ben a bal szemem is sorra került, és tehát most idestova 4 éve már teljes mértékben látássérült lettem, retina leválás szakadással. A látó idegről beszélünk egyébként őt, és ugye ezt nem tudták megmondani a szakemberek sem, hogy ez örökletesség, nehéz fizikai munka, stressz vagy ütéstől adódóan történt. Megtörtént, itt van, viselem a sorsomat. Gyakorlatilag nagyon nehéz volt valóban, de az embernek el kell dönteni, hogy az élettel megy tovább, vagy pedig feladja. Na most menni kell tovább, mert az élet az nem áll meg.
20: És Marcsi nem is ül a 4 fal között, próbál teljes életet élni. Most például elindult egy olyan pályázaton, ahol látássérültek mutatják meg azt, hogyan is lehet elboldogulni a konyhában, és finom ételeket főzni.
21: Ezt én a elnök úrtól kaptam, a Mácskiskun megyében, ahol a gyengénlátók egyesületének az elnökétől, Henc András küldött nekem egy felhívást, hogy gondolkodjak-e rajta, és ugye ezt megnéztem, tehát ez ugye relatív, hogy megnéztem, tehát nyilván meghallgattam. A Vakonlátó Alapítvány egy ilyen pályázatot indított, és erre lehetett jelentkezni. Süst ki, főzd ki a szerencsédet jelszóval, és egy kis filmet kellett küldeni. Így neki rugaszkodtam, és akkor így főztem egy húsgombóclevest, egy saját készítésű húsgombóclevest, meg egy nagyon kedves kis egyszerű ételt, a jelspitét készítettem. Na most ugye nem látónak vannak mércéi, van egy literes kancsom például. Én ezzel szorgalmazom a folyadékot az edénybe. Vagy ugye, ha kisebb mennyiségű folyadékról beszélünk, akkor van poharom, ami 2 decis, tehát és akkor ezzel a folyadékokat mérem. Illetve mi nem látók, tehát azért vannak segítségeink, eszközeink, beszélő konyhamérleg, mondja a mennyiséget, amit mérünk vele. 2 kapcsolóval kell bekapcsolnom egyszerre, maga bekapcsolom a sütőt, meg a hőfokot, és a hőfokon nekem, például van egy kis jelzésem, egy ilyen kis kiemelkedő jelzésem, az a 180 fokon van, ha az függőlegesen van föl a 12-es, ahol szokott lenni az órán, vagy ahol van a 12-es számlap, akkor körülbelül már tudok jobbra-balra úgymond tekergeni, csak ott sejtem, hogy hol van a Celsius foknak a beállítottsága. Hát ez a YouTube-ra van feltöltve, és hát minden egyes embernek a tehetségesnél Marcsi, és ha ezt az emberek beütik, akkor már a kis filmet megtalálják. A szavazás március 6-ával bezárólagosan, és hát nagyon jó lenne, hogyha minél többen lájkolnák, hogy Bács-Kiskun megyét méltón képviselhessem, ha egyszer oda jutok majd a dobogónak valamelyik fokára.
20: Marcsival sertéskarajt és csirkeszárnyakat rántottunk ki. A panír elkészítése azonban hosszabb időt vett igénybe.
21: Különböző edények vannak, ugye a só, a cukor, a zsemlemorzsa, és ugye ha megtapintjuk, lehet tudni a rólaja, tehát az állagáról, de ha el fog jutni egyszer odáig, hogy a brejt megtanulom, akkor rá fogom írni, és akkor nem kell ezeket az érzéseket már úgymond lehet használni, sőt, hát az ember nem is tudja kizárni az életéből. Teszek a tojásba, most én megfogom az ujjammal, úgy mondjuk, hogy egy csipet sót teszünk bele, és akkor kettő csipet sót fogok belerakni. Van egy ilyen kis egyszerű habverőm, és akkor itt szoktam általában a mosogató fölött, mert ha baleset történik, akkor nem biztos, hogy a pulton jó helyen van, itt a mosogatóban végtelen jó helyen történik bármi, és akkor mindjárt jön a panírozás. Így a hangjából is lehet ítélni, hogy ha így lappog, akkor még lehet, hogy nem feltétlenül jó, de már szerintem már arra tartok a jó irányba.
1: Szerintem már jó.
21: Köszönöm szépen, nagyon kedves a segítség. Jó, azt mondja, akkor liszt, tojás sorba, és akkor keresünk zsemlemorzsát. Na, én beállítok ide mindent most már, tehát gyakorlatilag mindenünk megvan, és akkor ide a sor végre teszem, itt van a tepszim, én nem merem bevállalni azt, hogy forró zsiradékban, hanem kitaláltam, hogy tepszibe rakom, zsírpapírra ki van billelve, tepszibe rakom, majd meg fogom mutatni, hogy egy icipicikét meg fogom olajjal paskolni, és ez nagyon-nagyon szépen meg fog a sütőben sülni, meg kell keresgélni az embernek, hogy hol jár, mert ugye aki látja, az csak rápillant, nekünk meg kell tapogatni. És ez egy ilyen hosszú folyamat, de megéri, mert a rántott húsi azért önmagáért beszél tehát.
20: És miután egymás után Marcsi elhelyezte a tálkákat, szépen sorban megforgatta a húsokat a lisztben, a tojásban és a zsemlemorzsában, majd beletette a tepsibe. Mikor készen lett vele, akkor az edényt elhelyezte a sütőbe. Marcsi már megtanulta, hogy melyik gomb melyik gázrózsát indítja el. Mindegyik gombnál van egy domborújelzés, amelynek segítségével tudja, 180 fokon működik a sütő.
21: Tehát beszélget a húsi, hallod? Hallod a hangját?
1: Igen.
21: Beszélget a húsi, tehát mi nem látók, azért erre is tudunk hagyatkozni. És mikor már beszélget, akkor már a sütő kellően fél van hevülve.
20: Az étel végül elkészült, és mit mondhatnék, igazán jó ízűen falatoztunk belőle.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Mondja, Pista bácsi, a hallása milyen?
2: Micsoda? Mondom, a hallása milyen? Ja, római katolikus.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
10: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
9: Nem lehet, hogy vírusos?
10: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
9: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
10: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
9: Majd ők megoldják.
10: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
9: Ők távolról is megoldják.
10: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
9: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
11: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Kamu reklám.
1: Pénzt adtam kölcsön heti 10%-os kamatra, de az adós nem fizet.
2: Hívjon, jövünk.
3: Van nálam 150 kiló heroin, de nem tudom hol terjeszteni.
2: Hívjon, jövünk.
4: Kuplerájám van, állandóan razziáznak a kupiba. Mit tegyek?
2: Hívjon, jövünk.
5: Jól felkészült és jól felszerelt szakembereink bármilyen kábszer pénzbehajtási vagy lányfuttatási ügyben segítenek. Talán már hallott rólunk, de igazán még nem ismer minket. Magyar rendőrség. Telefonszámunk 1-07. Futtatunk, terjesztünk, behajtunk és védünk.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
2: Leállítaná egyes kifizetéseket a leendő miniszterelnök, a főváros radikálisan csökkenteni az óriás plakátok számát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszúrást. Erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatika építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán kedden a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderre kialakítása, egy egységes IT modell mentén az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok ésszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. Már volt, aki visszafizette a pénzt, mondta az Indexnek adott nagy interjújában Krujcsajné Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója. Először szólalt meg azóta, hogy kiderült, az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek. A főigazgató azt ígérte, nagyon szigorú elszámoltatással ellenőrzik majd, hogy valójában mire ment a pénz. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója az interjúban többek között azt mondta, ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítanak, hogy behajtsák a pénzt. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal annak érdekében, hogy radikálisan csökkentsék az óriás plakátok számát Budapesten, írta Karácsony Gergely főpolgármester kedden. Úgy fogalmazott, az új kormánnyal azokról a jogszabálymódosításokról is készek vagyunk tárgyalni, amelyek lehetővé teszik, hogy eltüntessük az ocsmány épülethálókat, hogy eltakarítsuk végre az üres telefonfülkéket az utcáról, és hogy radikálisan csökkentsük az óriás plakátok számát a városban, hogy soha többé ne lehessen gyűlölet propagandával szennyezni a köztereinket és a lelkünket. A főpolgármester hozzátette, a gyűlöletpolitika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat, Budapestet pedig egyszer és mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezet szennyezéstől. Ma a nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
6: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó, adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó
7: Edő.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
8: Szép napot és kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Már is indul a zamat. Uborka szezonban. Ma azonban ennek kimondottan örülünk. Nem csak azért, mert most végre a szabadságolások idején mindenki pihenhet, hanem azért is, mert végre kapható a piacon a kígyóuborka mellett például a fürtös uborka is. No de a kígyóuborkának is nagyon örülünk, mert abból is lehet most igazán finom ételeket készíteni. A tökfélék családjába tartozó uborkából, ami egyébként közeli rokonságban áll a sárgadinnyével is, nem csak uborka salátát lehet készíteni, bár kétség sem fér hozzá, hogy ilyenkor azt szeretjük a legjobban, jó fokhagymáson esetleg tejfölösen marha pörkölt mellé. A következő 2 órában ez lesz a fő alapanyagunk, mármint az uborka. Remélem velem tartanak, én Kiskata vagyok.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Önök a Zamatot hallgatják, a mai alapanyagunk pedig nem más, mint az uborka. Az uborka, mint már említettem, közeli rokonságban áll a sárgadinnyével. Tudom, ez hihetetlen, hiszen annyira különböznek, mégis így van. Ez a zöld finomság is a tökfélék közé tartozik. Sokáig, akár csak a paradicsomról, erről is azt gondolták, hogy mérgező, és nem fogyasztották, csupán dísznövényként tartották érdekes virágai miatt. Valószínűleg Indiából származik, bár ez csak azt bizonyítja, hogy az időszámításunk előtti időkből is találtak ott uborkamagot. Vannak olyan elméletek is, miszerint az őshazája Afrika lehet, onnan kerülhetett át Indiába. Alapvetően három fajtája van, az elraknivaló, a saláta és a kígyó uborka. Bármelyiket is választjuk, csak jól járhatunk. Gyakran szokás mondani egy-egy zöldségre, hogy igazi szuper zöldség, mert óriási a vitamin és ásványi anyagtartalma. Ez az uborkára is igaz, valóságos szuper zöldség. De nem csak a benne lévő ásványi anyagok, nyomelemek és vitaminok miatt, hanem azért is, mert rendkívül magas a víztartalma. Átlagosan 95-97% vizet tartalmaz. De gazda káliumban, foszforban, vasban, kálciumban, nátriumban, szénhidrátok és A1, B1, B2, B6, C vitaminban is. Kálium tartalma miatt jó hatással van a vese működésre. Érdekességként pedig elárulom azt is, hogy Egyiptomban a rabszolgáknak szomjoltásként uborkát adtak. A lereszelt uborka levét kicsavarva nagyon értékes és frissítő nedűhöz jutunk, amit nem csak megihatunk, de amivel a bőrünket is ápolhatjuk. Különösen ilyenkor nyáron segíthet, hiszen például, ha leégtünk a tűzőnapon, az uborkalé enyhíti az égés okozta fájdalmainkat. A rovarcsípésre is tehetünk egy kevés pépesített uborkát, elfogyasztva jót tesz az emésztésnek, így fogyókúrázóknak is különösen ajánlott. Néhány éve az egyik barátnőm végigcsinált egy uborka kúrát, aminek az volt a lényege, hogy 2 héten keresztül minden nap el kellett fogyasztania 1 darab kígyó uborkát, hogy hogyan, az teljesen mindegy volt, készíthetett belőle levest, salátát, ehette csak úgy nyersen magában, csak minden nap meglegyen az 1 darab uborka. A kúra igen eredményes volt, 2 hét alatt ugyanis összesen 6 kilót fogyott, és tele volt energiával, jókedvel, és még csak éhes sem volt, hiszen végső soron mindent ehetett, csak éppen uborkával. Egyébként Tiberius császárról is följegyezték, hogy az uborkát gyógyszerként fogyasztotta, sőt, úgynevezett mozgó ültetvényeket hozatott létre, vagyis szekerekre ültettette az uborkát, és azokat a szekereket mindenhová magával vitte, különösen a hadjáratokra. No de egyelőre ennyit az alapanyagunkról. A folytatásban kiderül, hogy miféle incsiklandó finomságokat készíthetünk belőle.
1: Hobbi Rádió.

0: Ez itt a Zamati, és benne a mai alapanyagunk nem más, mint az uborka. Múlt héten ugye készítettünk már egy jó kis görög salátát, amihez szintén használtunk uborkát. Azt javaslom, hogy ezen a héten is készítsünk egy görögös salátát. Bizonyára mindannyian ismerik a cacikit. Én magában is nagyon szeretem, de mindenféle könnyű, grillezett húsétel mellé kínálhatjuk, a giroszhoz pedig egyenesen kötelező. Remélem önök is kipróbálják. 2 csésze natúrjoghurt szükséges hozzá, 1 darab kígyó uborka, zúzott fokhagyma ízlés szerint, egy kis olívaolaj, illetve fűszerezésnek só, bors, szintén ízlés szerint lehetőleg fehér borsot használjanak hozzá, és pár csepp citromlére lesz még szükségünk. Első lépésként fogjuk az uborkát, szépen megtisztítjuk. Van, aki meghámozza, én amondó vagyok, nem feltétlen szükséges meghámozni. Durvára lereszeljük, lecsepegtetjük, a levét pedig akár meg is ihatjuk. Fogjuk a joghurtunkat, beletesszük a zúzott fokhagymát, hozzáadjuk a citromlevet és egy kevés olívaolajat, jó alaposan összekeverjük. Ilyenkor még nem érdemes fűszerezni, mert ugye az uborka még nincsen benne, belekeverjük az uborkát, és csak aztán sózzuk és borsozzuk. Aztán betesszük a hűtőbe, hogy az ízek összeérjenek és egymásra találjanak. Aztán fogyaszthatjuk tényleg csak úgy magában, vagy kínálhatunk mellé bármilyen grillezett húst, de halételekhez is. Kitűnő választás.
1: hobbiradio.hu
2: A rádiót!
3: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: A mai zamatban uborkából készítünk finomságot, az uborka leves nekem nagy kedvencem, úgyhogy a mai napon két uborka levest is fogunk készíteni. Az egyik sima kígyó uborkából készül, a másik pedig majd kovászos uborkából. Ugye ezt általánosságban elmondhatjuk, hogyha uborkából akarunk főzni, akkor a főtt ételekhez, vagyis a főzni kívánt ételekhez általában kovászos, vagy savanyú, vagy csemege uborkát használunk, de ez önöknek is fel fog majd tűnni a receptek során. Uborka levest azonban mind kígyó uborkából, mint kovászos uborkából készíthetünk. Na lássuk először is, hogy kígyó uborkából milyen levest főzhetünk. Bár nem egészen jó szó az, hogy főzhetünk, hiszen nem főzzük ezt a levest, hanem akár csak múlt héten ezt is főzés-sütés nélkül készítjük el. No hát 4+1 uborka szükségeltetik, ehhez egy darab közepes vöröshagymát fogunk használni, lehetőleg olyat, ami nem túl erős, kicsit lágyabb az íze, kell még 3 gereszt fokhagyma, 2 deci natúrjoghurt, só, fehér bors, 3-4 evőkanál, kapor, 1-2 evőkanál, petrezselyemzöld és 1 liter húsleves alap, ezt akár leveskockából is elkészíthetjük, és egy pici citromlé még ízesítésnek. 4 uborkát lereszelünk, a vöröshagymát szintén fölaprózzuk, a fokhagymát pedig összezúzzuk, és összekeverjük az uborkával. Ebbe a pépbe keverjük bele a 2 deci joghurtot, teszünk hozzá egy kis sót, egy kis fehér borsot, a kaprot és a petrezselymet, majd az egészet fölöntjük a kihűtött húslevessel, egy picit citromlével ízesítjük, érdemes egyébként igazi citromot facsarni a levesbe. Szerintem annak valahogy másabb, finomabb az íze. No, aztán fogjuk a megmaradt uborkánkat, ugye 4+1 uborkára van szükségünk, tehát összesen 5 uborka van, 4-et lereszeltünk, 1 megmaradt, ezt meghámozzuk, fölvágjuk kisebb darabokra, ez lesz ugyanis a levesünkben a betét. Hogyha minden elkészült, akkor a fölaprított uborkát is beletesszük az uborka levesbe, az egészet jól lehűtjük és hidegen tálaljuk. Hát egészen elképesztően finom, és nagyon jól esik a kánikulában. Fogyasszák egészséggel!
1: Hobbi Rádió!

0: Ígértem önöknek itt a Zamatban, hogy ma két uborkalevest fogunk készíteni, ugye kígyó uborkából már hát nem jó kifejezés az, hogy főztünk levest, hiszen nem főztük meg az előző levesünket sem, a második levesünket sem kell főzni. Ez azonban kovászos uborkából készül. Ez egy kefíres almás kovászos uborkaleves, amit most el fogunk készíteni. Egy közepes almára van hozzá szükségünk, olyan 20 dekányi kovászos uborkára. Egyébként azt is el fogom majd árulni ebben a műsorban, hogy hogyan kell kovászos uborkát készíteni, sőt, a lisztérzékenyeknek is készítünk külön kovászos uborkát, hiszen ugye tudják, nagyon sok lisztérzékeny nem fogyaszthat kovászos uborkát, pont azért, mert ugye kenyérrel tesszük el az uborkát savanyodni. No, de térjünk vissza a receptünkhöz, szóval 20 dek a kovászos uborka, ugye itt tartottunk, fél liter kefír, 4 deci zöldség vagy húsleves, ezt szintén elkészíthetjük kockából is, és kell egy teáskanálnyi vágott menta, valamint egy mokáskanálnyi zúzott koriander. Bevallom önöknek, én nem nagyon szeretem a koriandert, de ebből a levesből nem maradhat ki. Úgyhogy én is bele szoktam tenni, ha nem is egy egész mokáskanálnyit, egy picivel kevesebbet, de beleteszem. No, első lépésként megpucoljuk az almánkat, és a kovászos uborkával együtt egészen apró kockára vágjuk. A fél liter kefirt összekeverjük a 4 deci levessel, beletesszük a mentát, a koriandert és egy csipet sót. És amikor elkészül ez az ízesített lé, akkor egyszerűen beletesszük az almát és az uborkát, majd betesszük a hűtőbe és legalább egy órán át pihentetjük, aztán elfogyasztjuk jó étvággyal. Tálaláskor egyébként kínálhatunk hozzá pirítóst, vagy szórhatunk a levesbe akár pirított kenyérkockákat is, azzal is nagyon finom. Nagyon remélem, hogy ezt is kipróbálják, és ez a leves is hoz egy kis enyhülést a forró napokon.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Önök az Amatot hallgatják, az Amatban pedig ma az uborka a fő alapanyagunk. Elmondtam ugye korábban, hogy a főzött ételekhez általában nem kígyóuborkát használunk, hanem csemege vagy kovászos uborkát. No hát itt egy recept, amihez csemege uborkára van szükségünk. Stroganov ragut fogunk készíteni. Ez az egyik legismertebb orosz étel, a szcsi és a barscs után. Eredetileg marhahúsból készítették, ma már azonban a legtöbb helyen sertésből, főként karajból vagy éppen pulykahúsból főzik. No hát mi is sertésből fogjuk elkészíteni a stroganov ragut. Fél kiló sertéshúsra van szükségünk, 2 fej vöröshagymára, 20 dekányi gombára, lehetőleg csiperkére, 2 szál sárgarépára és savanyú uborkára, annyira, mint amennyi a 2 szál sárgarépa súlya. Érdemes megmérni és annak megfelelően mérni az uborkát is mellé. Fél liter tejföl, 3 evőkanál mustár, egy kevés ecet, 2 darab babérlevél, ne túl öreget használjanak, mert annak már nem jön ki az íze igazán, 1 evőkanál liszt, só, bors és 1 kávéskanál cukor szükségeltetik ehhez a finomsághoz. Első lépésként a sertéshúst felcsíkozzuk, sózzuk, borsozzuk, hozzáadunk 1 evőkanál mustárt, 1 kis olajat, és félrerakjuk egy éjszakára, de legalább néhány órára, hogy a mustár és a bors el tudja végezni a munkát, vagyis egy kicsit megbontsa a húst, hogy puhább legyen. Másnap vagy néhány óra múlva a hagymát felaprítjuk, egy kevés olajon üvegesre pároljuk, ehhez adjuk hozzá a felkockázott pácolt húst, felöntjük egy kis vízzel, beledobjuk a babérlevelet és fedő alatt pároljuk, egészen addig, amíg a hús meg nem puhul. Ezután hozzáadjuk a csíkokra vágott hagymát, kicsit később mehet bele a felszeletelt gomba, és amikor már majdnem kész, akkor adjuk hozzá a kisebb kockára vágott savanyú borkát is. Még egy picit rotyogtatjuk, közben az 1 evőkanálnyi lisztet összekeverjük az 5 deci tejföllel, és adunk még hozzá 2 evőkanál mustárt. Ezt is lehet egy kicsit sózni és borsozni, majd ráöntjük a hússal elkevert zöldségekre, és jó alaposan összeforraljuk az egészet. Egy picit ízesíthetjük még cukorral és ecettel, hogy a szükségét érezzük, sőt még sózni, borsozni is lehet, és hogyha megfelelőnek érezzük az ízét és a puhaságát is, akkor már lehet is tálalni jó forrón, például rizssel vagy akár tésztával. Fogyasszák egészséggel, utána pedig kocincsanak valami finom borral. De hogy mivel? No hát az hamarosan kiderül, érkezik ugyanis Kolozsvári András.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Ez itt a Zamat, és benne az uborka a fő alapanyagunk. Készítettünk egy jó kis stroganoff ragut, és most ahhoz választunk valamilyen finom bort Kolozsvári András segítségével. Szia!
1: Szia, Kata, jó napot kívánok!
0: A stroganoff ragut szerintem neked nem kell bemutatni.
1: A stroganoff ragunak kell engem bemutatni.
0: Szerintem jól ismeritek egymást, hiszen ugye ez is egy tradicionális orosz étel, vagyis egy hagyományos orosz étel.
1: Amit Franciaországban készítettek el, valóban egy orosz szakács nevéhez fűződik.
0: Na ezt nem tudtam, komolyan.
1: Ez így van. Tudni kell, hogy az orosz és a francia gasztronómia azért nagyon-nagyon nagy kölcsönhatással voltak egymásra. De ebben most nem akarok belemenni, hogy borozni kéne. Bár a franciáknál elég jó borok vannak.
0: Igen.
1: És most már az oroszok is jönnek föl, hozzá kell tennem.
0: Viszont, hogyha orosz étel, akkor vodkát ajánlhatunk hozzá, megint csak?
1: Egyébként az eredeti receptre kell vodkát önteni.
0: Tényleg?
1: Bizony. Ugye bélszínből készül, marhahúsból, és gyakorlatilag ugyanaz, ahogy te készítetted. Pici szalonna még van az elején, belepárolják a húscsíkokat, és vodkát mindenképpen tesznek bele.
0: Én olyan receptet ismerek, amiben bor kerül. Én mondjuk azt nem mindig szeretem, nekem bőven elég az a fűszerezés, ami belekerül egyébként a La Nature, nekem a bor néha benne egy kicsit sok, viszont mellé azért mindenképpen kóstoljunk, ha nem vodkát, legalább bort, de miért? Mi szabja meg ebben az ételben a bor választás irányát?
1: Minden összetevője azt mondja, hogy fehér bort kell inni, hiszen tudjuk, Kata, hogy te fehérboros vagy, ergo minden ételedet úgy készített, hogy fehér bort tudjunk kínálni hozzá. Tehát gyakorlatilag ugye sertéshús van, ami elvileg azt feltételezné, hogy fehér borra van szükségünk. Ott van benne a tejföl, ahol megint ugye arról beszélhetünk, hogy inkább fehér bor felé menjünk el. Gyakorlatilag az összes összetevője azt mondja, hogy ez fehér borért kiállt. És én azt mondanám, hogy mindenképpen az ízvilága miatt egy minerálisabb vidékről érdemes bort választani. Ilyen Somló, Balaton északi részén, a badacsonyi borvidék, de akár Tokaj bizonyos részéről származó száraz fehér borokat is érdemes kóstolni hozzá. Ugye ízében eléggé komplex összetett ételről van szó, és én azt mondom, hogy olasz rizling lenne igazából, ami szerintem teli találat lenne, de akár egy jó zöld veltelin is, Csobánchegyről, Balaton északi részéről szerintem passzolna. Itt kellenek a zamatos ízű borok, és mondom, a mineralitás azért kell, mert szinte ebben az ételben is benne van egy ilyen sós, ásványos ízvilág, ami ugye a készítés során keletkezik. Azért gondolnék egy testesebb, zamatosabb szőlőből készült és vulkanikus területről származó borra.
0: Na hát akkor azt hiszem, hogy én a zöld veltelini mellett teszem le a voksomat, úgyhogy én ezt fogok mellé kortyolni. Egészséggel, de mértékkel nyilván. Köszönjük szépen!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Önök a Zamatot hallgatják, benne pedig az Uborka, a fő alapanyagunk, ebből készítünk finomságokat a következő órában is. Most azonban jönnek a friss hírek.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Egészségedre.
5: Egészségedre.
6: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
3: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Önök a Zamatot hallgatják, benne pedig az Uborka, a fő alapanyagunk, ebből készítünk finomságokat a következő órában is. Most azonban jönnek a friss hírek.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk az érettségizőknek, megbukott Romániában az Európa barát kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balási Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke is reagált az interjúra, szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladat sora két részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül kettőt kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt írta, hogy a Dabas környékén élő vádott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vette egy 40 cm penke hosszúságú bozót vágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilia Bolyán vezette Európa barát koalíciós kormány a két kamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Ma a nap első felében még fátyolfelhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje.
2: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
0: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
2: 18-12-99-82-1-41.
0: Nos, adód, vagy nem adód, adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió!
2: A jövedelemadó... Nevű.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam. Hobby Rádió.
3: Ez itt az Amat, benne pedig az uborka, a mai alapanyagunk. Kígyó uborka, csemege uborka, kovászos uborka, attól függően, hogy éppen mit készítünk. Most megint csak a savanyú uborkák közül kell választanunk 4 darabot, egészen pontosan csemege uborkát, mert hogy az alföldi batyúhoz az szükségeltetik. Na, remélem, hogy ezt a receptet is ki fogják próbálni, nekem nagy kedvencem. 4 szelet kicsontozott sertéskaraj vagy tarja szükségeltetik ehhez a finom. Szép nagy szeleteket választanak, olyanokat, amiket jól ki lehet kloffolni, hiszen ezekből a hús szeletekből készítünk majd tulajdonképpen batyút, amibe csomagolunk kolbászt, uborkát és tojást. No, és akkor már is sorolom a többi hozzávalót, kell ugye értelemszerűen kolbász, 4 darab csemege uborka, 2 darab főtt tojás, 2 gerezd fokhagyma, 1 kis só, 1 kis őrölt bors és természetesen olaj, hiszen ki is kell majd sütnünk ezeket a batyukat. No, hát először is a hús szeleteket jó alaposan kikloffoljuk, megsózzuk, megborsozzuk mindkét oldalukat, illetve az egyik oldalukat egy kicsit megkenjük olajjal. A kolbászból 5 centis darabokat vágunk, annyit ahány szelet húsunk van, tehát ugye 4 szelet hússal dolgozunk, akkor 4 darab 5 centis kis kolbászt vágunk. Ezeket érdemes még hosszában is ketté vágni. A csemegeuborkát szintén fölvágjuk kisebb darabokra és a főtt tojásokat is. Ezután a hús szeleteket az olajos felükkel fölfelé kiterítjük, eloszlatjuk rajtuk a pépesített fokhagymát, majd minden szeletre teszünk a kolbászból, az uborkából, illetve a főtt tojásból. Az így megtöltött hús szeleteket ügyesen batyú alakúra formázzuk, és fogpiszkálóval összetűzzük, aztán bő, forró olajban megsütjük az egészet. Elkészíthetjük egyébként ezt az ételt úgy is, hogy a hús szeleteket roláddá formázva töltjük meg, sőt, ilyen formán akár panírozhatjuk is, úgy is nagyon finom. Kiváló mellé bármilyen saláta, vagy esetleg rizs, de hogyha rántva készítik, akkor sült krumplival utolérhetetlen. Fogyasszák egészséggel!
0: Hobbi rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
2: Hobbi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Műsorajánló.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
7: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
8: Szivárvány. Szivárvány.
6: Szivárvány.
8: Szivárvány.
6: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
7: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban. Névzenei kavalkád, a Hobbi Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobbi Rádióban.
9: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobbi Rádióban Baluval.
6: Évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
10: UK Fever Show.
11: UK Fever Show.
6: Ez a UK Fever Show.
7: Szombaton 5-től a Hobbi Rádióban.
11: UK Fever Show.
12: Nem bírod már elviselni.
13: Always look on the bright side of life.
14: A régi ismerős dallam új köntösben.
15: Nézd az élet jó oldalát.
14: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
16: Engem ez így jó.
14: 15 órától. Csáp Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
3: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobbi Rádió.
17: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Ez itt a Zamat, benne pedig elérkezett a pillanat, amikor készítünk egy jó kis kovászos uborkát. Örök klasszikus a kovászos uborka. Kánikulában utolérhetetlen egy nagy pohár kovászos uborka lé jó hidegen, vagy valamilyen pörkölt mellé egy-egy tányérnyi kovászos uborka, én nem tudok neki ellenállni. Az elkészítése egyáltalán nem ördöngösség, úgyhogy aki szereti, nyugodtan készíthet odahaza is kovászos uborkát. Általában minden háziasszonynak van saját jól bevált receptje, de hogyha valaki kezdő a konyhában, na hát ezzel még az is megpróbálkozhat, a kovászos uborka készítés nem veszi el senki. Kinek az önbizalmát. Először is be kell szereznünk 3 kilónyi uborkát, kovászolni való vagy eltenni való uborka néven kereshetjük, akár a piacon, akár a boltokban. Kenyér kell még, ebből lehetőleg házi kenyeret választanak, házi fehér kenyeret. Egy jó vastag szeletre lesz szükségünk, ami pedig még kell, az só, víz, szemesbors, fokhagyma, kapor. No meg természetesen egy 5 literes befőttes üveg és egy kis tányér. Hogyha minden hozzávaló megvan, akkor kezdődhet a kovászolás. Első lépésként 2-3 liter vizet fölmelegítünk. Ha már gyöngyözik, akkor hozzáadunk literenként egy evőkanál sót. Föloldjuk, aztán hagyjuk, hogy egy picit hűljön. Addig szépen megtisztítjuk az uborkát, majd egy picikét levágunk mindkét végükből, és hosszában is be lehet vágni az uborkákat, hogy jobban átjárja a lé. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor fogjuk a befőttes üvegünket, az alját kibéleljük a kaporral, a kaporra rászórjuk a megtisztított fokhagyma gerezdeket, és teszünk még az üvegbe 10-15 szem borsot is. Ezek után elrendezgetjük az üvegben az uborkákat, vigyázva arra, hogy ne legyenek nagyon összezsúfolva, hogy átjárja őket rendesen a lé. De arra azért mindenképpen ügyeljünk, hogy felül maradjon hely a kenyérszeletnek. Mert hogyha elrendeztük az uborkákat, a tetejére tesszük a szelet fehér kenyeret, és az egészet felöntjük a még langyoskás sós vízzel, úgy, hogy a víz a kenyeret is ellepje. Aztán a kis tányérunkat ráhelyezzük az üveg szájára, és már mehet is az egész, akár az ablakba, akár a teraszra. A lényeg, hogy meleg helyre tegyük, és 3-4 nap elteltével már fogyaszthatjuk is az ízletes kovászos uborkát. Arra figyeljenek, hogy ne legyen tartósan a tűző napon az üveg, mert akkor megbudjan benne az uborka, és ez nem szerencsés. Szóval néha-néha tegyék el a tűző napról. Kell neki a meleg, de azért ne vigyük túlzásba. És hogyha elkészült, akkor mindenképpen főzzünk mellé valami jó kis pörköltet, azzal az igazi. Egészségükre!
1: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: Kamu reklám.
1: Hófehérke lemegy a tóhoz fürödni. A törpék egymás nyakába ülnek, hogy lássák, mit csinál. Legfelül tudor van. Ő tájékoztatja a többieket.
2: Most leül.
3: Leül.
4: Leül.
5: Leül.
6: Leül.
7: Leül.
2: Most leveszi a ruháit.
6: Leveszi.
7: Leveszi.
2: Leveszi.
6: Leveszi.
7: Leveszi.
2: Most feláll.
6: Nekem is.
3: Nekem is.
2: Nekem is.
6: Nekem is.
3: Nekem is.
2: Nekem is.
0: Kamu reklámot hallottak.
8: Hobbi Rádió.

0: Ez itt a Zamat, és benne az imént kovászos uborkát készítettünk, de ugye nagyon sokan nem ehetnek kovászos uborkát, a lisztérzékenyeknek ugyanis, legalábbis a legtöbb lisztérzékenynek ez tilos tápláléknak számít, hiszen ugye kenyérrel készül. Van azonban egy régi apátsági sváb recept, amit Hajdú Csaba kollégámtól kaptam. Ez teljesen gluténmentes, tehát lisztérzékenyek is fogyaszthatják, és nagyon finom. Egy 3 literes befőttes üveghez körülbelül 1,5 kilónyi uborka szükséges, és 200 közepes méretű burgonya, valamint egy csomag kapor és só, ebbe is tehetünk fokhagymát és akár szemes borsot is. A krumplit nyersen fogjuk használni, úgyhogy szépen megpucoljuk, vastagabb karikára vágjuk, és az üveg aljára halmozzuk az egyik krumplit. Erre megy a kapor fele, majd rátehetjük a megtisztított uborkákat. Az uborkával ugyanúgy járjunk el, mint a hagyományos kovászos uborka készítésekor, vagyis egy picit vágjuk be az oldalukat, vágjuk le a tetejüket, aljukat az uborka daraboknak, de hogyha kicsi uborkák kovászolunk, akkor ez akár el is maradhat. Szóval belehalmozzuk az üvegbe az uborkáinkat, a tetejére rátesszük a maradék kaprot, illetve a másik burgonyánkat, szintén felkarikázva, és sós vízzel, langyos sós vízzel ezt is felöntjük. A vízbe literenként ez alkalommal is egy evőkanálnyi só kerüljön. Aztán akár csak a hagyományos kovászos uborkánál megint csak egy kis tányérral lefedjük az üvegünk tetejét, és meleg helyre, de szintén nem tűző napra tesszük, és 3-4 nap múlva kész a kovászos uborka. Ennek egyébként nagyon nagy előnye, hogy nem tud megpenészedni. Hogyha elkészültünk vele, a krumplit mindenképpen dobjuk ki, az uborkát pedig fogyasszuk jó étvágyjal.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Önök az Amatot hallgatják, benne pedig az uborka a fő alapanyagunk. Kígyó uborka, ecetes uborka, csemege uborka, kovászos uborka, mindenfélét használtunk már. Most ugyancsak ecetes uborkából készítünk majd uborka mártást. Az uborka mártás kiváló kísérője a sült húsoknak. Én főleg a szabadtűzön sült húsok mellé ajánlom, csülök mellé például, nem is tudok jobbat. No, de lássuk, hogy hogyan készül ez az uborka mártás. 5 deka vajra van szükségünk az elkészítéséhez, valamint 5 deka lisztre. Kell még 4 deci tej és 1 deci tejföl, 15 deka ecetes uborka, 2 cent ecet, 1 kis só és bors. A vajat megolvasztjuk, hozzáadjuk a lisztet, majd fehér habzásig vítjük. Felengedjük a tejjel, aztán kiforraljuk az egészet, levesszük a tűzről, kihűtjük és belekeverjük az egészen apró kockára vágott ecetes uborkát. Ízesítjük egy kis sóval, borssal, ecettel, hozzákeverjük a tejfölt, és már el is készültünk. Már csak annyi a dolgunk, hogy tálalásig hűtőben tartsuk az uborkamártást. Nehéz lesz, mert nehéz neki ellenállni, nagyon finom, akár önmagában is, de azért jobb, ha megvárjuk, amíg megsül a grillen a hús. Egészségükre!
1: Ubi Rádió.

Az amat vége felé járunk már, de még mindig van egy-két receptem, amit mindenképpen szeretnék megosztani önökkel. Én például nagyon szeretem a töltött uborkát. A töltött uborka nem úgy készül, mint ahogy a töltött tökök. Helyesebben szóval úgy készül, csak nem sül meg. Mára egy fetakrémmel töltött uborkát hoztam önöknek. Ehhez 6 darab kígyó uborkára van szükségünk, olyan bucibb, vastagabb uborkákat választanak. Ezeket szépen félbevágjuk, óvatosan kikapargatjuk a belsejüket, hogy legyen hova tölteni a fetakrémet. Az uborka belsejét nyugodtan megehetjük akár szendvicshez, vagy hozzáadhatjuk a készülő uborka levesünkhöz. Lássuk a tölteléket. 20 dek a fetasajt, negyed fej lilahagyma, 2 szál új hagyma, 5 levél bazsalikom, szintén 5 levél, akár szárított medvehagyma, 3 gereszt fokhagyma, egy kis csili paprika, de ezt akár ki is hagyhatják, hogyha nem szeretik erősen, petrezselyemzöld, tej, fekete bors, oregano, olajbogyó, és majd a díszítéshez

0: ezzel a masszával töltjük meg az uborkát, nyugodtan lehet púposan tölteni. Tálaláskor pedig salátalevelekre tesszük a töltött uborkát, olívabogyóval díszítjük a tetejüket. Egyébként nem csak uborkát, de paradicsomot is tölthetnek ezzel a fetakrémmel. Kiváló előétel. Legyen részük benne.
1: Hobbi rádió.
2: Fucsalakoni mélyeket ki a busztába!

Ez itt a Zamat, a Zamatban pedig uborkából készítünk finomságokat, ugye említettem, hogy valószínűleg India az uborka őshazája, hát akkor nézzünk egy indiai receptet. A rajta az indiai konyha egyik alapétele. Általában előételként eszik, mint mártogatóst, vagy esetleg csípős főétel mellé hűsítő szószként. Ugyanis ez egy nyers zöldségsaláta, amely általában egy-két fő alkotórészből és enyhén fűszeres krémes joghurt öntetből áll. Egyszerűen elkészíthető és üde hűsítő kontrasztot alkot a bonyolultabb főételekkel is. A történethez tartozik,

0: hogy nagyon sokféle rájta recept van, van egy alaprecept, azt lehet variálni. Úgy, ahogy az ember szeretné, én egy ilyen variált vegyes zöldségekből készülő rájta receptet hoztam el önöknek, amihez 2 pohár joghurt kell, 1/3 pohár paradicsom, amit 1 centis kockákra vágunk, ugyancsak 1/3 pohár nyers zöldborsó, 1/3 pohár retek szintén fölkockázva, 1/3 pohár piros kaliforniai paprika vagy pritamin paprika 1 centis kockákra vágva, 1/3 pohár kígyó uborka, ugyancsak felkockázva és 1/3 pohár zeller, szintén kockára vágva. Tehát minden hozzávalóból 1/3 pohárnyi kell, és minden hozzávalót a zöldborsó kivételével, mint körülbelül 1 centis kockákra vágunk. Paradicsom, retek, paprika, uborka, zeller, illetve a nyers zöldborsó. 1 evőkanálnyi római köményt használunk hozzá fűszerezésként, 1 teáskanálnyi édesköményt, 1/2 teáskanálnyi sót, 1/4 teáskanálnyi fekete borsot és 2 evőkanál petrezselymet. Nagyon egyszerű az elkészítése. Krémesre keverjük a joghurtunkat, beletesszük az összes zöldséget, majd fűszerezzük. Ahhoz, hogy tradicionálisan, úgy, ahogy az indiaiak tudjuk megfűszerezni ezt az ételt, egy kis serpenyőben, takaréklángon, szárazon, nem olajon, szárazon, sötétbarnára pirítjuk a római köményt és az édesköményt, és így adjuk hozzá a salátához, összetörve a sóval, a borssal és az apróra vágott friss zöld fűszerekkel, és az egészet finoman összerázzuk, összekeverjük. Tálalás előtt pedig természetesen ezt is behűtjük. Ehhez is jó étvágyat kívánok!
1: Hobbi Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelemes köszön.
4: Hobbi Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránkattanhass!

Ez volt a Zamat mára, és benne az uborkával ismerkedtünk meg közelebbről. Látják, nem csak a szendvicssel lehet karikázni, hanem számtalan módon elkészíthetjük, és feldobhatunk vele akár egy vasárnapi ebédet, vagy készíthetünk belőle hűsítő finomságokat a nyár legforróbb napjain. Remélem, hogy kipróbálják egyik-másik receptet. Különösen ajánlom a gluténmentes kovászos uborka receptjét, amit egyébként a Zamat Facebook oldalán is megtalálnak. Gasztronómiai magazinunk egy hét múlva jelentkezik ismét, addig is vigyázzanak magukra, és egyenek jókat. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Viszont hallásra!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Leendő miniszterelnök szerint az Orbán kormány kifosztaná a kasszát. Zajlik a nagy tavaszi élelmiszergyűjtés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt írta, hogy a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter szerint a magyar közoktatás irányítását régen kivették a szakma kezéből. Tar Zoltán kedden a Facebookon úgy nyilatkozott, ma még Takaró Mihály az érettségi követelmények és a nemzeti alaptanterv teljhatalmú ura, aki a Karmelita Kolostorból irányít politikai ideológiai alapon. Feladata nem a korszerű, kritikus gondolkodásra nevelő tudás átadása, hanem egy kirekesztő, felülről diktált ideológiai kánon rákényszerítése a magyar diákokra. A kormányváltással egészen más helyzetbe került a Magyar Tudományos Akadémia, mint volt az elmúlt 6 évben, hangsúlyozta Pósfai Mihály, a Tudós Társaság kedden megválasztott új elnöke, aki sajtótájékoztatón számolt be az intézmény jövőjét illető elképzelésekről. Pósfai Mihály az MTA 22. elnöke felidézte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen hétfőn azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában egyaránt számít az MTA közreműködésére. Ezt nagyon bíztatónak nevezte Pósfai Mihály. Az akadémia júliusban hivatalba lépő új elnöke szerint ezek a változások azt is jelentik, hogy kitárult egy új horizont. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén, közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az Élelmiszerbank hasonló kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásai közé tartoztak. Eddig több mint 1 millió segélycsomagot juttattak el rászorulókhoz. A szervezet legutóbbi novemberi gyűjtésén több mint 500 milliárd forint értékű adomány gyűlt össze, és 100 000-nél is többen segítettek. Idézték fel a közleményben. Hozzáfűzték, a mostani akcióval is több 100 millió forint értékű élelmiszer adomány összegyűjtése a céljuk. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésen mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A vásárlók a felajánlott tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket vásárolhatnak, majd azt a kijelölt gyűjtőpontokon adhatják le. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő. társadalmi célú közleményt hallotta.
2: Hobby Rádió.
3: Kezdődik a retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Jakab Enikő vagyok a retiküllel, és amit hoztam önöknek, az öltöz az alkatodnak megfelelően. Aztán 4 hasznos tanácsot, amivel kilábalhatnak a pénztelenségből. 4 dolgot, amivel helyettesíthetik a fehér lisztet, és 6 egyszerű karcsúsító nas tippet. Így tavaszra.
3: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Na de nézzük, hogy hogyan öltözhetünk az alkatunknak megfelelően. Sokszor és sokan hallottuk már a körte, alma, homokóra és fiús alkat kifejezést, amikor a női alak kerül szóba. Míg a nők nagy része állandóan a fogyókúra valamelyik fajtáját gyűri és próbál küzdeni a felesleges kilók ellen, addig az öltözködés során legtöbben nem veszik figyelembe a velük született alkati, sokszor öröklött tényezőket. Nézzük az előnyöket és a hátrányokat. A kisebb mellű körték irigylik a homokórákat, míg az alma a legelveszettebbnek érzi magát. A fiús testalkató minden jól áll, így nem sokat rágódik reggel a gardrób előtt. 2010-ben már minden korrigálható. Szinte naponta jelennek meg azok a termékek, amelyek segítségével könnyedén a legtökéletesebb formába kerülhetünk. Nincs más dolgunk, mint megfelelni a nekünk megfelelő darabot. A jó idő közelettével ügyelni kell a csíkokra, mintákra, a fehér színekre, változatos nyakakra és a kiegészítők viselésére. A tervezők szinte kivétel nélkül megegyeznek abban, hogyha egyszer megtaláltuk azokat a formákat, szabásvonalakat a nappali, esti viseletben is, amelyben a legcsinosabbak vagyunk, maradjunk is meg ennél. Ne nagyon kísérletezzünk tovább, inkább csak a színek terén, de azzal is óvatosan. Nézzük a fiús egyenes alkatot, vékony majd, hogy nem szikár, kissé fiús modellalkat. Nem a férfiak és fiúk kedvenc női típusa, de kétségtelenül. Nekik áll a legjobban minden ruha. A tervezők rajtuk és velük dolgoznak, nekik terveznek vékony lábak, melyek a miniben és a magas szárú szandálokban is jól mutatnak. Ugyanígy a boyfriend farmer és mindenfajta bikini viselése megengedett. Egy szóval, öltözzenek, ahogy épp kedvük tartja. Mindenben csinosak lesznek a fiús egyenes alkattal megáldott nők. Körték matrózban. A felül vékony, keskeny vállú, kisebb mellű nők is nyugodtan válogathatnak bármilyen felső közül, még az idei nyár trendi matróz csíkos darabja is nekik kedveznek, őket ugyanis nem árt, ha a csíkok kicsit szélesítik. A fotós több rétegű felsők előnyösek lehetnek számukra, főleg akkor, ha push-up melltartóval kombinálják. Mivel szép, kerek, nőies csípővel rendelkeznek, a farmerek is a legideálisabbak számukra. Nyugodtan viseljenek tehát a rövidebb felsőket, nincs miért eltakarni feneküket, ami ugyancsak szexi megjelenés sugároz.
0: Retikül. Csak csajoknak! Csak csajoknak!

0: Csak csajoknak!
1: Retikül!
2: A megbudgyosban, a derékban kissé gömbölyedett testalkatúak mindenképpen hátulzáródó dolgokat viseljenek. Akár a szoknya vagy a ruha esetében a legelőnyösebb az, ha nem a hasat kiemelő helyen kapcsolják azt be. Az egész ruhák, melyek a csípőnél vannak elvágva, vagy az egyenes vonalú zakók, az ő számokra lettek tervezve. Ugyanígy jól mutat a mell alatt bővülő felsők, melyek ugyancsak eltakarják a kicsit kerekebb hasat. A V-alakú nyakkivágások hosszítják a felsőtestet, ezért szintén előnyösek a számokra. Farmer esetében szerencsésnek mondhatóak, ugyanis vékonyabb lábukon jól mutat a vékony szárú farmer. Magas sarkúban nyújtható az alak, balerina cipő viselése pedig a hastájéken bőve felsőkkel szabadon viselhető. És végül nézzük a szexi homokóra alkatot. A nőies idomok gömbölyű alkat megtestesítője a homokóra. A férfiak imádják ezt a típust, ezért is kell hangsúlyozni a különböző ruhákkal, felsőkkel. Nyáron a pamut ruhák, V-kivágású felsők hangsúlyozhatják a kerek formákat. Kerülni kell viszont az előnytelen kerek nyakkivágást, amely összenyomja a felsőtestet. Kiegészítők terén nem kell félni a vagányabb, látványos darabok viselésétől, amelyek összhangban vannak a szexi ruhákkal. A fenék részen érdemes sötétebb színt viselni, mint felül, így optikailag csökkenthetőek a méretek. Érdemes kompressziós harisnyát, combot, csípőt, fixen eltakaró alsóneműt választani az alkalmi ruhákhoz. És egy tipp, könnyedén lehet csinos minden alkalommal, ha alkatának megfelelő öltözéket választ, és próbálja elfogadni önmagát. A sport segít abban, hogy fitnek érezze magát testileg és lelkileg, és ha úgy érzi, változtatni szeretne alakján, mindenképpen szakértők tanácsát kérje ki ebben.
1: Retikül. Csak csajoknak! Csak csajoknak!
3: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk! Csak szeretnénk.
4: Kepreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Most pedig következzen itt a Retikülben az a négy hasznos tanács, amivel kilábalhat a pénztelenségből. Unja, hogy már a hónap közepén alig van a pénztárcájában valami, akkor ideje alaposabban átgondolni a pénzügyeit, de főleg a kiadásait. Bárhogyan is gondolkodnak az emberek a pénzről, abban mindenki egyetért, hogy nagyon fontos szerepe van az életben. A pénz lehetővé teszi, hogy ruhát és élelmiszert vásároljon, tető legyen a feje felett, és befizethesse aztán. Számláit. Mindenki szabadabbnak érzi magát, és a helyzetét is biztonságosabbnak találja, ha van egy kis plusz pénze, de már az is elég, ha marad a hónap végére, egy kevés a pénztárcájában. A legtöbben azonban ma legalábbis ez alapján nem érzik biztonságban magukat. Ha ön is úgy érzi, hogy az élete nem más, mint egy véget nem érő zsonglőr mutatványa pénzzel, ha minden hónapban kimeríti a hitelkeretét, és még így is egyre többnek érzi a kiadásait, akkor ideje gyökeresen megváltoztatni a pénzügyei kezelésének módját. A következő tanácsok segítenek, hogy végre kilábaljon a pénztelenségből, és még egy kevés megtakarítása is legyen. Nézzük! A 28 napos lista készítése nagyon hasznos dolog. Célja, hogy a vásárlás menetébe beiktasson egy kis időt, ami alatt lehiggadhat. Így nem eshet abba a hibába, hogy olyan dolgokat vesz meg hirtelen elhatározásból, melyekre tulajdonképpen nincs is szüksége. Mostantól, ha olyan drága árucikket lát, amelyet szívesen megvenne, próbáljon meg ellenállni a késztetésnek. Vásárlás helyett inkább írja fel egy listára. A listán tüntesse fel a termék árát, illetve azt a napot, amikor megpillantotta. Ha 28 nappal később még mindig úgy véli, hogy szüksége van rá, akkor vegye meg. Ez esetben az öröme még nagyobb lesz, hiszen már 4 hete vágyik arra a csodálatos dologra. Amennyiben azonban 28 nap elteltével sem biztos abban, hogy valóban szüksége van az adott tárgyra, akkor tegye fel újra a listára. Amellett, hogy ezzel a módszerrel a felesleges holmik száma drasztikusan csökken majd, egy vagyont megtakaríthat. Ez pedig hatalmas jutalom egy cseppnyi önfegyelemért cserébe. A hiteleket és a bankkártyához kapcsolódó hitelkeretet az ember hajlamos rövidtávú készpénz problémái gyors megoldásának tekinteni, pedig a hitelkeret nem virtuális fizetés kiegészítés, csupán az eladó remek lehetősége. A hitel tulajdonképpen az adósság szinonímája, és általában azoknak jön jól, akik nem tudnak azonnal megvásárolni egy terméket. Csak hogy, ha egy adott hónapban nincs pénz a termék megvásárlására, akkor miért gondolja, hogy a jövő hónapban rendelkezésére áll majd annyi pénz, hogy visszafizesse a hitelkeretet? A hitelre vásárlással csak annyit ér el, hogy olyan útra lép, mely az évtizedekre való eladósodás felé vezeti. Bármennyire is csábítónak tűnik, hát a bankkártyájához kapcsolódó hitelkeret, felejtse el, és soha többet ne használja. A lelkének is jobb lesz, ha végre az egész fizetését látja majd a folyószámláján a hónap elején, nem pedig azonnal a bank által csökkentett összeg látványa fogadja.
0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak. Hobbi rádió. Értünk szól.

0: egy megtakarítási számlára. Ezt időzítse a hó elejére, mert a hónap vége felé talán már nem lesz pénz a folyószámláján. Az összeg ne legyen nagyon alacsony, de semmiképpen se jelentsen túl nagy anyagi megterhelést. Ha pedig el akarja kerülni, hogy időről időre hozzányúljon ehhez a spórolt pénzhez, kösse le. Érdemes belefoglalni a számlanyítási szerződésbe, hogy csak személyesen lehessen hozzáférni a megtakarításokhoz. További akadályt gördíthet a számla megdézsmálásának útjába, ha a lakóhelyétől távol eső bankfiókban nyitja. Készítsen költségvetést, és tartsa magát ahhoz. Kölcsön kevesebbet, mint amennyit keres. Persze ezt könnyebb mondani, mint a gyakorlatban megvalósítani, főleg akkor, amikor lépést akar tartani a luxus életet élő, ám teljesen eladósodott szomszédokkal. Az előre megtervezett egyéni költségvetés azonban segít. Nagyon fontos azonban, hogy a költségvetés reális legyen. Ha a tervezetben havi egy üveg bort engedélyez magának, de élénk társadalmi életet él, vagyis hetente háromszor, négyszer is eljár szórakozni, akkor kizárt, hogy hosszú távon tartani tudja magát a tervhez. Persze, ugyanígy aláássa a költségvetést, ha minden alkalommal több pohár bort nyakal be. Az önfegyelmet mindenképpen össze kell hangolni a realitásokkal. A tervezet elkészítését kezdje azzal, hogy egyértelműen rögzíti a bevételeit. Ha ezeket összeveti a kiadásaival, azonnal látszódik majd, hogy melyek az év anyagi mélypontjai, vagyis azok az időszakok, amikor a különböző összegek nincsenek összhangban egymással. Az igazi kihívás annak megelőzése, hogy e mélypontok miatt csődbe menjen. Ezt úgy érheti el, hogy csökkenti a kiadásait, vagy például úgy, hogy pénzé teszi gyerekkori bélyeggyűjteményét. A lényeg, hogy adjon időt magának arra, hogy előrukkolhasson valami épp kézláb tervel.
1: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Most pedig nézzük azt a 6 egyszerű karcsúsító nas tippet. Nézzük, amivel 1-2 kalóriát akár meg is spórolhatunk minden étkezésnél. A saláta túl zsíros dressingtől, akkor kalóriabomba lesz, ízesítsék inkább fűszerezett ecettel. Ajánlom a bazsalikom ecetet. 100 ml-ben csak 39 kalória és 1 g zsír van. Aztán, ha elkezd nassolni, nehéz abba hagyni, ezért inkább készítsen egy kosárkát, amibe előre bekészíti a finomságokat. Persze ne csak csokival tömje tele, hanem csempészen bele egy-két egészségesebb falatot is, például pár szem gyümölcsöt, olajos magvat és mellékesen egy-két szem csoki tojást is. Így könnyen ellenőrizheti, hogy mennyit fogyaszt ezekből az édességekből. A tojás kalória tartalma a tojás sárgájában rejlik, a fehérjében nincs zsír. Készítsen inkább zsírmentes rántottát, egy személyre verjen fel 3 tojás fehérjét, ez mindössze 75 kalóriát és 0 g zsírt tartalmaz. Aztán az otthon elkészített túrókrém sokkal finomabb, mint a készen kapható, és kevesebb benne a kalória és a zsír is. Keverje a simára 25 dekaj túrót, ezt így körülbelül 88 kalória és 1 g zsír. Adjon hozzá fűszereket ízlés szerint. A hagyományos húsvéti bárányhús segít a fogyásban, mert a benne lévő aminosavak erősítik az immunrendszert, a cink alacsonyan tartja a vércukorszintet, de ez fontos, mert így mennek le könnyen a fölösleges kilók. És végül a tejszínnel vagy rántással készített ételeket is készíthetik kímélő módon. Használjon kukorica keményítőt a sűrítéshez, felejtsék el a sült krumplit is. Ha igazán diétásan akarnak étkezni, köretként egyenek sült zöldségeket, paradicsomot, cukkinit, padlizsánt, gombát sütőben, sütőpapíron körülbelül 30 perc alatt 200 fokos sütőben megsül. És kedves hallgatók, nem is maradt más hátra, mint hogy elköszönjek önöktől. Legyen nagyon szép a napjuk, az egész hetük. Viszont hallásra!
0: Retikül. Csak csajoknak! Csak csajoknak!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Az idei tanévtől 8 településen a csapvíz fogyasztásának népszerűsítése érdekében logózott kancsókban biztosítja a csapvizet a bölcsődei, óvodai, általános és középiskolai, valamint a kollégiumi menzákon egy közétkeztetési cég. A kezdeményezés részleteiről Enyedi Csabát, a Hungás csoport kommunikációs igazgatóját Balázs Zsanett kérdezte.
4: Nagyon kevés olyan terület van a földön, ami ennyire gazdag lenne jó minőségű, egészséges vízön, mint Magyarország. Nálunk a csapvíz is olyan minőségű, ami maximálisan kielégítő, és ennek a népszerűsítésére, hiszen sosem volt ennyire nagy az elszívó erő, ennyire nagy a kísértés, a csábítás a mindenféle cukrosütők, egyéb olyan italokkal kapcsolatban, ami már a gyerekeket is megfertőzik, már a gyerekek is csak abban látják a finomat, a fogyasztandót, holott gyakran a hidratálása nem is alkalmasak ezek az üdítők, hiszen olyan magas szárazanyagtartalommal, meg cukortartalommal rendelkeznek, hogy gyakorlatilag inkább behidratálják a kis testüket. Tudjuk, hogy a szokás nagy úr, és amikor már gyerekkorban ilyen beidegződések vannak, az a későbbi során, felnőtti válásuk során is megmaradnak ezek a szokások, amit előbb-utóbb egészségromláshoz vezetnek, elhízáshoz, túlsúlyhoz. Az egészséges összetevőknek az egészséges életmódra való nevelésében hiszünk, és ezért így is szolgáltatunk ételeket. Így nekünk kapura jött az a lehetőség, hogy a Dunántúli Regionális Vízműzé RT-vel szövetkezve egy közös kampány keretein belül ne csak az egészséges ételeket, hanem a vízfogyasztást is népszerűsítsük, ami Magyarországon annyira kézenfekvő, annyira adja magát, hiszen a csapból olyan minőségű víz folyik, amire a szervezetnek szüksége van, sőt, folyadékpótlás szempontjából csak is vízre van szüksége, ez ugye kijelenthető. Ezért több óvodába és iskolába is plakátokkal, logózott kancsokkal népszerűsítjük a csapvíznek a fogyasztását. Gyermekek is szokjanak hozzá, hogy napjában többször is fogyasszanak friss csapvizet, hiszen nem csak nagyon jó minőségű, hanem az egészségre gyakorolt hatása is nagyszerű. Ha már gyerekkorban hozzászoknak, akkor jó esély van rá, hogy felnőttként is minden nap fogyasztanak megfelelő mennyiségű vizet.
5: Én úgy tudom, hogy korábban a menzákon csak csapvíz volt a kancsókban. Ez ma hogy néz ki? Hogy jut el a menzákon a gyerekekhez a csapvíz?
4: Most is így kell lennie. Ennek a kampánynak egyébként nem csak ez a lényege, hogy ezt mindenhol be is tartsák ezeket az elvárásokat, hanem az is, hogy egy egészséges alternatívát mutassunk a gyermekeknek. Magyarán nem elegendő kitenni ezeket a kancsókat valamelyik sarokba, mert a gyerekek attól még úgyis elcsábulnak esetleg az iskolai büfék, vagy az iskolák közelében levő kisbolt folyadékok kínálatai, és akkor még nem beszéltünk arról a típusú folyadékfogyasztásról, amit mondjuk jó szándékkal a szülőktől kapnak különböző gyümölcslevek formájában, amik adott esetben töménycukros üdítőknek számítanak, tehát abban hiszemben vannak a szülők, hogy valami egészséges gyümölcstől származtatott dolgot adnak, de adott esetben nem kizárt, hogy az egy 12%-os gyümölcs tartalommal bíró cukros löcs. Egyébként az iskolai menzákon friss ivóvíz biztosítása kötelező, ezért kérjük mi a pedagógusoknak is és a szülőknek is a segítségét, a támogatását erre vonatkozóan, hogy emlékeztessék, hiszen a kisgyermekek gyakran a játszás közben vagy bármi közben egyszerűen elfeledkeznek róla, hogy a folyadékot is pótolni kell, és ha egy mód van rá, akkor az legyen friss ivóvíz, amivel ezt a folyadékveszteséget pótolják.
5: Mennyi vizet isznak egy nap a gyerekek, mondjuk egy ebéd során, mennyi jut el hozzájuk?
4: Az, hogy mennyit fogyasztanak a gyerekek, az nagyban függ az ő igényeiktől is, illetve a pedagógusoktól, illetve a szülőktől. Mi azt szoktuk javasolni, hogy étkezés közben a kívánalom szerint is fogyasszanak csak vizet, de csak kortyonként, tehát nem feltétlen jó az, amikor egy kisgyermek egy-két pohár vizet csak úgy ebéd előtt megiszik, hiszen hamar telíti a kis gyomrát, és akkor esetleg már nem tud a főételből annyit enni. Mi étkezéshez inkább azt szoktuk mondani, hogy kortyonként, ahogy megkívánja, hiszen nagyon sok kisgyermek kívánja is étkezés közben a vizet, viszont az a lényeg, hogy egész nap folyamatosan legyen ez a víz utánpótlás, tehát adott esetben szünetekben is tudjanak egy-egy pohár vagy fél pohár vizet elfogyasztani. Itt a kampány keretein belül természetesen erre is van mód, hiszen a legtöbb egységben egész nap elérhetőek a diákok számára a ivóvizes kancsók.
5: Hol, milyen településeken érhető el ez a csapvizet népszerűsítő kampány? Úgy tudom, 8 település az, ami most jelenleg részt vesz ebben a kampányban.
4: Azt kiemelném, hogy ez egy kezdeményezés, aminek nagyon-nagyon bízom benne, hogy hamarosan lesz folytatása. Tehát van itt valóban egy jó pár település, amelyik már most csatlakozott, Balatonföldvár, Vörösegy, Szólás, Bálványos, Siófok, Ajka, Balatonfüred, tehát több település, de mi abban bízunk, hogy ez csak egy kezdet, és előbb-utóbb ez kiterjeszthető majd több helyre.
5: Fontos megemlíteni, hogy ezekre a településekre nem szállítják a vizet, hanem az ottani vizet fogyasztják a gyermekek.
4: Igen, ez valóban nagyon fontos dolog. Mindig elképedve nézem, amikor egy magyar ember drága külföldről behozott, palackozott vizeket fogyaszt, hiszen messziről behozzák, jóval többbe kerül, környezetterhelő hatása is van, holott, ahol élnek, ott is a csapból kifolyik az a nagyon-nagyon jó minőségű víz, amire szükség van. Ezért erre külön odafigyel itt a Dunántúli Regionális Vízműzéért is, hogy az adott településen onnan származzon az a víz, amit a kancsóba beletöltenek. Ez a legegyszerűbb, a legkézenfekvőbb, a leglogikusabb módja ennek.
5: A kampány, amiről beszélgetünk, a csapvizet a kávézókba, az éttermekbe és a menzákon címet viseli. Mi az eddigi tapasztalat? A gyerekek fogyasztják a vizet?
4: Tapasztalat az az, hogy a gyermekeknek ösztönösen szükségük van a vízre, de nagyon sokan már egészen kicsi korban is egyszerűen nem tanulják meg azt, hogy a víz az, amivel a folyadékot pótolni kell. Ez azzal jár, hogy ezeket a gyermekeket meg kell erre tanítani. Erre is jó az a kampány egyébként, hogy erre felhívjuk a figyelmet. Mi ehhez biztosítjuk a kampány során az edukációt, mi biztosítjuk a kis kancsókat, hogy más nem mondjak, a vízmű biztosítja a remek jó minőségű ivóvizet, de szükség van az összefogásra családi és pedagógiai szinten is.

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Üzent a leköszönő miniszterelnök a digitális polgári köröknek. Eltörlik a föld színéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, nincs ezen mit szépíteni. Áll abban a posztban, amelyet a 444.hu keddi cikke szerint Orbán Viktor a Fidesz elnöke írt, és amelyet a különböző digitális polgári körök csoportjaiban osztottak meg a Facebookon. A szöveg szerint a leköszönő miniszterelnök azt írta, még sosem dolgoztak ennyit kampányban, mégis elveszítették a választást. Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak e-mailben is eljuttatott üzenetben hozzátette, a DPK-k tagjainak és a harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Szerinte ezt a kiállást mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politika történetben. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz-KDNP kormányt, az állítás nem igaz, írta Gulyás Gergely Facebook oldalán. A leköszönő tárcavezető arra reagált, hogy Magyar Péter a választásokon győztes Tisza párt elnöke, leendő miniszterelnök kedden a Facebookon azt írta, a birtokukba jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát, és a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. Eltörlik a föld színéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Fejlesztési szándékunk egyértelmű, a jelenlegi hányatott sorsú és rossz emlékű intézmény épületét teljes körűen elbontani, közölte a Telex érdeklődésére a Szőlő utcai javítóintézet üres épületének új tulajdonosa. A javítóintézet kiürített épületét több mint 2,5 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg márciusban, majd alig néhány nap alatt értékesítették is. A javítóban kitört botrány sorozat után a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Földrengés volt Horvátországban kedre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érezni lehetett, közölte a Hunren Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Azt írták, hogy a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az Obszervatórium. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók csatornába rekedt kis trókát mentettek Fonyódon, derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzéséből. Az emojikkal gazdagon ellátott közlemény szerint nem tudni, hogyan került a csatornába az apró négylábú, de hogy meg volt ijedve, az biztos. Két tűzoltó két oldalról igyekezett megközelíteni a kisállatot sikerrel, úgyhogy végül épségben kihozták, lefényképezték, majd szabadon engedték. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Dexablock.
9: Fájdalom csillapító.
8: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
10: Dexablock. Fájdalom csillapító.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Esztrik betonszak kivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
11: Ne csak fotózd, tedd ki, örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
12: Reklámot hallottak.
13: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
14: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
14: Társadalmi célú közlemény következik.
15: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41. Nos, adó vagy nem adó, adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió. A jövedelem adó. Edő.
14: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobbyrádió.hu.
16: A rádiót.
17: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
18: Nagy generáció. Illés. Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
8: Köszöntöm Önt, elérkezett az idő, hogy újra régi zenéket hallgassunk, nosztalgiázzunk, vagy pedig olyan dalokkal ismerkedjen, amit még soha életében nem hallott, még az is lehet, hogy talált tényleg kedvére valót. Ebben a 60 percben itt a nagy generációban ma az Apostol együttest fogjuk megcélozni. Az ő történetük 1970 nyarán kezdődött. Az alapító diákok éppen komoly zenei tanulmányokat folytattak a zenegimnáziumban, illetve a zeneakadémián. A 60-as évek beat mozgalma a komoly zenei tanulmányokat végző fiatalokat is megfertőzte. Németh Zoltán az együttes vezetője a Konziban, ahogy a zenegimnáziumot nevezték, egy osztályba járt Presser Gáborral, Mihály Tamással, akiknek később kult szerepük lett a magyar rockzene történetében. A szünetekben lelkedezve játszották egymásnak a Szabad Európa Rádióban, vagy a Luxemburgi Rádióban előző nap hallott új dalokat. Az új zenére fogékony tagokból, muzsikus társakból alakult meg tehát az Apostol együttes. Bár akkor csak némi ösztöndíj kiegészítés lebegett a szemük előtt, amikor ideiglenes működési engedéllyel Balatonföldváron egy étteremben kezdtek játszani. Így állt össze tehát az Apostol, és hogy milyen sikereket értek el, arról nem sokára.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Ez bizony a Nagy Generáció 60 perce, amelyben a mai kiszemeltünk az Apostol együttes. Éppenséggel ösztöndi kiegészítésnek gondolták a fiúk, amikor először elkezdtek játszani, ez azonban tovább fejlődött. A sikeres nyár után a fiúk egy része úgy gondolta, folytatni kellene a zenekaros munkát a tanulmányok mellett is. Az első tagcserére ekkor került sor, de 79 őszéig még annyi változás történt, hogy az Apostolt talán a legváltozatosabb összetételű zenekar nem hivatalos titulusa is megillette volna a magyar könnyűzenei életben. 70 őszén országos könnyűzenei fesztivált hirdettek, amelynek döntőjét 71 májusában Salgó Tarján rendezte. A döntő megnyerése után a már profivá vált zenekar elindult a közönség meghódítására vezető úton. Győztes számaiból kislemez készült, még azon a nyáron felléphettek Georgie Fame és Ellen Price kis stadionbeli koncertjén, ekkorra már egyértelműen kialakult a zenekar saját stílusa, magyar jazz rockot játszottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Folytatjuk a nagy generációt az Apostol együttes pályafutásával. Az 1970-es években járunk, amikor is nagyon nehéz volt profi erősítőkhöz és hangszerekhez jutni Magyarországon. Így aztán a zenekar külföldi munkalehetőség után nézett, amelynek a bevételéből akarták mindezt előteremteni. A munkalehetőséget az NSK, Svájc és Svédország kínálta. 72 szilveszterén kezdett a zenekar Németországban játszani, és 73 májusában fejezte be a turnét Svédországban. Ekkor már a jó magyar zenekarokhoz híven ellentétek is kialakultak a csapatban, főleg a stílus és a hogyan tovább kérdésekben. Ezzel egy időben egyébként el is zárták a további külföldi szereplés lehetőségét a zenekartól, és ha ez még nem lett volna elég, az is egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a magyar közízlés alacsonyan értékeli a jazz rockot.

Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Ön az Apostol Együttes pályafutását hallgatja itt nálunk a nagy generációban, néhány zenével kiegészítve a történetet, azt már tudjuk, hogy a jazz rock a magyar közönségnek nem nagyon jött be. A zenekar műsorában egyre jobban szétvált a jazz és az emészthetőbb zene. Az úgynevezett hagyományos koncerteken populárisabb dalokat játszottak. A hazai és külföldi jazzfesztiválokon viszont hangszeres kompozíciókkal vett részt a csapat. A stiláris elkülönülés első átütő sikerű dala 74-ben Német Gábor Szentes Iván Okosabban kéne élni című felvétele lett. Míg ugyanabban az évben Meződi József is bemutatkozik egy dallal, amelyben egy országot ejt ámulatba a sajátos hangszínű, magas hangjával. A dal Németh Zoltán és Bukó Gábor szerzeménye a Sír a harang. 1974 májusában a jazz vonal is méltónak bizonyult hírnevére a Csehszlovákiában rendezett nemzetközi jazzfesztiválon Európa extra klasszis elismerést nyert a zenekar.

amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció, nagy generáció.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. Close your eyes and I'll kiss you. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció.

sikerek hátán az Apostol együttes pályafutásában, amelynek egyébként hamarosan véget vetünk. 74-től folyamatos külföldi szerepléseik voltak, felléptek az NDK-ban, Bulgáriában, Szovjetunióban, Csehszlovákiában, Finnországban és még sok más helyen. 1975-ben a Made in Hungary dalfesztiválon Németh Gábor és Szentes Iván Nehéz a boldogságtól búcsút venni számával, Meződi József, mint énekes, szinte berobbant a hazai könnyűzenébe, és a zenekar egyértelmű országos népszerűségre tett szert. 78-ban megjelenik az első nagylemez, a Létrán címmel, amely egyébként aranylemez is lett. 81-ben Várkonyi Mátyásnak, a Rockszínház igazgatójának megkeresésére a zenekar betagozódik a színház világába, nevezetesen a Rockszínház állandó zenekara lesz. Az együttes az évek során egyébként belefárad abba, hogy az egyértelmű népszerűség ellenére állandó támadások érik slágerzenéje miatt. Fokozatosan tehát a színházi világ felé fordulnak, soha nem oszlottak fel, tagjai mindvégig aktív zenészként működtek, úgyhogy vége is lett az Apostolnak, meg nem is, viszont ennyi volt a Nagy Generáció 60 perce, tel is tele jó magyar zenékkel. Én nagyon remélem, hogy élvezte ezt az egy órát, és hogy jövő héten is velünk tart egy kis nosztalgiázásra. Minden jót a viszonthallásra!

0: Nagy generáció.
1: Kicsiknek is.
0: Kicsiknek is.
2: Reklám.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi és a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
2: Leállítaná egyes kifizetéseket a leendő miniszterelnök, a főváros radikálisan csökkenteni az óriás plakátok számát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszúrást. Erős, szuverén szolgáltató kormányzati informatikai építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán kedden a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős, szuverén szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderre kialakítása, egy egységes IT modell mentén az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok ésszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. Már volt, aki visszafizette a pénzt, mondta az Indexnek adott nagy interjújában Krujcsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója. Először szólalt meg azóta, hogy kiderült, az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek. A főigazgató azt ígérte, nagyon szigorú elszámoltatással ellenőrzik majd, hogy valójában mire ment a pénz. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója az interjúban többek között azt mondta, ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítanak, hogy behajtsák a pénzt. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal annak érdekében, hogy radikálisan csökkentsék az óriás plakátok számát Budapesten, írta Karácsony Gergely főpolgármester kedden. Úgy fogalmazott, az új kormánnyal azokról a jogszabálymódosításokról is készek vagyunk tárgyalni, amelyek lehetővé teszik, hogy eltüntessük az ocsmány épülethálókat, hogy eltakarítsuk végre az üres telefonfülkéket az utcáról, és hogy radikálisan csökkentsük az óriás plakátok számát a városban, hogy soha többé ne lehessen gyűlölet propagandával szennyezni a köztereinket és a lelkünket. A főpolgármester hozzátette, a gyűlöletpolitika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat, Budapestet pedig egyszer és mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezetszennyezéstől. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcs hőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
5: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Közeledik az adóbevallás ideje.
6: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
1: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
6: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
1: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
6: A jövedelemadó... vevő.
5: Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Teréz, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Kezdjük esti hírösszefoglaló műsorunkat. Ma május 6-a, szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évfordulónaptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. A fővárosban 25 fokot mutatnak a hőmérők. Ivett és Frida nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1198. Második Endre hercegnek Hercegovinában és Dalmáciában szerzett vívmányainak emléke. 1338. Erzsébet, harmadik András és Fenenna királyné leánya meghal a Tössi zárdában. Vele nőágon is kihal az Árpádház. Rövidesen folytatjuk műsorunkat. Addig is zenélünk egy kicsit.
8: Hobby Rádió!
9: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
8: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
11: Műsorajánló.
12: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
13: Nagy generáció! Illés!
14: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
13: Omega!
15: Oh,
13: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
16: I want to break free.
13: A mikrofonnál Erdély Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
17: A tudomány mai állása.
18: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
17: Egy műsor
18: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
17: A tudomány mai állása.
19: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
17: Jó szórakozást!
18: Jó szórakozást!
20: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
21: Hagyományaink, értékeink Európában.
22: Ahol az érték a mérték.
23: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
13: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától. A Hobby Rádióban.
18: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 6-án a Frida, valamint Ivett nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Frida német eredetű női név, a Friede elő- vagy utótagú női nevek becézője, jelentése béke, védelem, valamint körülkerített terület. Ünnepelnek még a Fridák szeptember 20-án és október 19-én is. Becézése Fridácska, Fridu, Friduka, Fridi, jeles viselője a névnek, Bayer Friderika, énekesnő, Frida Kahlo, mexikói festőnő, valamint ön kedves Frida. Szintén ezen a napon ünnepeljük Ivett nevű kedves hallgatóinkat, a francia eredetű női név, az Ivett, azaz Judit átvétele, jelentése júdeai nő, az Ivettek május 6-án kívül ünnepelnek még január 13-án is. A név becézése Ivetke, Ivetta, Vetti, Vettike, Vettácska, jeles viselője ön, kedves Ivett. Ezen a napon ünnepelnek még a Ditta, Elíz, Evetke, Friderika, Ida, Iduna, János, Judit, Ovidius, Szavéta, Tamara, Tankréd, valamint Zsóka nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával május 6-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1635. május 6-án egyetemet alapított Nagyszombaton Pázmány Péter bíboros esztergomi érsek, amelynek irányítását a jezsuita rendre bízta. A 18. századdal folytatjuk. 1758. május 6-án megszületett Maximilien Robespierre, a francia forradalom egyik vezetője. Lépjünk a 19. századba. 1840. május 6-án Nagy-Britanniában kiadták a világ első bélyegeit, a Viktória királynő portréját ábrázoló fekete egypenist és kétpenist. Maradunk még a 19. században. 1856. május 6-án született Sigmund Freud, osztrák pszichológus, filozófus, a pszichoanalízis atya. Folytatjuk a 20. századdal, 1915. május 6-ával. Kenosában, Wisconsin államban megszületett Orson Welles, amerikai filmrendező és színművész. Filmjeiből Aranypolgár, Az óra körbejár, A shanghai asszony és A Macbeth. Jómódú családból származott, szüleit korán elvesztette, így gyámság alatt nőtt fel. A Woodstocki magániskola elvégzése után járt Írországban, Marokkóban és Spanyolországban. 1934-ben vándorszínészként Tibolt szerepében tűnt fel a Broadway-n. 1937-ben megalapította a Mercury Theatre-t, ahol a Világok harca című elhíresült rádiójátékát is bemutatták. A botrányt kavaró hangjáték hatására amerikaiak százai sereglettek az utcára, mert komolyan vették a marslakok föld elleni invázióját. Még mindig a 20. század, de már a közepe. 1953. május 6-án született Tony Blair, Nagy-Britannia miniszterelnöke. És még mindig a 20. század. 1961. május 6-án megszületett George Clooney, amerikai színész, rendező, producer. Ismertebb filmjei az Ocean's 12, az Ocean's 11, a Viharzóna, a Mintakámfor, Pacemaker és az Alkonyattól Pirkadatig. Még mindig a 20. századé a főszerep. 1975. május 6-án Bécsben 83 éves korában meghalt Mindszenty József, esztergomi érsek, bíboros és Magyarország hercegprímása, akit 1949-ben hazaárulás vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a példabeszédek második részéből.
1: Ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: 2026. május 6-a, szerda. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Evangélium Szent János könyvéből, 15. fejezet 1-től a 8. versig. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bőtermést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Elmélkedés. A keresztény élet nem erkölcsi erőfeszítés, vagy egy szabályrendszer szigorú követése, hanem élő kapcsolat Krisztussal. Nem arról van szó, hogy időnként, ha szükségünk van rá, közel kerülünk hozzá, hanem hogy állandóan vele élünk. Ezt tanítja nekünk a mai evangélium példabeszéde. A szőlőtő és a szőlővesző nem létezik egymás nélkül. A vesző elhal, ha leszakad a tőről, a tő pedig nem terem gyümölcsöt, ha nincs rajta hajtás, vesző. Ez a kép egészen bensőséges egységre utal. Nem csak Jézus követői vagyunk, hanem részesedünk az ő életében. A hit valóságos, mély kapcsolat vele. Ez a kapcsolat érleli a gyümölcsöt. De mi a gyümölcs? A szeretet, az irgalmasság, a béke, a másokért vállalt szolgálat, vagyis mindaz, ami az evangélium igazságából és öröméből megvalósul bennünk és általunk. Nélkülem semmit sem tehettek, mondja Jézus. Ez nem fenyegetés, hanem kiózanító igazság. Ha elszakadunk tőle, elfogy az életerőnk. De ha benne maradunk, átjár minket az ő ereje, bölcsessége, türelme és irgalma. És ez nem a mi emberi teljesítményünk, hanem mindez neki köszönhető, aki bennünk él. Sokan úgy próbálnak gyümölcsöt teremni, hogy leszakadó ágként küszködnek, és észre sem veszik, hogy nincs táplálék forrásuk. Az igazi élet abból fakad, ha újra és újra visszatérünk a forráshoz, ha kapcsolódunk az élő szőlőtőhöz, és engedjük, hogy Krisztus éljen bennünk. Uram Jézus Krisztus, te vagy az élő szőlőtő, én pedig csak akkor hozhatok gyümölcsöt, ha vesszőként hozzád kapcsolódok. Oly sokszor próbálok önerőből élni, és csak akkor fordulok hozzád, amikor már elfáradtam. Taníts meg minden nap újra kapcsolódni hozzád, időt és figyelmet szentelve tanításodra. Add, hogy ne magamat keressem, hanem benned találjam meg az életem értelmét. Töltsd be lelkemet a te éltető erőddel, hogy gyümölcsöt teremjek a világban, és másokat is hozzád vezessek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobby Rádió.
5: Hogy menjenek ki a busztába?

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az alma vagy egyéb gyümölcsök, illetve zöldségek fogyasztása nem helyettesítheti a fogmosást? Mert a különféle gyümölcsök cukor és sav tartalma is ártalmas a fogakra. A banán, a tarka, baba, mazsola és a spenót kálium tartalma megakadályozza a kisebb ráncok szarkalábak kialakulását. A citrom gőze egyes kísérletek szerint a meningokókusz, a streptokókusz és a pneumokókusz törzsekbe tartozó kórokozókat 2 órán belül képes elpusztítani. Ezen kívül erősíti a szívet, az érfalakat, a szimpatikus idegrendszert, illetve lázcsillapító hatású.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Beszámoltunk róla, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem orvostechnika szakosztályának hallgatói okos fehérbot fejlesztésébe kezdtek, melyhez széleskörű igényfelmérést végeznek. Ez a projekt kiemelten fontos a látássérültek akadálymentesítéséért, és olvasható portálunkon, hogy a Hermina Egyesület is hasonló célkitűzésekkel indította el egy percesek című felmérés sorozatát. A látássérültek mindennapi életét és hobbi lehetőségeit is vizsgálják. Például a Vakok és Gyengénlátók Békés megyei egyesülete a mozizás mint hobbi igényfelmérését végzi. Emellett fontos kérdés, hogyan készülhetnek fel a látássérült fiatalok az egyetemi életre, és miként alakíthatnak ki jól működő rendszert a tanulásban és a mindennapi teendőkben. Mindezekről részletesebben olvashatnak a hobbiradio.hu oldalon, ahol megtalálhatók a legfrissebb hírek és információk. A családi pótlék emelésének munkaviszonyhoz kötését szorgalmazó kezdeményezésekről is beszámolunk, így érdemes ellátogatni a weboldalunkra a részletekért. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Ma este továbbra is izgalmas műsorokkal várjuk Önöket. 19 órakor kezdődik a Vers, Esti Mese, Kabari, a Nap Érdekessége című műsorunk, amelyben a nap legérdekesebb történeteit és eseményeit idézve nyitjuk fel. Később, 21 órakor a Movie and Music című műsorban filmajánlóval és zenei kavalkáddal kedveskedünk hallgatóinknak.

0: Végül 22 órakor a Koktél című magazin műsorunkkal zárjuk a napot, amelyben érdekes témákat és embereket mutatunk be, 2 órán keresztül. Maradjanak velünk is, élvezzék a mai estét. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Ücsüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Én továbbra is Teréz vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Jelenleg hazánkban 25 fok van. A holnapi nap folyamán csak rövid időre bújik elő a nap, a hőmérséklet pedig melegszik. A délutáni csúcsértékek elérik a 22 fokot. Az éjszaka hűvösebb lesz, a minimum hőmérséklet 16 fok körül alakul. A szél felfrissül, a legnagyobb széllökések elérhetik a 30 km per órát. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt. 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik. Tehát a kultúrái a főszerep a hírek után. Most zenélünk egy kicsit. Majd hírek következnek. A hírek után folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió.
2: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Kamureklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk az érettségizőknek, megbukott Romániában az Európa barát kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balázsi Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke is reagált az interjúra. Szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladat sora két részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül kettőt kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt írta, hogy a Dabas környékén élő vádott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vett egy 40 cm penke hosszúságú bozót vágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa barát koalíciós kormány a két kamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali Románok Egyesüléséért szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatar a környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
4: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Reklám következik.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Dexablock.
8: Fájdalom csillapító.
7: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
9: Dexablock. Fájdalom csillapító.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
10: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
11: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft.
5: mert a minőség nem luxus. Ha esztrikbeton, Petronella.
11: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
12: Reklámot hallottak.
13: Hirdessen a Hobby Rádióval!
14: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
13: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
14: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
13: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
15: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő.
16: Társadalmi célú közleményt hallottam.
13: Hobby Rádió.

Juhász Gyula. Profán litánia. Tűnt Anna, aranyház, te drága csoda, elefánt csontmívű boldog palota. Tűnt Anna, te tünde, te édeni kert, ahonnan örökre sorskardja kivert. Tűnt Anna, mennyország, túlén túli táj, kire messze mélyben gondolni befáj. Mindent, ami kincses, úgy hordok eléd, úrnője elé, mint rabszolga cseléd. S te fönn, szoborárván trónolsz, te örök. Mint dór templomok ormán merev isteni nők.

0: Kedves gyerekek, ma Tóth József mond mesét.
1: Szerbusztok, gyerekek! Ma este Békés Pál meséjét mondom el nektek. Kocsi, alocsoló. A locsoló kocsi nemigen nézegette magát a tükörben. Elsőre persze mindenki azt gondolná, azért nem nézegette magát, mert nincs miben. Ugyan hol teremne akkora tükör, amiben kényelmesen megbámulhatja magát egy ilyen behemót, egy locsoló kocsi. Micsoda falra kéne felaggatni a tükröt, ami előtt pipiskedhetne, ide-oda forgolódhatna a hat kerekén, mert ugye négy nem elég, akkora a tartálya, hogy hat radiálgumi is alig bírja. Talán egy egész házfalra kéne lógatni, talán egy ötemeletesre a nagykörúton. Erre persze rögtön azt mondhatná valaki más, menjen szépen a vízpartra, és bámulja magát a tó tükrében. Jól hangzik, nem mondom. De ilyen csak annak szalad ki a száján, aki még nem próbálta magát megnézni mondjuk a Balaton vizében. Én próbáltam. Egyszer palaszürke, másszor palackzöld, néha égkék, aztán meg fodros, hullámos, tajtékos, álom szép. Csak nem tükröződik. Egyébként pedig egészen másról van szó. A locsoló kocsi tudniillik azért nem nézett tükörbe, mert nem akart. Szégyelte magát. Nagyon is tudta ő magáról, hogy milyen, hogy ormótlan és szegletes, olyan, mint egy guruló gyufas katuja, rikító és mégis kapott sárga. Ráadásul nem éppen fiatal. Az ilyen autókról szokás mondani, újszerű, megkímélt állapotban vannak, ami annyit tesz, hogy nem első, hanem csak második pillantásra venni észre, milyen öregek és fáradtak. A tetejében lassú volt, mint a csiga. Könnyedén húzott el mellette akár a legparányibb robogó, sőt, a bringa is. Ha keskeny úton haladt, hosszú sorban torlódtak a nyomában a járművek. Türelmetlenül tülköltek, és egy kedves szó nem sok, annyi sem hallatszott. Sok-sok éve rótta az utcákat a forró nyarakon. Fáradtan vánszorgott az olvadozó aszfalton, és zúdította a vizet a gőzölgő kövezetre a hektoliter szám. Az utcák hálásak voltak a hűs vízért, de csak egy-egy pillanatra, mert a hőségben nyomban felszáradt az enyhet adó víz, és még el sem tűnt a szem elől a sárga doboz, az utcák már is sóhajtoztak. Jöhetne újra? Hova siet? Miért nem fordul vissza? De ő csak ment, szuszogva arra szólt, tette a dolgát, hűsített és tisztított. Közben pedig látta, mennyi új fiatal autó hemzseg az utakon, mennyi vagán, jóképű, karcsú és áramvonalas busz és teherautó nyüzsög város szerte, és látta azt is, hogy az új típusú tisztogatójárművek mennyivel elegánsabbak és kecsesebbek, mint ő. Ráadásul sokkal többet tudnak nála. Nem csupán vízzel öntözik az utcákat, hanem súrolják, seprik, mossák. Jó, hogy nem vasalják is, morgolódott magában. Úgy érezte, az ő ideje lejárt. Napról napra vénebbnek és komoramnak érezte magát. Téli álmát egy nagy járműtelepen aludta. Azután, hogy melegedni kezdett az idő, éppen a húsvét előtti napon eljött az új tavaszi seregszemle. A sofőrök végigjárták a telepet, ellenőrizték az összes autót, gépet, vajon járnak-e a motorok, működnek-e a szivattyúk, pumpák, szelepek. Készen áll-e minden a húsvéti nagy takarításra, mikor majd lemossák az utcákról a tél szürke piszkát, és végre valahára elkezdődhet a tavaszi ragyogás. Felzúgtak a motorok a járműtelepen, kattogva, zörögve ébredeztek a gépek. Az öreg sofőr, akivel hosszú évek óta együtt járták a várost, felkapaszkodott a vezetőfülkébe, és elfordította az indítókulcsot. A motor halkan hörrent. Hrr! Na, mondta a sofőr, és megpróbálta újra. Hrr, hrr! Na, na! És még egyszer. Hrr, hrr, hrr! Na, na, na! Leszállt, felnyitotta a motorháztetőt, szöszmötölt, majd tett még egy kísérletet. De hiába. Most már nem is hörrent a motor. Az öreg sofőr zsebrevágta a slusszkulcsot, elmentében megpaskolta a kopott sárga szegletes tartályt, és azt mormogta az orra alá. Derékmasina volt. Leszállt az este. A locsolókocsi tompán állt a sűrű sötétben. Azt gondolta, mindennek vége. Soha többé nem gördül ki a járműtelepről saját kerekén. Innen egyenesen a bontóba vontatják, ott nekiesnek fúróval, vágóval, kalapáccsal, szétszedik ízekre. Egy szegecs nem sok, annyi sem marad belőle. Pedig de jó volna még egyszer. Csak egyetlen egyszer. Végig a nagykörúton, a reggeli fényben, zúdulna a víz a széles úttestre, és felcsapna a magasba a hűs permet. De a gondolatai egyre lassultak, a képek tompultak, a szavak töredeztek, azután már nem gondolt semmit. Mint aki mély álomba hull a külvárosi járműtelep feneketlen feketeségében. Nem tudta, mennyi időt töltetett a sötétség mélyén, órákat vagy napokat, de egyszerre csak pizseregni kezdett benne valami. Lassan, észrevétlenül, azután egyre erősebben, mintha áram szaladt volna végig rajta, mintha ott ülne a kormánynál az ismerős sofőr, a szokott mozdulattal elfordítaná a slusszkulcsot és ráadná a gyújtást. Pedig az öreg nem volt sehol, de a gyújtás működött mégis, a motor feldohogott és járt egyenletesen. Vajon ébren van-e? Vagy álmodik? Akár így, akár úgy, a locsolókocsi nem habozott egy pillanatig sem, megindult. Nagy évben a kijárathoz kanyarodott, a kapuőr még aludt, a sorompó mégis felemelkedett. Ő pedig sofőr nélkül is tudta az utat. Tudta álmában is, most is. Jobbra kanyarodott, és elindult a belváros felé. Rövidesen a hídon állt. A nagykörút elején. Felkelt a nap, felragyogtak az utcák. Nem emlékezett, hol és mikor vett vizet, csak érezte, hogy teli a hatalmas tartály, és nem tudta, miféle vizet vett, csak érezte a tartály felül áradó bódító illatot. Hétfő volt. Húsvét. Hajnal. A legkorábban kelő locsolkodók is még csak ébredeztek odahaza. Üres volt minden. Semmi sem moccant a városban, egyedül ő. Lassan gördült a nagykörúton, és csapjaiból széles sugárban zúdult az úttestre, a járdára a tiszta víz. De micsoda víz! Friss, édes, illatos! Az illat a magasba csapott a könnyű permettel együtt, fel az első, a második emeletre, még egy ötödik emeleti erkélynek is könnybe lábadt tőle a szeme. A nagykörút elképett. Te engem most meglocsolsz? Kérdezte. Igen. Ahogyan húsvétkor szokás? Úgy. De hiszen a nagykörút hitetlenkedve habogott. Itt vagyok több mint 100 éve, és engem még soha nem locsolt meg senki.
2: Itt volt az ideje, mondta a locsolókocsi, és gördült tovább.
1: Zúdította az illatos vizet kifogyhatatlan tartájából. A víz befolyt a mellékutcákba, elérte a mellékutcákon túli keresztutcákat, tereket, a távoli zugokat, udvarokat, üres telkeket. Az illat befötte a várost.
2: Hó-hó! Szimatolt a levegőbe egy útkereszteződés. Mi van itt? Locsolkodás?
1: Igen! Ujjongott egy tenyérni terecske. Igen!
3: Soha nem volt még ilyen illatom.
1: Sóhajtott boldogan egy lámpaoszlop, amely egész életében csak rémes folyadékokkal és rossz szagokkal találkozott.
3: Levendula, nem inkább gyöngyvirág, helyesbített egy másik.
2: Ugyan már, mit tudjátok ti, hogy melyik?
1: Torkolta le őket egy hirdető oszlop.
2: Talán bizony öntöztek titeket valaha akár egyikkel, akár a másikkal?
3: Olyan mindegy!
1: Zárta le a vitát egy kapuaj, mely osztozott a lámpa meg a hirdető oszlopok sorsában.
3: Akár gyöngyvirág, akár levendula, de illat! Végre!
1: Fénylettek és bódultak az utcák.
3: Ha már locsol, akkor nem kéne verset is mondania?
1: Fickándozott egy mellékutca.
3: Úgy szokás!
2: Aztán mit mondjon? Kérdezte egy főút.
3: Zöld erdőbe jártam, kék ibolyát láttam. Úgy illik, nem?
1: Hát, asi nem kéne. Förmett a villamossal büszkélkedő főút a Mitugrász mellékutcára. Ezt a telhetetlenséget!
4: A nagy körút nem tudott hova lenni a boldogságtól, ugyanakkor zavarban is volt.
5: Adnom kéne valamit.
1: Ugyan mit? Kérdezte a locsolókocsi.
4: Közben az oktogonhoz ért, és aggódni kezdett, nem fogy-e ki a vízből időnek előtte.
1: Azután megnyugodott. Biztosan érezte, most már kitart, ameddig kell.
5: Ajándékot, ahogyan szokás. De mit is adhatnék? Ugyan mit?
4: Tipródott zavartan a nagykörút.
5: Nem készültem én erre. Nem festettem tojást, nincs pénzem. Pálinkával sem kínálhatlak.
1: Ha vezetek, sosem iszom, mondta a locsolókocsi.
5: Megvan,
4: mondta a nagykörút.
5: Megmutatlak.
6: Engem? Kinek?
5: Magadnak.
1: Minek?
5: Mindenki tudni akarja, hogy milyen. Biztosan te is. Ezt adom a locsolkodásért. Most megnézheted magad.
3: De nem akarom. Nem kell. Tudom, milyen vagyok. Ronda, öreg, szögletes, elavult, vacakkarosszéria, hörgőmotor.
5: Fes vagy. Évtizedek óta nézlek.
1: Igazán? Köhécselt zavartan a locsolókocsi.
5: Igazán. Amióta a várost járod. Te vagy a legjóképűbb locsolókocsi, aki valaha végiggördült rajtam, mondta a nagykörút. Nézd meg magad!
4: Hirtelen felfény lett a vizes úttest, felragyogtak a kirakatok, tükröződött a nedves aszfalt és a hatalmas üvegtáblák. Tükörlap futott a kerekek alatt, és két oldalt messze előre, ameddig a szem ellát, és messze fel a házak tetejéig. Számtalanszor megsokszorozódva látta önmagát, de most egyszeriben úgy tűnt, hogy a tartája nem ormótlan, hanem csupán nagy, ám formás, sőt, már-már kecses.
1: A szögletesség pedig erőt, elszántságot sugároz, akár csak az üdes szín, mely vonza a pillantást, és földerül, aki csak rátekint.
4: A locsolókocsi egyszeriben vonzónak érezte magát, és fürgébbnek, mint valaha. Egy kicsit gyorsított, a kerekek könnyedén gördültek a tükörlapon, és észre sem vette, már is sebesebben haladt, mint bármikor hosszú pályafutása során. Közben zúdult belőle a víz, és vitte a könnyű, tiszta levendula, vagy talán gyöngyvirág illatot mindenüvé.
5: A kerék megcsusszant a nedves tükörlapon, a kocsi döccent egy kicsit, könnyedén akár a felemelkedett volna a vezetőfülke, és felemelkedett valóban.
4: Azután elszakadt a földtől a többi kerék is. A locsolókocsi követte a nagykörút enyhe ívét, de már nem az úttesten haladt, hanem fölötte, mind magasabban, és egyre csak emelkedett, és már a háztetők magasából öntözte a várost.
1: Egy perc sem telt belé, és a Duna fölé ért. Libegve távolodott, s hamarosan már csak apró, sárga esőfelhőnek látszott a széles hajnali égen. Tiszta, fényes és illatos volt a megilletődött város. Aztán kinyíltak a kapuk, és zsebükben apró üvegekkel elindultak a húsvéti locsolkodók. Néhány óra múlva már csak a nagykörút emlékezett a locsolókocsira.
0: Békés Pál Kocsi a locsoló című meséjét Tóth József mondta el.
7: Hobbi Rádió.

0: Köszönjük szépen!
1: Táplálkozásról lesz szó. Mondjuk volt egy falusi étteremben, úgy reklámozta magát, hogy olyan, mint anyát főztje. Megkóstoltam a kaját, olyan volt, mint apám főztje. De most táplálkozási tanácsadásról lesz szó, falun. Én egy ilyen tanácsadó leszek, és Szabolcs pedig nem. Hát azért jöttem, hogy ilyen egészségügyi életmódos táplálkozási tanácsadást adjak önnek. Tehát szeretném ezt az életmódot felmérni, például mennyit mozog hetente.
2: Hát úgy 10-15 kilométert.
1: Gyalog.
2: Traktorra.
1: Meg lenne pár kérdésem, például mit reggelizik?
2: Kolbászt.
1: Kolbászt mivel?
2: Zsírral.
1: Ebédre esetleg?
2: Csülköt.
1: Csülköt mivel?
2: Zsírral.
1: S vacsora akkor?
2: Sonkát.
1: Gondolom zsírral.
2: Nem, döblötce.
1: És miből készül a döblöc?
2: Hát zsírból.
1: Esetleg valami zöldséget fogyaszt-e?
2: Igen.
1: Micsoda?
2: Tepertyűt.
1: Halat esetleg?
2: Azt mindig.
1: Azt. Jó.
2: Mikor öcsém még hoznak, akkor mindig.
1: Jó.
2: Múltkor is hoztak.
1: Az mikor volt?
2: 5 éve.
1: Jó. Orvoshoz jár esetleg?
2: Minden kedden.
1: Kezelésre?
2: Kártyázásra.
1: Meg szokta vizsgálni?
2: Meg, rendesen meg.
1: Talált már valami?
2: Múltkor itt a tökászt az ingujjamba, azóta nem csalódott be.
1: Akkor mekkora a vércukor szintje?
2: Ha nem szoktam nyalogatni, mit tudom én.
1: Iszik esetleg?

0: az articsóka.
1: Csóka.
0: Ja. Articsóka.
1: Gondolom olyan, mint a csóka, csak sárga.
0: Tavaszi méregtelenítés. Például este 6 után nem szabad enni.
1: Nem is szoktam.
0: Nagyszerű.
1: Csak 8 után, de akkor.
0: Meg például fontos lenne, hogy minden nap sétáljon fél órácskát.
1: Hova?
0: Hát itt körbe-körbe az udvaron.
1: Szomszédok mondják, azt elment az eszem, mi?
0: Akkor esetleg, hát nem tudom, besétálhatna a központig. Milyen messze van ide a központ?
1: Ha nem sietek, akkor úgy 4-4,5 óra gyalog.
0: És ha siet?
1: Akkor 10 perc.
0: Hogy 10 perc?
1: Ha akkor nem ülök be a kocsmába.
0: Tehát akkor mindig be kellene sétálni a központig, és vissza kellene.
1: Hát az napi 8 óra, nekem annyi időm nincs.
0: Most mondta, hogy 10 perc a...
1: De olyan még nem volt.
0: Esetleg csinálta fekvőtámaszt.
1: Hányat?
0: 10.
1: Fenyőfából jó lesz.
0: Nem jössz ez. Hogy akar így életerős, egészséges, hosszú életet élni?
1: Azt nem tudom, csak hogy te hogyan fogsz esetleg hosszú életet élni.
0: Hogyan?
1: Ha eltakarodsz most, de rögtön. Köszönjük szépen. Köszönjük, hát sajnos nem tudok a való világról poénkodni, pedig biztos mindenki nézi, csak én nem. Mondjuk egyszer néztem, még nagyon régen odakapcsoltam, azt láttam, egy lány kimegy az udvarra, rágyújt egy cigarettára, kiment egy fiú, megkérdezte, hogy rágyújtottál, és azt válaszolta, igen. Váltott a kép, ott volt a műsorvezető stúdióban, Szandika rágyújtott. Hát nézem, ez egy kreténség, én ezt nem fogom nézni. Később visszakapcsoltam a fókuszra, mondták, Szandika rágyújtott, mert ragályos, arrébb ültem egy kicsit. Hát aztán ilyet nem nézünk, inkább magamról mesélek, én mérleg vagyok, nagyon bizonytalan, nehezen döntök. Annyira bizonytalan vagyok, hogyha a Windows-ba megnyitok egy ablakot, azt már többet nem tudom bezárni. Mindig megkérdő, hogy biztos be akarja zárni az ablakot, hát végül is. Annyira nem, csak ott nézzük egymást. Lehet nem látszik rajtam a rádióban, de én sportkedvelő ember vagyok, ezt elmondhatom. A cserkészetben is azért iratkoztam be, azt hittem egy sport. Már tudtam a róvásírást, amikor rájöttem, itt nem fogunk sportolni, de legalább megtanultunk tüzet eloltani erdőben. Ezzel az volt a baj, csak olyan tüzet oltottunk el, amit mi gyújtottunk. És ha egyszer láttunk egy tüzet, nem mi gyújtottuk, ha nem oltottuk el, majd eloltja, aki meggyújtotta. Aztán többet nem voltam cserken, az erdő leégett, ugye, úgyhogy más sportot választottam, volt egy ilyen zsákutca az életemben, elmentem karatézni. Egy évig karatéztam, első órára kellett vigyünk füzetet. Azt hittem, azzal fogunk csapkodni ott össze-vissza, de nem, első órán megtanultunk japánul számolni, azt mondtam, rátérünk a róvásírásra, én hazamentem. De nem, itt tényleg sportolni kellett, fekete öves mesterünk volt, fekete öve volt, de kéket tetovált vele, fenekedre bárhova, nekem is volt. Nem lemosható, leborogatható tetoválás volt igazából. Úgy kellett neki köszönni, hogy osszenszej, de volt egy külön koreográfia. Terpezbe kellett állni, kezek lefeszítve, oldaltökülbe, egyenes testtartás, derékből meghajolni, osszenszej. Ő is ezt ugyanezt eljátszotta, köszönt oszkaratéka. Ezzel az volt a probléma, hogy nem csak edzésen kellett így köszönni, hanem bárhol. Tehát összefutottam vele a pékségben, ki kellett állni a sorból. Terpeszállás. Kéz lefeszít, meghajol, osszenszej, ő is kiállt a sorból, eljátszotta ugyanezt oszkaratéka, és visszaálltunk a sorba, ahol többet az emberek már nem beszélgettek. Csak így nézték, hogy ezeket kiengedték hétvégére az intézetből. Hol élünk, de jó volt, hogy oda jártam, mert abban az egy évben nem féltem annyira matek órákon, mert volt valami, amit jobban féltem életemben, tehát így telt el az egy év, minden hétfőn, minden szerda este másfél órát féltem, erről szólt az egész. Egy év után volt egy vizsga, jól megvertek, azt mondták, átmentél. Kaptam egy piros csíkot, amit anyám vart fel az övemre, én belegondoltam, hogy felvaradhattam volna anélkül előtte, jól megveretem magam, de most már meg voltam verve, úgyhogy piros öves voltam, még jártam egy pár edzésre, de egyszer az történt, hogy fűztem egy lányt, sétáltunk a parkban, és látom, jön szembe mester. Hát mondom, ebből köszönés lesz. Eljátsszuk ezt az egész osszenszerjezést, tehát többet szóba se áll az a lány velem, hát, mert ugye nem mondtam el neki, hogy karátézom, úgyse hitte volna el, de már ott állt a mester előttem, meghajolt, beállt terpeszbe, oszkaratéka. Én meg kérdem a lánytól, szerinted ez mit akar? Azt mondta, ne foglalkozz vele, gyere, menjünk, és ott hagytuk a parkban, így a feketeöves mesteremet. Hát azóta nem találkoztam vele szerencsére,

0: üzent, hogy menjek edzésre, de hát nem mentem. Köszönöm szépen.
1: Lányjal én nem szoktam sétálni, így beszélgetünk. Észrevettem, hogy van egy barátnőm. Nem azt vettem észre, hogy van egy barátnőm, hanem azt, hogy ilyen különböző szintű kérdéseket teszünk fel egymásnak. Ő ilyeneket, hogy mi a véleményed az eurózónáról, vagy mi a véleményed a globális felmelegedésről. Én meg olyan szintű kérdéseket neki, hogy nem tudod, hol az oknim. És ő mondta, hogy ő most már elképzelte a mi tökéletes esküvőnket. Azt mondja, annyira tökéletesen elképzelte, hogy én lehet benne se vagyok. Azt mondta, ilyen átöltözős esküvő lenne, hogy ő át fog öltözni egy 8000 forintos fehér esküvői ruhából egy 4000 forintos fekete kisestébe. Mondtam, az én is átöltözős lesz, átöltözök a ballagási kosztümömből az érettségisbe. És mondta a barátnő, hogy lesz egy ilyen csokra, ilyen 50000 forint, amit aztán el fog dobni. Mondta, 50000 forint, aztán nem fogod dobigálni, azt így fogod fogni. De... mindig félt engem, mikor külföldre megyek, mindig, mikor jövök, azt mondja, ne csinálok semmi hülyeséget, mert ha börtönbe kerülök, akkor ő fog szeretkezni idegen férfiakkal. Mondtam neki, semmi baj, ha én börtönbe kerülök, én is fogok szeretkezni. Köszönjük szépen! És így a végére, mivel mindketten Erdélyből érkeztünk, megmutatjuk, hogy nem szabad Erdélybe kábítószert vásárolni, mert félreérthetik. Szabolcs fog vásárolni.
0: Kellene egy kis anyag.
1: Építkezel.
0: Nem, úgy értem, mit nyomnak nálatok az emberek?
1: Talicskát.
0: De az nem törvényellenes.
1: Attól függ, mi van a talicskában.
0: Úgy értem, hogy hiányzik a fűszag.
1: Menjék ki a mezőre.
0: De kitől tudnék füvet vásárolni?
1: Hát akinek kaszálója van.
0: Nálatok kaszálják a füvet?
1: Miért nálatok fűrészelik?
0: Annyi fű van, hogy kaszálni kell?
1: Hát egyenként leszakítani elég szaporátlan lenne.
0: Mennyit vegyek?
1: Hát attól függ, hány tehened van.
0: Mert nekem kell a fű.
1: Hűha.
0: 2 éve fogyasztom.
1: És mennyi tejet adsz?
0: Kérdezzem úgy, hogy nálatok itt a faluban mitől lassulnak be az emberek? Mitől érzik, hogy súly van a lábukon?
1: A sártól.
0: Te nem érezted már azt, hogy kívülről látod önmagad?
1: Persze, amikor felvették a disznóvágást videóra, akkor...
0: De olyan érzésed volt, hogy folyamatosan nevetned kell.
1: Igen, szinte a böllért szúrtuk le.
0: Kitágult pupilla esetleg.
1: Hát a böllér nagyot nézett.
0: De úgy értem, van valaki a faluban, aki olyasmit szív, amitől olyan dolgokat lát, amik nincsenek.
1: A polgármester.
0: Mert ő miket lát?
1: Uniós pénzeket. Na,
0: hagyjuk a füvet, valami keményebb van.
1: Fa. De
0: úgy értem, ami felpörget.
1: Falopás az.
0: De speed van.
1: Ma csak jön az erdész, de akkor olyan speed van, hogy...
0: Mikor van extazi?
1: Ha nem kap el az erdész.
0: De mitől tudnék rendesen elkábulni?
1: Ha elkap az erdész.
0: Mert mi van az erdésznél?
1: Balta.
0: Na de van sokkal bulisabb dolog is a falopásnál, az LSD.
1: LSD.
0: Tudod, minek a rövidítése?
1: LSD.
0: LSD.
1: Lopjunk simán deszkát.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
3: Kamu reklám.
4: A tehén olyan eszköz, ami emberi fogyasztásra alkalmassá teszi a füvet.
3: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: A leendő miniszterelnök szerint az Orbán kormány kifosztaná a kasszát. Zajlik a nagy tavaszi élelmiszergyűjtés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt írta, hogy a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter szerint a magyar közoktatás irányítását régen kivették a szakma kezéből. Tar Zoltán kedden a Facebookon úgy nyilatkozott, ma még Takaró Mihály az érettségi követelmények és a nemzeti alaptanterv teljhatalmú ura, aki a Karmelita Kolostorból irányít politikai ideológiai alapon. Feladata nem a korszerű, kritikus gondolkodásra nevelő tudás átadása, hanem egy kirekesztő, felülről diktált ideológiai kánon rákényszerítése a magyar diákokra. A kormányváltással egészen más helyzetbe került a Magyar Tudományos Akadémia, mint volt az elmúlt 6 évben, hangsúlyozta Pósfai Mihály, a Tudós Társaság kedden megválasztott új elnöke, aki sajtótájékoztatón számolt be az intézmény jövőjét illető elképzelésekről. Pósfai Mihály az MTA 22. elnöke felidézte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen hétfőn azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában egyaránt számít az MTA közreműködésére. Ezt nagyon bíztatónak nevezte Pósfai Mihály. Az akadémia júliusban hivatalba lépő új elnöke szerint ezek a változások azt is jelentik, hogy kitárult egy új horizont. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén, közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az Élelmiszerbank hasonló kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásai közé tartoztak. Eddig több mint 1 millió segélycsomagot juttattak el rászorulókhoz. A szervezet legutóbbi novemberi gyűjtésén több mint 500 milliárd forint értékű adomány gyűlt össze, és 100 000-nél is többen segítettek. Idézték fel a közleményben. Hozzáfűzték, a mostani akcióval is több 100 millió forint értékű élelmiszer adomány összegyűjtése a céljuk. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésen mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A vásárlók a felajánlott tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket vásárolhatnak, majd azt a kijelölt gyűjtőpontokon adhatják le. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobbi Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobbi Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
6: Nos, adód vagy nem adód, adód.
5: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Vedő.
4: Társadalmi célú közleményt hallotta.
2: Hobbyrádió.hu.
7: A rádiót.
8: Évente Európa szerte több ezer új, ritka, rákos megbetegedést diagnosztizálnak. Sok páciensnek lenne szüksége arra a tudásra, amely most sok esetben az orvosok kezében sincs meg. Éppen ezért az elmúlt 3 évben a ritka, rákos megbetegedések területén nemzetközi kutatást végeztek, melyben Európa összes országa részt vett. Az orvosedukációs csoportot dr. Meleg Béla, a Pécsi Orvostudományegyetem professzora, az Orvosi Genetikai Intézetének munkatársa vezette, akitől Balázs Zsanett először arról érdeklődött, mit is jelent az, hogy ritka rákos megbetegedés. Mely típusú betegségek tartoznak ebbe a csoportba?
9: Kérdésére a válasz nem olyan egyszerű, erre van egy számszerű definíció, amit mondhatok, kevesebb, mint 6 per 100 000, csak félek, hogy ez nem mond sokat a hallgatóknak, és van egy kvázi minőségi definíció, megpróbálom elmagyarázni. Azért ritkák, mert egy gyakoriság szint alattiak. Tehát ugye vannak rákok, amelyek gyakrabban előfordulnak, ezt nyilván valamennyien sejthettük, és vannak, amik nagyon ritkák. Ezek gyűjtően, ezek a nagyon ritkák kerülnek egy fogalomrendszerbe, ahol ezt a számot húzták meg, ez egy önkéntesen választott szám. Ez becslés szintjén Európában összesen évente 650 000 új ilyen rákos betegség jelentkezik. Hogy mennyi Magyarországon, nem tudok számot mondani, talán olyan 10-20 000 körülre tehető, sajnos a magyar regisztereink nem tartják ezt így külön számon, és a meglévőkből nem lehet kigyűjteni. Tehát ezek voltak a számszaki megközelítések, és ugye a tartalmi, hogy legyen elképzelésünk, valamennyi szövetünket, valamennyi szervünket érintheti olyan folyamat, ami végül is ritka rákhoz vezethet, tehát maga a betegség spektrum ilyen értelemben rendkívül lő.
10: Másként kell kezelni ezeket a betegeket? Más a kezelés lefolyása? Más az orvos-beteg kapcsolat?
9: Egészen más. Ez egy jó döntése volt a konzorciumnak, amiben minden európai ország részt vett, természetesen Magyarországon is több intézet. Én voltam a vezetője, ahogy nevezett, itt úgy neveztük, hogy VP88-as csomag az orvosi oktatás projekt rész. Ezen belül nagyon sok minden új üzenet is megfogalmazásra került, amit a legvégén egy könyvben adtak ki, ez egy nagyon jó döntés volt, azt hiszem, és szimbolikusan az Európai Parlamentbe zártuk az egészet, hogy a politikai döntéshozók jobban értesülhessenek. Ebben a kis könyvecskében, ami főleg laikusoknak kerül megírásra, világosan rámutattunk arra, ami nagyjából sejthető volt, de menet közben derült ki, hogy amiket ön kérdez, teljesen másképp kell hozzáállni, az orvos-beteg kapcsolat más. Próbálok mondani példákat. Most gondolj el, találkozunk egy olyan beteggel bárhol az ország területén, amiről az internet segítségével nagyon gyorsan kiderül, hogy hú, hát ilyet Magyarországon még nem is láttak. De most hát nyilvánvaló, ez rögtön megszabja az orvosi helyzetét is, hát ő nem tud, ő utána tud nézni. A következő észszerű lépés micsoda? Van-e mögötte európai hálózat? Tehát rögtön adódik az, és ez egy másik üzenet, hogy az orvosoknak is létre kell hozni európai hálózatot. Az orvos-orvos kapcsolat más, mert nem a kollégájával, a közvetlen kollégájával kell megbeszélnie, hanem egy olyan személlyel, akit addig nem is ismert. És nyilvánvaló más az orvos-beteg kapcsolat is egyénivé teszi azt, hogy egy nagyon ritka betegsége van, amit nagyon őszintén meg kell mondani, hiszen sok esetben a terápiás próbálkozás lesz csak. Tehát megnézni, hogy hasonló betegségben van-e valamiféle kezelés, mit lehet tenni. Tehát ez is egy lényeges dolog. További nagyon lényeges az úgynevezett civil szervezetek. Civil szervezetekből jelenleg kb. 400 van jelenleg Európában. Ezekben vannak ilyen esernyő szervezetek, amelyek többet is összefognak, azok a nagyok és erősek. Most ezek próbálják meg összeszedni a pácienseket. Rögtön kitalálhatják, hogy mire akar ez az egész történet kiukadni. Tehát az orvos-orvos kapcsolat mellett a betegeknek is meg kell adni a lehetőséget, hogy megbeszéljék egymással. Kevés ez, mint most mondok egy hasonlatot, mint a torokfájás. A torokfájás most meg tudja beszélni a szomszédasszonnyal, mert már van tapasztalata. Annak idején hallgató voltam, volt egy kedves professzorom, aki mondta az első egyikben, hogy közgyógyászat előadáson egy kollégát. Azt a betegséget, amit a szomszéd asszony is meg tud mondani, azt mi is könnyen meg tudjuk mondani. Amit a szomszéd asszony nem mond meg, azon mi is bajban leszünk valószínűleg. Tehát így üzemel valahogy ez is, és ahhoz, hogy észszerű továbblépés legyen, ezért a civil szervezetek megpróbálják összehozni ezeket a betegeket, tehát alcsoportokat képezni, és azok egymást keressék fel. Mondott egy szó szintén a természetes lefolyást. Tehát sok betegség esetében még azt sem tudjuk, hogy mi a természetes lefolyást. A natural history, így mondják az angol szakirodalomban, hogy sok betegségről össze kell gyűjteni, hogy mik azok, amelyek befolyásolják. Van-e például valami diétás ráhatás? Na, egy csomó betegség esetében ezeket most kezdik majd kintöget.
10: A gyógyszergyárakat mennyire tudják bevonni, mennyire vonhatók be ebbe a projektbe, ennek a projektnek a megvalósításába?
9: A gyógyszergyárak egy speciálisan szenzitív pont. És a gyógyszergyárak ők maguk tudják, hogy ez egy hatalmas terület, uram, bocsán, hatalmas profit nekik. Ha már van olyan gyógyszer, jól hallják a számot, amelyeknek az egy éves kezelésének a költsége 1 millió amerikai dollár. Ez egy ritka betegségnek, egy gerincvelői betegségnek a kezelésére szolgál, gondolják el. Egy éves kezelés 1 millió dollár. Tehát a gyógyszergyárak nagyon jól látják azt, hogy a kormányok engedik, hogy relatíve nagy profitot érjenek el. Mások a fejlesztés szabálya is, miután nehezebb összeszedni, ugye átlag cukorbetegből például összeszedni valamennyit, mondjuk úgy relatíve nem nagy ügy, de ilyen ritka rákosból összeszedni, nagy ügy. Tehát maga az engedélyeztetési eljárás is sokkal úgymond puhább. A gyógyszergyár a figyelme rajta van ezen a kérdésen. Rendkívül fontos, hogy beszálltak ebbe a témába. Rendkívül jó fejlesztéseik vannak már. Tehát, hogy vannak bizonyos fejlesztési sémák, ahol megvan a járható út. Csak a betegséget kell hát ez hatalmas munka ez a csak a betegséget kell rátenni arra az útra, és nagy esély van rá, hogy terápia lesz belőle.
4: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: A Pécsi Orvostudomány Egyetem Orvosgenetika Intézetének kutatói, valamint Európa szerte több mint 50 szakember egyeztetett Belgiumban a közelmúltban. A közös akció a ritka rákbetegségben szenvedőkért európai projekt előrehaladásáról és eredményeiről. Dr. Meleg Béla professzor, az Orvosi Edukáció csoport vezetője egy új ötlettel állt elő. Kollégánk erről a javaslatáról is kérdezte a professzort.
1: Azzal a javaslattal álltam elő, hogy hozzunk létre egy speciális szakvizsgát, a ritka betegségek szakvizsgáját, ami jelen pillanatban nincs egyetlen európai országban se. És nagyon boldog vagyok, mert Kásler miniszter úrnak tetszik ez az ötlet, egyfajta hungarikum is lehet azáltal, hogyha mi próbáljuk bevezetni. Ezt én megfigyeltem, hogy nagyon sokan, hát ez miért kell, nem kell. Tehát elég sokan emberi természetből fakadon, kicsit szkeptikusak, kicsit nem akarnak új területre lépni. Tehát így halad az orvostudomány nem csak a rákos betegségek terén, más téren is, hogy egyfajta globalizáció megvan, de egyfajta specializáció tovább történik. Rájöttek az ország, hogy sokkal előnyösebb, nem próbálunk meg itthon megoldani mindent. Hozzuk létre az európai tengelyt, amiben minden ország benne van, és hogyha befut a beteg, akkor vegyük be abba a hálózatba. Na most ez nem azt jelenti, hogy a betegnek el kell utazni Franciaországba. Ez az egyik fő szlogen, hogy ne a beteg utazzon. Tehát a szakember akkor majd idejön. Ha esetleg speciális műtét kell, akkor menjen oda. Egyebekben a szaktudást ide lehet hozni. Tehát én ezt a szakvizsgát javasoltam, hogy képezzünk olyan orvosokat, akik ehhez a hálózathoz köteleződnek el, tehát egy egész életre szóló elkötelezettséget jelent, tehát hogy erre kreáljunk egy speciális szakvizsgát, ez volt az én javaslatom, és úgy tűnik, hogy el is fogadták.
2: Ennek a projektnek a keretében irányt mutattak, segíteni szerettek volna? Mi lett tulajdonképpen ennek a munkának, ennek a 3 éves munkának a végeredménye?
1: Én nagyon értelmes embereket hozott össze itt a sors, azt kell mondjam, tehát ezt az elején láttuk már, és ez megfogalmazásra került, hogy ne csak egy kiló papírhalmaz, vagy 5 kiló, vagy 10 kiló papírhalmaz kerüljön nyomtatásra, ami valóha oda kerül, majd 1-2 évig emlékszünk rá, és utána nem marad semmi, tehát nem marad örökség. Ezért, hogy előre meghúztuk azokat, hogy mik azok a fő irányvonalak, amivel megpróbálunk nyomot hagyni. Például a projekt keretén belül újra lett értékelve a betegségek felosztása. Tehát létrehoztuk az új regisztrációs rendszert, ami egy nagyon fontos dolog.
2: Ez mit jelent a gyakorlatban?
1: Ez azt jelenti, hogy rendelkezés áll, tehát az interneten előbb-utóbb jelenleg még egyeztetések történnek, tehát most írja mindenki alá a copyrightot, tehát ugye Európában ugye személyiségi jogok, mindenféle jogok védve vannak nagyon helyesen. Ez nem volt egyszerű, megpróbáltuk 10 pontban összefoglalni, hogy mik a fő üzenetek. Tehát nyilván ön is tudja, hogy a politikusok is, ugye ez semmi kritika feléjük, mindenki egy rohanó életet él. Mindenki érzi, hogy igen, persze, és a rákbetegség amúgy is egy empátiát vált ki mindenkiből.
2: Valahogy ez a betegség a lelküket is megérintheti, nem?
1: Így van, ez a betegségcsoport, hogy hát ez mindenkit megérint, ugye mindenki sejti azt kimondatlanul is azt a tényt, ami viszont kimondott tény, hogy ennek a betegcsoportnak a nagy hányadának nincs kezelése. Tehát szegény megkapja a diagnózist, és megkapja a rossz hírt hozzá, amit mindenki ki tud találni. Ez, hogy sajnálkozunk önmagába, ez nem elég. A politikai döntéshozók rendkívül fontosak ehhez, és ez is egy cél volt, amit 3 évvel ezelőtt megfogalmaztunk. Ne olyan pénzek kerüljenek kiosztásra, amelyek aztán fölöslegesen bekerülnek a fekete lukba, és nem történt semmiféle okos előrelépés. Tehát, hogy ide adják a pénzt. Ezeket meg kell fogalmazni, milyen célokat írjunk ki, és például ez a tumor újraelosztás, tehát, hogy átértékeljük az ezelőtt 2009-es az utolsó elosztás, hát azóta rendkívül sok minden történt. A pályázatokat mire írják ki eleve a döntéshozók, akik döntenek a pénzek osztása felé.
2: Átadásra került tehát a döntéshozóknak ez a kis könyvecske, amely 10 pontban foglalja össze ennek a projektnek a végeredményeit. Mi az önök feladata? Mik az irányok, mik azok, amiken módosítani kellene, amiken változtatni kellene? Meg kellene találni a gyógymódot, vagy alakítani kellene az edukáción?
1: Amiket felsorolt, ezek mindegyik, szépen elköszöntünk, de valójában a kapcsolattartás az megmaradt. Tehát most mindenki a saját kis szeletkén elkezd tovább intenzíven dolgozni. Tehát például én személy szerint elkezdtem kidolgozni kollégáimmal ezt az európai szakvizsgát. Tehát ezt le kell írni magát a képzést, hogy hogyan és mint. Tehát mi kell pörgetni az eljárásrendben, amint hogyha szerencsénk van, akkor 2020 tavaszán ez megvitatásra és elfogadásra kerülhet, és ha szerencsénk van, az első szakvizsga ugyanazon az éven, tehát jövő év végén megtörténhet. Egyik értekezleten, meetingen beszéltem erről, és ott volt az olasz egészségügyi minisztériumból valaki, aki hozzá is szólt, és azt mondta, hogy neki az ötlet tetszik, de nyilván ez nekik munkát fog adni, mert ugye erre el kell különíteniük majd státuszt, el kell különíteni pénzt a fizetéshez, el kell különíteni pénzt az infrastruktúrához, tehát ezeket minden országnak magának kell valahogy majd létrehoznia. Tehát ezeken mindenki elindul szépen a kis csomagján, és haladunk tovább, aztán mindenki majd meglátja, hogy hová jut egy év múlva.
2: Erre egyébként lát hazánkban reális esélyt, hogy nem csak elinduljunk, hanem haladjunk a tényleges megvalósítás útján?
1: Teljesen reális esélyt látok rá. Kásler Miklós miniszter úr rendkívül nyitott volt, erre ő egyébként is érzékenyített. Ő volt az igazgatója, a főigazgatója az Országos Onkológiai Intézetnek, ő maga is gyakorló orvos volt, tehát a jelenlegi miniszterünk ilyen értelemben egy nagyon érzékenyített személy ebben az irányban, és ő nagyon-nagyon jól tudja, hogy ezekkel meg kell próbálni valamit kezdeni, úgyhogy Magyarországon félek a legkevésbé szinte, hogy itt ezek nem indulnának erre jó irányba.
3: Kamu reklám.
4: A tapasztalat az jó iskola.
5: Oh, no!
4: Csak a tandíj magas.
3: Kamu reklámot hallottak.

0: Addi Rádió, a világon mindenhol hallható.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz, a lényeg az,

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Worldline.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: Worldline.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Az egypúpú tevét az különbözteti meg a két púpútól, aki akarja.
0: Kamu reklámot hallottak.

Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: Világjáró.
7: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
7: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
8: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
7: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Rádió.
1: Üzent a leköszönő miniszterelnök a digitális polgári köröknek. Eltörlik a Föld színéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, nincs ezen mit szépíteni. Áll abban a posztban, amelyet a 444.hu keddi cikke szerint Orbán Viktor a Fidesz elnöke írt, és amelyet a különböző digitális polgári körök csoportjaiban osztottak meg a Facebookon. A szöveg szerint a leköszönő miniszterelnök azt írta, még sosem dolgoztak ennyit kampányban, mégis elveszítették a választást. Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak e-mailben is eljuttatott üzenetben hozzátette, a DPK-k tagjainak és a harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Szerinte ezt a kiállást mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politika történetben. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz-KDNP kormányt, az állítás nem igaz, írta Gulyás Gergely Facebook oldalán. A leköszönő tárcavezető arra reagált, hogy Magyar Péter a választásokon győztes Tisza pártelnöke, leendő miniszterelnök kedden a Facebookon azt írta, a birtokukba jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát, és a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. Eltörlik a Föld színéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Fejlesztési szándékunk egyértelmű, a jelenlegi hányatott sorsú és rossz emlékű intézmény épületét teljes körűen elbontani, közölte a Telex érdeklődésére a Szőlő utcai javítóintézet üres épületének új tulajdonosa. A javítóintézet kiürített épületét több mint 2,5 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg márciusban, majd alig néhány nap alatt értékesítették is. A javítóban kitört botránysorozat után a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Földrengés volt Horvátországban kedre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érezni lehetett, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Azt írták, hogy a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az Obszervatórium. A Balatonboglári önkormányzati tűzoltók csatornába rekedt kis trókát mentettek Fonyódon, derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzéséből. Az emojikkal gazdagon ellátott közlemény szerint nem tudni, hogyan került a csatornába az apró négylábú, de hogy meg volt ijedve, az biztos. Két tűzoltó két oldalról igyekezett megközelíteni a kisállatot sikerrel, úgyhogy végül épségben kihozták, lefényképezték, majd szabadon engedték. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
6: Közeledik az adóbevallás ideje.
7: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
6: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
7: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
6: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
7: A jövedelemadó nevű.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.
6: Hobby Rádió!
0: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
8: Csak szeretnénk.
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
10: Kellemes rádiózást és tökéletes vételt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál ismételt Engere Zsoltot hallják, és egy újabb óra a Movie and Music-kal, benne pedig a Kill Bill című filmmel fogunk ma foglalkozni. Adva van a filmben egy terhes nő, akit eddig ismeretlen okokból az esküvőjén mészárolnak le egykori gangster társai, násznépestül, embrióstól, mindenestül. 10-ből 9-en meg is halnak, csak épp az nem. Sőt, 4 év kóma után magához tér, a tenyeréből kiolvasva, hogy mennyi ideig hagyta az ápolónak, hogy visszaéljen a helyzettel, majd felkerekedik, hogy bosszút álljon. Itt bizony vér fog folyni, rengeteg vér, de hősünket ez nem zavarja, ha esetleg csömöre lenne, átvált fekete-fehérbe. Most pedig jöjjön a filmbe a 2 darab muzsika, utána pedig jövök vissza a film részleteivel, illetve a többi zenével.

0: hobbirádió.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbi Rádióban.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobbi Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
4: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
5: Akik esetleg később csatlakoztak volna a műsorunkba, a mai Movie and Musicban a Kill Bill részleteit fogom önökkel ismertetni. Méghozzá adott egy terhes nő, aki igazi macsó szerepben tetszeleg a western filmek magányos, bosszúálló hősejű, aki ugyan racionálisan mérlegel, de könyörtelen és eltántoríthatatlan nő férfi szerepben. Sokat láttunk már ilyet, meg is szoktuk, meg is untuk, majd ismét megszoktuk, újabban pedig nem nagyon veszünk róla tudomást. De mi van akkor, ha a maszkulin szerepet magán ráöltő nő indítéka a bosszúra éppen anyai ösztön, illetve az anyaságtól való megfosztottsága? Hogyan azonosuljunk egy női motiváció hatására férfi szerepet öltő nővel? Ehhez minimum transzvesztitának kellene legyünk, na de hát nem mindenki az. Tarantino óvintézkedése ez, hiszen nem akarja, hogy bárkivel is túlságosan azonosuljon a néző. Három filmet megcsinált úgy, hogy legalább kettő, de inkább fél tucat egyformán fontos figurával dolgozott, azonosulásról szó sem volt, maradt az ironikus távolságtartás, hiszen messziről könnyebb zseniálisat alkotni.

0: Japanese, half American, 12 years, oh what a species.
1: Hobby Rádió, értünk szól.
2: Filmzenék egy órában, az önök kedvéért.
3: Az önök kedvéért.
4: Ugyanaz a többszólamú elbeszélésmód jellemzi a Kill Bill-t, mint annak idején a Ponyva regényt, ezt csak Dosztojevszki csinálhatta jobban, de kizárólag leírva, hogy minden olvasásba komolyan bele kelljen betegedni. A Tarantino filmeknél nem kell, ő ennél humánosabb vérrel és szamuráj karddal őrzi meg a néző lelki békéjét, ám ha véletlenül veszélyes vizekre evezne, rögtön jön a megváltó hipererőszak, és nyugodtan dőlhetünk hátra a röhögéstől, semmi komoly egyébként, csak a szokásos csonkítás, ami ő szerinte tök vicces.

0: Wifi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem, esküszöm.
3: Wifi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Movie and music.
5: Filmzenék
4: egy órában.
6: Quentin Tarantino 6 év után jelentkezett új filmmel, de egyáltalán nem sokallom az időt, bárcsak 6 évente lehetne részem ilyen filmélményben. A Kill Bill sok szempontból tovább lépés az eddigiekhez képest. Jóval visszafogottabb, enyhén stilizált dialógusok, melyek azonban éppen annyira pontosak és tökéletesek, mint a korábbi filmek beszédfolyamai. Flashback technikával bonyolított, de alapvetően egyszerű lineáris fejezetekre bontott szerkezet, a ponyvaregény zárójeles csomópontos struktúrájával, valamint a Jackie Brown kiagyásos csattanós erődemonstrációja után majdhogy nem visszalépés. Összességében mégis továbbfejlődés egy grandiózus sasszé a film mint médium irányába. A kutyaszorítóban leginkább verbális film, a ponyvaregény miközben nagyon sokat megtart a verbalitásból, már a szerkezetre összpontosít, a Kill Bill pedig Tarantino első igazán vizuális filmje.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
7: Megmaradt a finom humor a mindennapok banalitásának ütköztetése a vérontással és az emberöléssel. Minden eddiginél erősebben jelen vannak a nagymesterek, elsősorban a kínai és a japán kungfu filmek elkövetői, de van itt sok más is, mint például Spaghetti Western, olasz gangster utánérzés és a többi. Régi filmek fordulatai, mozdulatai és helyzetei, melyek ki tudja milyen rendszer alapján kerülnek elő a lexikon agyból, hogy aztán a megfelelő módon összeállítva valami egészen mást mutassanak meg saját magukból is. Az igazi váltást azonban a vizualitás jelenti. Ebben a filmben a képek mesélnek, nem a szereplők vagy a szerkezet. A Kill Billnek is megvan a maga kertvárosi idél jelenete. Itt azonban nincs szükség a helyzet legalább annyira abszurd voltának szóbeli nyomatékosítására. A ház előtt kerti játékok jelzik, hogy itt bizony gyermek lakik. Majd a késpárbaj közepén a két nő megáll az ablak előtt, és a rutinosabbak már sejtik, hogy mi következik. Szép lassan begördül a sárga iskolabusz, majd megjelenik a kislány és elindul a ház felé. Ezt a két vérengző Amazon egyre növekvő tanástalansággal szemléli, majd amikor a kislány belép az ajtón, elteszik a kést. Mindezt egyetlen szó nélkül. A humor jellege ugyanaz, mint régen, ráadásul a közvetítő médium itt már maga a film.

0: Ubi Rádió.
1: Movie and Music. Filmzenék egy órában. Egy órában.
2: A Kill Bill-t nem fogják hosszan idézni fanatikusok, itt nincs Madonna beszélgetés, vagy bibliai idézet a kivégzések előtt, itt képek vannak, beállítások, kameramozgások és felsnittelt jelenetek. Nem lesz önálló életet élő filmzenealbum, miközben a zenehasználat minden eddigi próbálkozáson túltesz. A zene nem illusztrál, hanem koreografál, nem ellenpontoz vagy karikíroz, nem egy különálló aspektus, amit a kívánt hatás érdekében illesztenek a meglévő anyaghoz. Szerves része a kép-hang kombinációnak, nem a jelenet után kullogva módosítgat az atmoszférán, épp ellenkezőleg sokszor a zenei betétre épül a jelenet ritmusa, hangulata és éppen ezért a kimenetele is. Ennek legzseniálisabb példája a Lucy Liu féle csapat bevonulása a Kék Levelek háza nevű szórakozóhelyre. Szép lassan az összes figura megtalálja a zenének azt a vonulatát, melyhez mozgását igazítja. Ezután a vágás ritmusa is igazodik, végül pedig maga a beállítás is azáltal, hogy a legelől lépdelő, a zenének behódolni sehogyan sem akaró, Lucy Liu-t a kamera kizárja a képből és csak a mögötte lépkedőket mutatja, épp elég távolról ahhoz, hogy ez a gesztus egy erőteljes arrébb taszajtáshoz hasonlítson. Remélem mindenkinek kellő információval tudtam szolgálni a Kill Bill filmről, és senki se felejtse el, hogy a Kill Billnek már kettő része van, amit meg lehet tekinteni, mindenkinek ajánlanám, hogy szépen sorjában haladjon. Az elmúlt egy óra hosszában Gera Zsoltot hallották, mindenkinek további kellemes rádiózást kívánok, a viszonthallásra!

0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
1: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
2: Leállítana egyes kifizetéseket a leendő miniszterelnök, a főváros radikálisan csökkenteni az óriás plakátok számát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt írt, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszúrást. Erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatika építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán kedden a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderre kialakítása, egy egységes IT modell mentén az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok észszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. Már volt, aki visszafizette a pénzt, mondta az Indexnek adott nagy interjújában Krujcsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója. Először szólalt meg azóta, hogy kiderült, az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek. A főigazgató azt ígérte, nagyon szigorú elszámoltatással ellenőrzik majd, hogy valójában mire ment a pénz. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója az interjúban többek között azt mondta, ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítanak, hogy behajtsák a pénzt. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal annak érdekében, hogy radikálisan csökkentsék az óriás plakátok számát Budapesten, írta Karácsony Gergely főpolgármester kedden. Úgy fogalmazott, az új kormánnyal azokról a jogszabálymódosításokról is készek vagyunk tárgyalni, amelyek lehetővé teszik, hogy eltüntessük az ocsmány épülethálókat, hogy eltakarítsuk végre az üres telefonfülkéket az utcáról, és hogy radikálisan csökkentsük az óriás plakátok számát a városban, hogy soha többé ne lehessen gyűlölet propagandával szennyezni a köztereinket és a lelkünket. A főpolgármester hozzátette, a gyűlöletpolitika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat, Budapestet pedig egyszer is mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezetszennyezéstől. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcs mérséklet 21 és 25 fok között várható.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó, vevő. Társadalmi célú közleményt hallotta.
5: Hobby Rádió.
6: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál.
7: Mindenkinek nagyon kellemes szép napot kívánok, ez már a Koktél, mostantól kezdve én Tóth Mihály Nikulett fogja önöknek kevergetni, kavargatni, kotyvasztani a kizárólag alkoholmentes koktélt. Ennek ellenére vérpesdítő lesz, hisz frissebbnél frissebb híreket, információkat hoztam önöknek. Az első órában szó lesz nem sokára arról, hogy állítólag a nagymál nem betegség, ezért a TB nem támogatja a mell kisebbítő műtéteket. Ezen túl ugye szentelünk néhány percet a kultúrának. A mai nap folyamán Üveges Enikő szerkesztésében Beszéljünk nyelveket című könyvet fogom ismertetni önöknek, illetve ennek jelentőségét, hogy miért is kell mondjuk tisztán beszélnünk, és miért is fontos, hogy a gyermekünknek is ezt tanítsuk meg. Ezen túl szó lesz arról, hogy a 13 milliós lakosságra mindössze 7000 egészségügyi dolgozó jut, de hogy hol és miért is alakult ki ez a helyzet, az kiderül ebben az órában. Többek között még arról is szó lesz ebben az órában, hogy ausztrál kutatók kimutatták, hogy az igen magas fehérje tartalmú étkezés túlsúlyos és elhízott embereknél elősegíti a zsír égetést. Azt hiszem, ebben az órában is érdemes velünk tartani, és a következő órában, előrejáróban elmondanám önöknek, hogy szó lesz a házi kedvencekről, a kutyáról, a macskáról, és arról, hogy ezek milyen betegségeket terjeszthetnek. Tehát, hogyha tehetik, akkor tartsanak velem a következő 2x60 percben, most egy kicsit lazítsanak, dőljenek hátra, hisz érkeznek a jobbnál jobb zenék, utána pedig a nagy mellett ki a főszerep itt a Koktélban.
6: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Műsorajánló.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
9: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
9: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
10: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Azt gondolom, a férfiakat most felcsigáztam azzal, hogy a nagy melleki a főszerep itt a koktélban. Na de hogy miről is van szó? Ha valakinek túl nagyok a mellei, az nem betegség, így a mellkisebbítő műtét nem állja a német társadalombiztosítás, áll egy bírósági ítéletben. A nyugat-németországi Darmstadtban található területi bíróság elutasította egy 37 éves nő keresetét, akinek több orvos azt tanácsolta, műtétileg kisebbítesse meg a melleit, hogy elmúljanak a hát fájdalmai, és ne bélyegezze meg a társadalom. A társadalom biztosítója elutasította a késését, így a nő bírósághoz fordult. A bíró úgy ítélkezett, hogy az ilyen beavatkozásokat csak akkor állja a társadalom biztosítás, amennyiben a mellek mérete fizikai deformitásként kezelhető, és további egészségügyi problémákat okoz. A bíróság azt is kijelentette, hogy a túl nagy mellek csak abban az esetben okolhatók a hátfájásért, amennyiben nagy fokban eltérnek a test arányaitól. Mivel a paciens elhízott volt, 178 cm magas és 116 kg súlyú, a bíróság szerint ez a kitétel nem áll fenn. Egy szövetségi bíróság 2004-ben úgy rendelkezett, hogy az állami egészségbiztosítás nem fedezheti a mellkisebbítő, illetve nagyobbító műtétet, mivel a mellnek nincs szabványos mérete vagy formája. A mell méretéből adódó lelki problémákat pedig pszichoterápiával kell kezelni, amelynek költségei hiába magasabbak, mint egy plasztikai műtéti, ezt mégis fedezi a legtöbb biztosító. Nos, kedves hölgyek, azt tudom önöknek tanácsolni, hogy nagyobbítani egyáltalán nem érdemes, mondjuk a melleket, de hogyha tényleg egészségügyi problémákat okoz a nagy mellek, akkor bizony érdemes őket megfontolni, vagyis érdemes őket talán kisebbíteni, de járjanak utána, nehogy így járjanak, mint a német nő. Lehet most lázadni, lehet ezt most elfogadni, egy biztos, hogy ez az eset Németországban történt, lehet, hogy Magyarországon egy kicsit másabb a helyzet. Azonban míg megpróbálnak ennek utána nézni, egy kicsit zenélünk, utána pedig a koktélban a kultúrái lesz a főszerep, ugyanis könyvajánlóval érkezek vissza.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Itt a koktélban már is áldozunk néhány percet a kultúrának, ugyanis könyvajánlónk érkezik. Üveges Enikő szerkesztette a Beszéljünk nyelveket című könyvet. A nyelvtudás nélkül manapság már nem is lehet igazi sikereket elérni, ezt mindenki tudja, Magyarországon mégis csupán minden negyedik ember vallja képesnek magát arra, hogy megszólaljon legalább egy idegen nyelven. Hogyan és miért kell ezen változtatnunk? E kötet segít a válaszadásban. Sikeres, ismert és hiteles emberek a közélet különböző területeiről mesélnek arról, mekkora szerepet játszik a nyelvtudás sikereikben, érvényesülésükben. Megtudhatjuk, ők miért gondolták érdemesnek energiát fektetni a nyelvtudásba, milyen örömökkel és persze nehézségekkel szembesültek a tanulás során. Tapasztalataik, véleményük, összegzése egyszerre szórakoztató és tanulságos olvasmány. Tehát, hogyha erre kíváncsiak, akkor érdemes elolvasni Üveges Enikő szerkesztésében a Beszéljünk nyelveket című könyvet. És én is azt tudom tanácsolni önöknek, hogyha van rá lehetőségük, energiájuk és persze készségük, akkor tanuljanak meg minél több nyelven, hisz annál könnyebben fognak érvényesülni a mai 21. században. Én, bevallom őszintén, küszködök az idegen nyelvek tanulása során, de talán eljön az az idő is, amikor sikerül megtanulni legalább egy idegen nyelvet, nem csak ilyen szavakat összedobálós módon. Ez volt a könyvajánló itt a koktélban, nem sokára arról lesz szó, de csak is a zenék után, hogy 13 milliós lakosságra mindössze 7000 egészségügyi dolgozó jut.
1: Felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió.

0: Ha azt mondom önöknek, hogy 13 milliós lakosságra mindössze 7000 egészségügyi dolgozó jut, akkor lehet, hogy felkapják a fejüket. Vajon ez hol történhet meg? Hát Malaviban, ahol a 13 milliós lakosságra mindössze 7000 egészségügyi dolgozó jut, nemrég konferencia kezdődött az egészségügyi dolgozók elvándorlásának megfékezése érdekében. A 763 millió dolláros régóta vált program, melyet részben Nagy-Britannia és Norvégia finanszíroz, azzal a céllal indult útnak, hogy megállítsa Afrika egyik legszegényebb államából az agyelszívást. A terv alapján megduplázták az egészségügyi dolgozók fizetését, újabb munkaerőt képeztek ki, és megpróbálják lebeszélni elképzelésükről a jobb fizetés reményében a tengeren túlon munkát keresőket. Az egészségügyi minisztérium tisztviselője azonban elárulta, hogy a terv nem javította az egészségügyi ellátás színvonalát. Az egészségügyi mérőszámok nem javultak arányosan a befektetett pénz mennyiségével. Miért történik mindez? Tette fel a kérdést az egészségügyi minisztérium tisztviselője. Malawi szeretné látni a program hatásait, ugyanis 100 000 malawi anya közül még mindig 802-en meghalnak szülés közben. Malawiban a lakosság fele kevesebb, mint napi 1 dollárból él. Az egészségügyi intézmények színvonala elkeserítő, és átlagosan 64 000 emberre jut egy orvos. Az országot különösen sújtja a HIV-AIDS világjárvány, mely miatt a várható élettartam mindössze 36 évre csökkent le. A lakosság mintegy 14%-a fertőzött. Azt gondolom, hogy nem csak az egészségügyi dolgozókat kellene megduplázni ebben az országban, hanem igen komoly prevenciót kellene folytatni, mondjuk a szexuális életről, illetve azt gondolom, hogy a napi higiéniás szokásokról, és úgy gondolom, hogy nem ártana minél több szülész, nőgyógyász, illetve olyan kórházak, ahol steril körülmények között tudnának szülni a nők, és akkor nem lenne talán ennyi haláleset szülés közben. De azt gondolom, hogy én innen nem tudom megoldani ezt a problémát. Reméljük, hogy a nagy hatalmak majd erre rájönnek, és segítenek többek között ennek az országnak is. Azonban én most a kikapcsolódásban tudok önöknek segíteni, ugyanis érkeznek a hűsítő vagy melegítő italok, döntsék el, hogy éppen mire van szükségük, ugyanis ezután ausztrál kutatókról lesz szó, akik kimutatták, hogy hogyan is lehet fogyni.
1: Témák. Érdekes emberek. Koktél.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80.
5: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
6: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
5: Nem lehet, hogy vírusos?
6: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
5: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
6: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
5: Majd ők megoldják.
6: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
5: Ők távolról is megoldják.
6: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
5: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
2: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Azt gondolom, hogy Magyarországon is küszködnek a nők túlsúlyjal, ugyanis ez tény, hogy ez már népbetegség. Ausztrál kutatók kimutatták, hogy az igen magas fehérjetartalmú étkezés túlsúlyos és elhízott embereknél elősegíti a zsírégetést. Az ilyen jellegű étrend eltörli az átlagos és a túlsúlyos személyek anyagcseréje közötti különbségeket. Korábbi vizsgálatok szerint az elhízott, illetve túlsúlyos férfiak és nők szervezete kevésbé hatékonyan égeti el a zsírt étkezés után, mint normális testalkatú kortársaiké. Ez azt jelenti, hogy ördögi kör alakul ki. Minél kövérebb valaki, annál kisebb esélye van arra, hogy megakadályozza az elfogyasztott zsír lerakódását. A próba reggeli hogyan is nézett ki? Az Ausztrál Egyetem táplálkozás kutatói vezetésével arra keresték a választ, milyen hatással van az étkezés összetétele a zsírbontás hatékonyságára. A vizsgálatban összesen 18 felnőtt személy vett részt, átlag életkoruk 40 év volt. Az alanyok közül 6-an normális testalkatúak, 8-an túlsúlyosak és 4-en elhízottak voltak. A kutatók mindenkinél 3 alkalommal vizsgálták étkezés után a kalória égetés és az energia felhasználás mértékét egy speciális szobában 8 órán keresztül. Az egyik napon az alanyok 14%-os fehérjetartalmú kontroll reggelit és ebédet kaptak. Másik 2 alkalommal kiegyensúlyozottabb 33% körüli fehérjét tartalmazó étkezésben részesültek. A kontroll étkezés után szembeötlő volt, hogy a túlsúlyos és az elhízott vizsgálati alanyok kevesebb zsírt égettek el, mint a soványabb társai. Magasabb fehérje tartalmú étkezés esetén azonban ez a különbség jelentősen csökkent. A nagyobb fehérje tartalom, tehát a súlyfelesleggel rendelkező személyeknél nagyobb mértékben növeli meg a zsírbontás mértékét, mint a normális testalkatúaknál. A kutatók a vizsgálat során fehérje forrásként alacsony zsírtartalmú tejtermékeket, sovány húst és tojást alkalmaztak. A következő vizsgálatukban azt tesztelik majd, hogy a vegetáriánus fehérje források is ugyanígy hatnak-e az elhízott és a túlsúlyos emberek anyagcseréjére. Ez a kutatás ezt mutatta ki, én pedig azt vallom, hogy tényleg minél kevesebb zsírt vigyünk be, mi túlsúlyosak, azonban, hogy mi is az egészséges táplálkozás a személyre szabott, és kérjék ki azt gondolom a dietetikus véleményét.
1: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Műsorajánló.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad 2 órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
7: The legends of 3 decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
8: Vasárnap léptől. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlések.

0: kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
1: Retikül, szerdán 16 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbi Rádió.

0: Ennyi félt bele a koktél első órájába, de ne szomorkodjanak, hisz a kötelező percek után én még visszaérkezem, és a következő órában a házi kedvencekről lesz szó, a macskákról és a kutyusokról, illetve hogy milyen betegségeket terjeszthetnek, illetve mikor, melyik állattal kell vigyázni, gondolok itt az alvásra vagy az evésre, vagy a harapásra, vagy a karmolásra. Hogyha önök is kíváncsiak erre, akkor ne menjenek sehová, pár perc múlva ígérem, visszajövök.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Kamu reklám.
3: Tud ennél jobbat? Vesztel ki, vagy kupőcskáprodabri, bihonsak a meleg vagy egy nagy kimá.
4: Kész. Jó lesz?
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk az érettségizőknek, megbukott Romániában az Európa barát kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balázsi Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke is reagált az interjúra, szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladat sora két részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül kettőt kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt írta, hogy a Dabas környékén élő vádott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vette egy 40 cm penke hosszúságú bozót vágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatar a környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik.
3: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41. Nos, adó vagy nem adó? A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Levő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
5: Ez már a Koktél második órája, én még mindig Tóth Mihály Nikolát vagyok, és én kevergetem önöknek a frissítő, hűsítő, melegítő, nyári, őszi, téli, tavaszi, kinek milyen hangulatú koktélt, és ebben az órában a menünk nem más, mint a házi kedvencek, és az általuk terjesztett betegségek, illetve, hogy mikor kell vigyázni a kis kedvencekkel, gondolok itt a karmolásra, harapásra, evésre, alvásra, tisztálkodásra és hasonló dolgokra, amiket a kis házi kedvencek szoktak művelni otthon, vagy kint éppen az udvaron a szabadban. Tehát jó tanácsokkal is tudok majd szolgálni önöknek, de a hangsúly a házi kedvencek által terjesztett betegségekre vonatkozik, úgyhogy azt gondolom ebben az órában is érdemes minket választani. Most egy kicsit még lehet lazítani, utána pedig a macskákkal érkezek vissza itt a Koktélban.
4: Koktél felrázva és jól kikeverve.
0: Hobby Rádió.
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Műsorajánló.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
9: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

Sok a kedvenc házi állat a macska, komoly ijedelmet okozó kor terjeszthet, mely a nyirokcsomó betegségek egy részének kialakulásáért is felelős. A macska karmolás betegség jóindulatú, spontán gyógyhajlamú korkép, melyre a megnagyobbodott nyirokcsomó esetén érdemes gondolni. Ha lehetséges, a cicát távol kell tartani a gyermekektől, ez az egészség megőrzését és a család nyugalmát jelentheti. Naponta keresik fel az ambulanciákat olyan gyermekekkel, akinél valamilyen testájon megnagyobbodott nyirokcsomó látható, tapintható. Már a beteg kikérdezésénél felmerülhet a gyanú, hogy macskától származik a betegség, melynek kórokozója egy baktérium, ami karmolással, harapással vagy macska tisztálkodását követően simogatás közben az állat nyálába jut a bőrbe. A betegség előfordulhat kutya vagy majomharapást követően is, emberről emberre azonban nem terjed. A betegséget terjesztő állatban nincs jele a fertőzésnek. Az esetek felében körülbelül 10 nappal az ismert vagy észrevétlen sérülés helyén egy kis vörösbőr elváltozás keletkezik, mely fájdalmatlan és heg nélkül gyógyul. Ezt követően 7-10 nappal később a sebhez közeli környéki nyirokcsomók megduzzadnak, akár a 8-10 cm-es nagyságot is elérhetik, mindez pedig fájdalommal is járhat. Leggyakrabban a hónai és a környéktáji nyirokcsomók érintettek, de előfordulhat nyirokcsomó duzzanat a nyakon vagy a lágyékon is. Az érintett nyirokcsomó elgenyesedhet, ekkor sebészi beavatkozásra van szükség, máskor hetek, hónapok alatt spontán visszahúzódik. A beteg közérzete általában jó, de előfordulhat láz, étvágytalanság, fáradékonyság, izom vagy ízületi fájdalom. A fertőzés kivételesen okozhat elhúzódó lázas állapotot, máj és lép megnagyobbodást, valamint idegrendszeri tüneteket is. A betegségnek nincs jellegzetes laboratóriumi eltérése, a diagnózis tisztázása érdekében legfontosabb a kórelőzmény alapos feltérképezése. A kórokozó ellen termelődő ellenanyagokat csak kevés laboratóriumban tudják meghatározni. Ezért nagyon fontos, hogy a macskákat tartsuk távol a gyermekektől, hiszen ők fokozottabb veszélynek vannak kitéve, és ez a betegség egy baktérium által terjed, tehát csak macskák karmolásával, harapásával, illetve a nyálával terjed, emberről emberre nem tudjuk ezt a betegséget átvinni. De azt kell mondanom, hogy a legfontosabb, hogy a 0 és 2 év közötti gyermekek közeléből távolítsuk el a macskákat.

0: Itt a koktélban tovább folytatjuk a házi kedvencek által okozott betegségekről, és ha már a macskákat likvidáltam, akkor el kell mondanom én kutyapártiként, hogy a kutyák is tudnak bizonyos betegségeket terjeszteni. A kutatások azt mutatják, hogy egy kisállat beszerzése kedvező hatással lehet a családi harmóniára. A vele való foglalatoskodás nyugalmat jelent és feszültségoldó hatású, ami az egészségre is kedvező hatással van. Az állatkedvelő gyerekek könnyebben létesítenek kapcsolatot kortársaikkal, jobban elsajátítják a nevelés képességét, és sokkal jobban vigyáznak környezetükre is. Az állatbarátság azonban veszélyekkel is jár. Naponta halljuk vagy olvassuk, hogy hány és hány ember köztük gyermek esik áldozatul kutyaharapásnak. Való igaz, hogy a kutya környezetében felnővő gyermekek kutyaharapás szempontjából veszélyeztetett. A gyermeket leggyakrabban a saját vagy egy közeli barát kutyája harapja meg. Kutyaharapás szempontjából az 5 éven aluli gyermekek a legveszélyeztetettebbek. Ezek többsége a gyermekek otthonában vagy az otthon közvetlen közelében következik be. Nagyobb gyermekek és felnőttek inkább közterületeken vagy kutya sétáltató helyek közelében eshetnek áldozatul kutyaharapásnak. Vannak bizonyos általános szabályok. Kutya harapást követően a seb szakszerű megtisztítására, illetve ellátására kell törekedni. Mivel a veszettség ellen a harapás után is megfelelő védőoltás áll rendelkezésre, ezért csak azt kell eldönteni, hogy ennek beadása szükséges-e vagy sem. Könnyű a helyzet, ha a kutya gazdája ismert és igazolni tudja, hogy a kutyát beoltották. Ha nem ez a helyzet, vagy kóbor kutyáról van szó, mindent meg kell tenni, hogy a kutyát állatorvosi megfigyelésnek lehessen alávetni. 10 napos megfigyelés szükséges, mert a betegségnek ennyi a lappangási ideje. Ha a kutyán a betegség tünetei mutatkoznak, a harapott ember oltását azonnal el kell kezdeni. A gazdátlan állatoknak azonban csak 10%-a hordozza valóban a veszettség vírusát, az emberi megbetegedés kialakulásának valószínűsége igen kicsi. Ezen túlmenően tetanusz elleni emlékeztető oltás adása is szükséges lehet, ha a sebbe föld vagy egyéb szennyeződés került.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Hobbyradio.hu.
2: A rádiót. Reklám.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
4: Jaj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
5: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió.
7: Fogja, akkor én megyek ki a busztába!

0: Itt a koktélban még mindig a házi kedvencekről van szó. Az ember és a kutya kommunikációja nagy mértékben különbözik. A szemkontaktus vagy a kezek mozgatása gyakori az emberek között, de a kutya ezeket veszélyként érzékelheti. Ezért fontos, hogy a felnőttek, a gyerekek és a kutyák megtanuljanak egymással hatékonyan értekezni. Vannak bizonyos veszélyhelyzetek, amikor az embert valaki mély alvásból felébreszti, az ember védekező magatartást tanúsít, ugyanígy tesz a kutya is. Az alvó kutya azért veszélyes, mert támadásnak vélheti, ha megzavarják. Két szabály van. Az első, a kutyát nem szabad alvás közben zavarni. A második, ha mégis fel kell ébresztenünk valami miatt, szólítsuk meg megfelelő távolságból, így elegendő ideje marad tájékozódni arról, hogy nem fenyegeti semmilyen veszély, csak a gazdi egy újabb szeszélyének kell megfelelnie. Még egy szabályt tudok mondani önöknek, mégpedig az, hogy a szülő tanítsa meg a gyermekét arra, hogy ne bántsa az alvó kutyát.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.

Még mindig a kutyusokról beszélünk itt a koktélban, illetve azon veszélyhelyzetekről, amiket érdemes elkerülni, illetve ezen bizonyos helyzetekben érdemes a kutyát békén hagyni. Már beszéltünk az alvó kutyáról, most pedig meg kell említeni az evő kutyát. A kutyát meg kell tanítani, hogy elviselje, ha valaki étkezés közben kíván vele kapcsolatba lépni, sőt akár azt is, hogy gazdája elveszi tőle az ételt. Ha a kutya sikeresen állta a gyakorlatot, a gazdi dicsérően megveregeti a hátát, majd visszaadja neki az ételt. Erre a gyakorlatra a kutyát egész élete folyamán időnként emlékeztetni kell, különösen, ha gyermek kerül a közelébe. A gyermeket viszont arra kell megtanítani, hogy sose közelítse meg a kutyát, ha eszik, vagy ha csonton rágódik. És ott van ez a bizonyos simogatás. Néha leküzdhetetlen vágyat érzünk, hogy más kutyáját megsimogassuk. Ilyenkor mindig a gazda engedélyét kell kérni, és a kutya gazdája vezeti be a bemutatás folyamatát. A kutyát mindig valamilyen szögben kell megközelíteni, sosem előről vagy hátulról. Ha már eléggé közel vagyunk, lassan a két háttal mozgassuk kezünket a kutya felé, és hagyjuk, hogy előbb megszimatolja. Csak ezután vegyünk bátorságot, hogy a kutya állát megcirógassuk, vagy az oldalát megcirógassuk.

0: A kutyával erős dominancia üzenetét hordozhatja az állat számára, amit veszélyként értékelhet. Gyermekünket meg kell tanítani, hogy mindaddig ne nézzen a kutya szemébe, inkább a lábaira nézzen, amíg a kapcsolatteremtés megnyugtatóan nem sikerült. Van néhány dolog még, amit érdemes lenne itt a kutyákkal kapcsolatban mondani, de aki kutyát tart, tudja ezeket a szabályokat. Kérdezzük meg mindig a gazdát, hogy mit lehet tenni az adott kutyával, és ha a kutya valamit nem hagy, akkor nem szabad erőltetni, és tényleg legyünk ott a gyermekünknél, ha mondjuk tipeg, mert néhány kutya elviselhetetlen zajként értékeli a kis tipegő lábakat, ebben az esetben viszont támad. De nagyon fontos azonban az is a kutyatartók felől, hogy megfelelően szocializálják az adott kutyát.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió.
3: Műsorajánló.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
11: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
12: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
13: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
14: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
15: Oh yeah.

0: Ennyi fért bele a mai koktélunkba. Remélem, hogy jól érezték magukat és velem tartanak egy hét múlva is. Én Tóth Mihály Nikolett voltam, és remélem, hogy sok hasznos információval lettek gazdagabbak. Remélem, hogy most már felelősség teljesebb gazdik lesznek a házi kedvenceik felett. Ahogy említettem, velem legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben lehet találkozni. Mindenkinek gyönyörű szép napot kívánok, a viszonthallásra!
1: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
0: Műsorajánló.
2: Nem bírod már elviselni.
3: Always look on the bright side of life.
4: A régi ismerős dallam új körbösben.
5: Nézd az élet jó oldalát.
4: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
6: Engem ez így jó.
4: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
8: Omega!
10: Oh,
8: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
11: I want to break free.
8: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
12: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.
13: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk az érettségizőknek, megbukott Romániában az Európa barát kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balási Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke is reagált az interjúra, szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladat sora két részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül kettőt kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt írta, hogy a Dabas környékén élő vádott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vette egy 40 cm penke hosszúságú bozót vágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilia Bolyán vezette Európa barát koalíciós kormány a két kamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatar a környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
2: Jaman, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladány Mene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regizenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 7-én a Gizella nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A germán eredetű női név, a Gizella névből, vagy a Gizell kezdetű germán női nevek önállósult rövidülése, jelentése udvarhölgy és női túsz. Becézése Gizi, Gizike, Giza, Gizka, Gizácska, Ella, Ellácska, Elli, Ellike. Jeles viselői a névnek Gizella királyné, első Szent István felesége, valamint Bajor Gizi színésznő és ön, kedves Gizella. Május 7-én ünnepelnek még a Bendegúz, Dalma, Domicián, Germán, Kéza, Napóleon, valamint Szaniszló nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a Kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával május 7-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1205. május 7-ével kezdjük. Ekkor Bécsben 6 éves korában váratlanul meghalt III. László magyar király, akinek Péter győri püspök hozatta haza a holttestét, és a székesfehérvári bazilikában temette el. Most egy jó nagyot ugrunk, és a 18. századdal folytatjuk. 1776. május 7-én megszületett Bersenyi Dániel, költő, táblaíró, Aniklai remete. Legnépszerűbb verse a Magyarokhoz című ódája, melyet Kodály Zoltán zenésített meg. A 19. század végével folytatjuk. 1891. május 7-én megnyílt a Városligetben az első állandó jellegű budapesti cirkusz. 1945-ben Budapest ostroma idején az épület erősen megrongálódott, később rendbe hozták, 49-ben államosították. A fővárosi nagy cirkusz mint állami üzem működött 1966 tavaszáig, amikor a főváros lebontotta. A helyén épült új cirkuszban 1971-ben volt az első előadás. A 20. századdal folytatjuk. 1919. május 7-én megszületett Eva Perón Evita, argentin politikai vezető, aki Juan Domingo Perón argentin elnök feleségeként vele együtt kormányozta az országot 1946 és 1952 között. Lépjünk a 20. század közepére. 1953. május 7-én Ibrányban megszületett Hegedűs D. Géza színművész, Jászai Mari és Szoddias érdemes művész, aki 1970 óta a Víg Színház tagja. Néhányat szerepeiből: Iván Szatov, Sötét ruhás fiú, Jó estét nyári, Jó estét szerelem. Csak egy évet lépünk előre. 1954. május 7-én megszületett Bronxban, New Yorkban Amy Heckerling, amerikai rendező, producer. Ismertebb filmjei: az Európai Vakáció, a Spinédzserek, a Nicsak kibeszél és a Nicsak kibeszél még. Még mindig a 20. században járunk. 1957. május 7-én Budapesten megszületett Kovács Kriszta, Jászai Mari Díja színművésznő, a Rock Színház alapító tagja. A Színház és Fényművészeti Főiskola elvégzése után 1979-től a Pécsi Nemzeti Színház, 80-tól a Győri Kisfaludi Színház, 1982-től a Rock Színház, majd 88-tól a Madás Színház tagja volt. 1990 óta szabadúszóként dolgozik. Önök a Kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbirádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: Üzenet a Galatákhoz írt levél második fejezetéből.
1: Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

2026. május 7-e, csütörtök. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Evangélium Szent János könyvéből 15. fejezet 9-től a 11. versig. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Emélkedés. A tegnapi evangélium gondolatát folytatja a mai rész, amelyben Jézus feltárja, hogy a vele való kapcsolat lényege a szeretet. Ezt mondja, maradjatok meg az én szeretetemben. Azaz szőlővesszőként ragaszkodjunk hozzá, a szőlőtőhöz. A szeretet nem egy érzés, ami jön és megy, hanem döntés és hűség a meghozott döntéshez. Jézus arra hív, hogy maradjunk meg, éljünk mindig az ő szeretetében. Ez azt jelenti, hogy gyökeret ereszteni benne, elköteleződni mellette, hűségesnek lenni hozzá akkor is, amikor nem találjuk életünk értelmét, elvesztettük életcélunkat. Szeretetet gyakorolni nem alkalomszerű fellángolás, hanem mindennapi odafordulás a szeretett személyhez. Jézus ezt a ragaszkodást nem érzelmi síkon kéri, hanem mindennapi magatartásban. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben. Az igazi szeretet tehát tettekben mutatkozik meg. Sokan félnek attól, hogy a kereszténység megköt, beszűkít, elveszi az örömet. Jézus viszont éppen az ellenkezőjét állítja, az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Aki bennem marad, nem szürkül bele a vallásos kötelességekbe, hanem Jézus személyében rátalál az igazi öröm forrására. Amikor valaki Krisztusban él, nem kevesebb lesz, hanem több, lelkiekben gazdagabb, békésebb, szabadabb. Megmaradni az Úr szeretetében nem börtön vagy rabság, hanem otthon. Olyan otthon, ahol mindig van lehetőség az újrakezdésre, ahol a megtört szív is gyógyulást talál. Uram Jézus, a te szereteted nem múló érzés, hanem biztos menedék és hűséged jele. Segíts, hogy ne csak hallgassam szavad, hanem benned éljek. Taníts meg nap mint nap a te szeretetedben élni, amely nem elvár, hanem felemel a bűnből és elindít a szeretet útján. Add, hogy parancsaidat ne teherként, hanem bizalommal fogadjam. Segíts, hogy életem örömteli tanúságtétellé váljon. Ne engedd, hogy elfeledjem, szereteted nem jutalom, hanem forrás, amelyből élek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották. Hobbi rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a paprika ritkítja a vért, valamint serkenti a vérkeringést, ezáltal megelőzi, illetve gyógyítja a szív- és koszorú érbetegséget. Egy egészséges felnőtt napi B6 vitamin szükséglete 2 mg. Úgy tartják, ha napi 50 mg-nál többet fogyasztunk, megbetegedhetünk. Ilyen mennyiség már károsan hat az érzékelő idegekre.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Kapcsoljuk a Rádió S konyháját, ahol ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy libamájjal töltött gombát fogok készíteni sajtmártással. Ez egy nagyon könnyen, viszonylag könnyen elkészíthető étel. A szép gombafejeket kevés citromos és só vízben megfőzzük, és hidegre tesszük. A gombafejeket ilyenkor én szoktam mogyoróvájóval egy kicsit kivágni, most, hogyha sokaknak ugye nekem sincs otthon a konyhám, mindig mogyoróvájó, mindig eltűnik, elkallódik, akkor egy kis kanál segítségével a gombafejeket kicsit kiváljuk. Erre azért van szükség, hogy jobban meg tudjuk tölteni a gombafejeket. Ezután jól leszállítva a két-két gombafej közé hideg májpürét adunk, és formába nyomkodjuk össze. A lisztben és tojásban, morzsában megforgatjuk, és bő forró zsírban szép világos pirosra sütjük. A libamáj ez elég drága nyersanyag, én megmondom őszintén, néha csirkemájjal szoktam helyettesíteni, azzal is nagyon kitűnő. Libamájat szeletekre vágjuk, és vágott hagymán zsírjában halványra pirítjuk. Hozzáadjuk a májat, megsózva, majorannával, törött borssal,

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Kamu reklám.
2: Oda tettesülni a rántott húst, és leült számolni. 1, 2, 3.
3: Kempelen. Az első farkas, aki sütni tud.
1: Kamu reklámot hallottak.
0: Hobbyradio.hu.